0: és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába gyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére.
5: Pontosan én most a Rajkóba tanítok. Ott vagyok, mint hegedű tanár úr. De a gyerekek mindig mondják, hogy mi a más itt, hogy a kottát nem ismerik.
4: Na, ez baj, ez egy másik kérdés.
5: Itt a probléma, igen, hogy a kottát azt nem ismerik. Mert cícis mindent, én eljátszom egy szó, de megnézem a kottát, mindent, a fejemben van körülbelül, hogy milyen akkordok vannak, micsoda. Múlt héten is kisrác, 16 éves. Uh-huh. Muzsikál, és fölfele ádur, lefele álmod. Érted?
4: Nem látod?
5: Na, ez az.
6: Ő már tudja alapból,
4: hogy
6: igen.
4: Ezek tanulmányokat. Bazsevál.
5: Ja, mondjuk igen. Mondtam, és akkor mondom neki, hogy tehát ott cisz van, nem cé van. És akkor mondja a gyerek, nem, én ezt így tanultam meg, és ez így van a kottában. Mondom, jó van. És nem tagyta a kottát az elsőmet, mi meg a harmadikon fönn vagyunk. Akkor mondom, mély lefele, hozz fel a kottát, fölhozom. Tényleg igaza van. Mondom, és akkor mi a probléma? Hát így nem jó az új rend, megmutassa meg Béla bácsi. És ha megmutatom neki, abban a pillanatban tudja.
4: Persze.
5: Érted, hogy így nem tudja, így vizuálisan nem tudja hova tenni, térben helyezni a kottát, hogy hol vagy, vagy a hangszeren az hol van, de így meghallja, már abban a pillanatban tudja, hogy van.
4: Igen, igen.
5: Ez miért van? Romáknak.
4: Azért, mert ők viszont ezt a módszert tanulták meg jobban, hogy hallás alapján tanulnak. Viszont aki kotta alapján tanult mindig, igen, annak viszont az a hátránya, hogy ő meg nem használja fülét úgy, mint aki aki kotta nélkül tanult. Nos. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta megfelelő arány lenne a megoldás arra, hogy olyan zenészeket neveljünk, képezzünk, olyan művészeket, akik a fülüket is tudják használni, és hát a kottát is megfelelőképpen olvassák.
5: Hát én nem tudom, én 70 éves vagyok, ha megérem.
7: Még rájössz még.
5: Jó, jó, tudjuk. De én mindig először meghallgatom, ha meg tudom, és nagyon sokszor meghallgatom, mielőtt a kotta kép a kezembe kerülne. Uh-huh. Szerintem ez a romaságra vezet vissza. Már nézd meg az indiaikat, hogy tanulnak, hogy föl a szöveget tanulsz. Hogy először két betűt, három betűt, négy betűt, utána visszafele egy betű, vissza egy betű, két betű, három betű, akkor mondd össze a szó értelmét, és akkor megyünk tovább. És akkor így megragad az embernek az agyába. De először csak fülre, és igen, utána írásra. Uh-huh. És ez most ez nem évszázadok, éve ezredekre megy vissza.
7: Beleszületett. Anyamébe, már.
4: Tehát nagyon fontos a cigány zenészek esetében, hogy milyen metódussal tanulnak, hiszen ez egészen más, mint amit a klasszikus zenészeknél megszokhattunk, és valahol ez teszi őket különlegessé, és ezért csodálták őket egyébként évszázadokon keresztül, akár a klasszikus zenészek is. Hányszor kiemelték ugyebár történetekben is, hogy a nagy udvarokban a klasszikus zenészek után jöttek a cigánybandák, és órákig tudtak kotta nélkül muzsikálni, és micsoda szenzáció volt ez. Nyilván más módszerekkel tanultak. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas témakör, és a mai műsorban az is kiderült, hogy tulajdonképpen milyen hatással voltak a cigányzenészek az európai kultúrkörre, a klasszikus zenére, illetve hogy a végzett asszony a szerep az hogyan jelent meg akár a klasszikus zenében, ami az egyébként a roma nőkhöz is kapcsolódhat alapvetően.
7: A mai estének talán az lenne a legjobb mondani valója és hivatás és küldetése, hogy lerombolni azokat az előítéletet, falakat, amelyek a cigányok és úgymond nem cigányok között léteznek, és a cigányok számára is biztosítani egyfajta olyan identitás, amelyben büszke lehetnek ők a saját múltjukra és a saját törvényeikre, és hogy ez hogyan illeszkedik be egy másik fajta világba. Ez lenne a mai este talán a legnagyobb küldetése, ezt a fajta identitás tudatot visszahozni minden emberben, akik cigányok is, nem cigányok.
4: És legyünk erre büszkék. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a mai este folyamán. Dénes István karmester és Jéri Nagy Béla hegedű művész voltak a vendégeim, és szerintem egy rettentően izgalmas beszélgetésnek lehettek a tanúi, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
7: Mi is köszönjük szépen, örömmel jövünk máskor is.
5: Köszönjük a
8: meghívást. Egy picit ismerkedjünk meg jobban a verbunkós muzsikával, amelyben Sárosi Bálint Cigányzene című könyve lesz segítségemre. A magyar tánczenének neve közönségesen csak magyar. Midőn ilyest akarunk a zenész által játszatni, így mondjuk, húz magyart, írja Mátrai Gábor 1854-ben. A magyar olyan elnevezés volt, mint az alemán, angléze, francia, polonéz, képtelenség is a legmagyarabb táncot, a zenéjét idegen névvel megcsúfolni. Teszi szóvá Kodály is. A korabeli kiadványok viszonylag ritkán nevezik verbunknak, verbunkósnak, a 18-19. Század forduló tájának magyar hangszeres tánczenéjét. S a német verbung, vagyis toborzás szó csak később a zenetudomány kezdeményezésére vált egy magyar zenetörténeti korszak jelölőjévé. Ezt a korszakot az 1780-90-es évektől számítjuk, és nagyjából a 19. század közepéig tart. Ez egyben a cigánybandák végleges kialakulásának és a cigányzene kifejlődésének diadalra jutásának is a nagy korszaka. Figyelemre méltó, hogy Magyarországon a nép nagy gondolatai, mély érzései nem költeményekben, hanem nemzeti melódiákban jutnak kifejezésre. Hát így beszélt a külföld a verbunkos korszakról. Valóban annyira előtérbe került itt a hangszer, a hangszeres együttes szerepe, annyira általános érvényűnek látszik ez a zene urakra és népre, múltra és jelenre, korszerűségben és népszerűségben. Annyira nincs is ez időben versenytársa, hogy nem is csoda, hogy azok, akik írnak róla, az egész magyarság leghitelesebb zenei kifejeződését látják benne. Nos, mi tehát a verbunkos? Eredetileg férfi tánc, amit katonatoborzáskor táncoltak. A Habsburg Birodalom területén már korábban is, de különösen az állandó hadsereg megszervezésétől, vagyis 1715-től az általános hadkötelezettség bevezetéséig, vagyis 1868-ig terjedő időben leginkább toborzással, azaz rábeszéléssel, csábítással gyűjtötték a legénységi utánpótlást. E vitézi táncnak, melyet a katonasságra édeskedő vagy csábító legénység gyakorlott, s ugyanonnan verbunkos táncnak nevezett, természetesen a zenéjét is verbunknak, verbunkosnak hívták, ami magyarul toborzót jelent. Ma a mi számunkra a verbunkos szó nem csupán egyetlen táncot jelöl a zenéjével, hanem egy egész korszak jellemző magyar zenéjének stílusát is. Ebben az időben a civilek, a magyar táncot kedvelő urak tánca is sokban hasonlít a verbúváló katonákéhoz. Egy német tiszt így ír a magyar nemzeti táncról 1792-ben. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet rám tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód fejezi ki. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életelleme a lovaglás. Valóban tulajdonképpen csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, s a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztábban fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lennie. A sarkantyúk összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Nos, még egy részlet ugyanebből az írásból, idézem. Az igazi magyar táncoknak egészen lassan kell kezdődniük, s azután gyorsabban folytatódniuk. Sokkal jobban illenek komoly, bajuszos archoz, mint fiatal suhanchoz, bárha ez még oly mesterkét, bakugrásokat is tesz is. Még akkor is, mikor a magyar tánc valamivel élénkebb lesz. Nem annyira szangvinikus, mint holerikus, élénkség az, mely a táncost elfogja, amelynél vele született komolyságát nem hagyja el, sőt, inkább úgy tetszik, hogy csak tüzesebben és bátrabban juttatja kifejezésre a táncbeli szabadságnak és függetlenségnek imént jelzett bélyegét. Többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban, nők nélkül táncoltak, s a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, hol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyúi ütemszerű összeverésében jelentkezik. Annak idején bizonyára gazdag forrása volt a verbunkos korszak toborzó táncának és magyarjának. Később pedig napjainkig sokat megőrzett belőle az élő néphagyomány is. Nem csak magának a szorosabb értelembe vett verbunknak, a férfi táncnak a változatait, hanem a páros táncnak azt a módját is, hol tánc közben a férfi időnként függetleníti magát partnernőjétől, és azzal együtt a páros táncon belül szóló részleteket táncol. A magyar nyelvterület némely részén az idősebb generációk a csárdást így módon ma is az általános sablonnál sokkal változatosabban táncolják. a 19. századi szakértők különösen a lassú táncot érzik jellemzően magyarnak. Van, aki, mint Ballag Károlyt is, csak a lassút ismeri el hitelesen magyarnak. A mái úgynevezett magyar muzsikából csak a vág össze a magyar valódi géniusszal, amely az úgynevezett lassúé. A frisses pedig, melynek nem csak hangja, ide gyűlölt neve is ellenkezik a lassú méltóságával, nem egyéb, mint korcsosítás, mely osztán a tánc korcsosítására is okot adott. A frisset a Tóth nemzettől el nem lehet disputálni, kivált, ha még azt is meggondoljuk, hogy nem disputálni való. Természetesen ezt a szenvedélyes, friss, ellenes magatartást úgy kell értelmeznünk, ahogy tulajdonképpen annak idején is értelmezték. Csak az lehet igazán magyar, ami egyben nemesi is. E korszak képviselői nagy általánosságban a magyar népzenéjét sem ismerték el a magyar nemzetre, azaz a nemesi és igen vékony polgári rétegre jellemzőnek. Sőt, egyszerűen nem vették tudomásul a népzenét. A következő percekben hallgassuk meg ez időtájt egyik legnépszerűbb cigányprímás, Biharinak a Hadik Óbester nótája című művét.

Bihari János Hadik óbester nótáját hallgathattuk meg. A zenei cifrázással kapcsolatban ehelyen tudnunk kell azt is, hogy a verbunkos stílus létrejöttében különösen nagy szerepe van a hangszeres cifrázásnak. Enélkül ugyanis nincsen verbunkos zene. Igazából azt is mondhatnánk, hogy a verbunkos stílus éppen ellenkezője mindannak, amit a zenében puritánságnak nevezünk. Itt valósággal tobzódni kell a díszekben, a hatáskeltő eszközökben. A stílust túlnyomó részben a cigányzenészek kivitelezték, de hogy mi legyen benne, azt természetesen nem csak, sőt főleg nem, ők szabták meg. Közülük tehát a cikornyáért csak azokat érheti szemrehányás, akik nem tudtak vele helyesen élni. A bihari szintjét megközelítő virtuóz kevés akadt, a többiek többé-kevésbé kontárok, akik olyan kényes eszközökkel, mint az igen fejlett ízlést és technikai tudást követelő zenei díszítés nem mindig boldogulnak. De nem is mondhatnak le róla, mert ez teszi a stílust. A verbunkos korszakban és az azt megelőző évszázadban az európai műzenében is kötelező volt a mennél gazdagabb, még a leírt művekhez is részben improvizált díszítés. Elsősorban ennek nyomait kell keresnünk a verbunkosban és a cigányzenészek játékában. Mert emellett meglehetősen kicsi, bár nem jelentéktelen, a cigányos, keleti elemnek az aránya. A művelt zenészi ideálokat követő, nem cigány, hanem magyar zenész Lavotta is futamokkal, parafrázisokkal agyon terhelten játszotta fantáziáit. Ettől volt a korszak ízlése szerint magyaros, vagy ha úgy tetszik, cigányos a játéka. A 18. században is, a 19. is általában kétféle zenészt emlegetnek Magyarországon. A többé-kevésbé népzenét játszó cigányt és a főúri szolgálatban, templomban, színházban, majd szimfonikus zenekarban játszó német zenészt. Egyébként németnek értve a cseheket is például. A német és a német úton közvetített nyugat-európai zene nyomán jött létre a több szólamra játszó cigány együttes. Az az igény, hogy a dallamot a nyugat-európai ízlésnek is nagyjából megfelelően harmonizálni lehessen, alapvetően befolyásolta a dallamok szerkesztését is. Már a legkorábbi verbunkos kiadványokban is, még a leginkább népi ihletésű bihari darabokban is, látjuk, hogy szinte kínosan vigyáznak arra, hogy a dallam harmonizálható legyen, s a felbontott akkord állandóan szerepel, mint fontos dallamalkotó elem. Egyébként Haydn műveiben már 1766-tól kezdve fordulnak elő verbunkos-szerű, magyar, illetve kelet-európai jellegű témák, mert mindig nyilvánvalóbb, írja Szabolcsi Bence, hogy Haydn és kortársai számára a magyar, a szláv, a cigány, a román, a török muzsika egyetlen, vegyes, de alig szétbontható, komplexust alkotott. Haydn D-dur zongora versenyében és G-dur zongora triójában is a Rondo alla Ungherese feliratú tétel van, vagyis magyarosan. Mozart A-dur hegedű versenye fináléjának moll epizódjában még a jellegzetes kuruckvártot is megtalálhatjuk. De Beethoven harmadik szimfóniájának záró tételében ugyancsak erőteljes verbunk téma szólal meg. A legnagyobb propagandát azonban kétségtelenül Liszt magyar rapszódiái csinálták a verbunkos zenének. Rapszódiáiban Liszt a maga zeneszerzői és zongora virtuózi lehetőségeihez mérten ugyanazokat a zenei ideálokat igyekszik megvalósítani, amiket a korábbi legjobb verbunkos szerzők és előadók. A zenére alkalmazott rapszódia megjelölés így nem csak a szerző által büszkén vállalt nemzeti énekmondói rapszodoszi szerepet jelenti, hanem ugyanazt a zenei szándékot is, amit a régebbi verbunk szerzők az ábránd vagy fantázia névvel fejeztek ki. A virtuóz rögtönzés szándékát. A feldolgozott témának itt is az a legfőbb hivatása, hogy a verbunk

Most hagyományos, lassú, friss elvű fokozó keretében alkalmat adjon a zeneszerzőnek, előadónak az ugyancsak hagyományosan kötelező stíluselemek mennél virtuózabb megcsillogtatására. Saját rapszódiái esetében Liszt ugyanúgy nem vett tudomást a kortárs szerzőkről. Kosovicsról, Csermákról, Boka Károlyról, Rózsa Völgyről, Reményi Edéről, Tern Károlyról, Egressi Béniről, Szerdahelyi Józsefről, Bernát Gáspárról, akiktől rapszódia témáinak nagy része származik. Mint ahogy a cigányzenéről írott könyvében is, csak azokat tekintette a magyar ősforrásának, akik pedig csupán annak hangszeres megelevenítői voltak, vagyis a cigányzenészeket. A romantikus ideál szerint heroikusnak, büszkének, szélsőségek közt csapongónak ismert magyar karakter kifejezésére valóban elégtelenek az egyszerű énekelt népdalok vagy a kortárs magyar szerzők által szerzett népies dalok. A romantikus szemlélet számára nem az egyszerűen leírt vagy előadott dal puritán szükségsavusága volt az érdekes, hanem az a mód, ahogy a virtuóz cigány együttesek e dallamokat megelevenítették. Itt a rapszódiák tükrében látjuk leginkább, mi indította Lisztet arra, hogy a magyar zene egyedüli forrásává a cigány zenészeket tegye meg. Most hallgassuk meg a 100 tagú cigány zenekar előadásában Liszt második magyar rapszódiáját. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekarról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Köszönöm szépen, Gyuszi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, sok szeretettel, nekem is megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
6: Több koncertre is készültök most a Rajkó zenekarral. Milyen fellépés lesz a legközelebbi? Mesélj nekünk egy picit.
7: A legközelebbi fellépésünk október 19-én lesz Kemencén. Megemlékezés a múlt században kivégzett roma emberek részére, akiket megvádoltak igaztalanul kannibalizmussal, és őket ezért koholt vádak alapján kivégezték őket. És ez nem annyira nagyon régen derült ki, szóval a falu történetének ez egy szomorú aspektusa, hogy ilyen létezhetett. És az ő emlékükre állítottak tavaly azt hiszem egy emléktáblát, és most egy ilyen megemlékező kegyhelyet, vagy valamit, hogy az áldozatok ne legyenek elfeledve. Hogy ez ne ismétlődjön meg. Tehát ez a fajta úgymond boszorkányüldözés, ami velük megesett.
6: Ez nyilván akkor fontos a Rajkó zenekar számára is, hogy ezeket a csúfos történelmi tényeket ne engedjék feledésbe merülni. Hiszen az emlékezés, hogyha ezekre a történetekre emlékezünk, és esetleg megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a csúfos, szégyenteljes viselkedési formákat.
7: Igen, szóval ez a fajta diszkrimináció, ami a romákat éri, nem csak nap mint nap, hanem elmúlt évszázadok óta, ami bennünket ér, ez mind el lehetne kerülni azzal, hogyha a gyerekeket a megértésre nevelnénk, arra, hogy a másikat megismerje, tehát ne abból induljon ki, hogy mert ő roma, azért ő csak egy rossz ember lehet.
6: Vagy éppen kanibál.
7: Vagy éppen kanibál, ami szörnyű, meg még kimondani is, tehát hogy ilyen létezhet. De az elfogadásra kéne nevelni a gyerekeket. Arra, hogy együtt élünk, ez a mi hazánk is, ugyanúgy, mint az övéké. Tehát nincs olyan, hogy mi romák nem ide tartozunk, idegenek lennénk, tehát a saját országunkban úgy kezeljenek, mint egy idegent. Ez nem lehet. Ezt a fiataloknak meg kellene tanítani az oktatási szinten is, hogy az elfogadás nagyon fontos. Egymással való együttélésnek a formáit. Mert persze minden ember különbözik a másiktól, de azért csak itt élünk Magyarországon, magyarok vagyunk, mi is ugyanúgy. Tehát ezt meg kellene már érteni egyszer s mindenkorra.
6: Hát a Rajkó zenekar egy kiváló példa arra, hogy először is a magyar kultúrát gazdagítja. Azzal, hogy tulajdonképpen magyar zenét játszotok.
7: Igen. Azt játszunk, és büszkék is vagyunk rá.
6: Így van, pontosan. És a Rajkó zenekarnak a tagjai kiemelkedő zenészek egytől egyig. Nagyon sokan díjazottak, tehát hogy különböző díjakkal rendelkeznek, köztársasági érdemrend, és akkor még sorolhatnák, mint ahogy egyébként te is. Igen. Tehát az ilyen emberekre büszkék lehetünk, és nem csak természetesen a romák, a cigányok, hanem az egész ország.
7: Így van, én is.
6: Beszéljünk például arról is, hogy milyen sikereitek volt most nyáron, hiszen sok felé jártatok.
7: Nyáron templomi koncertjeink voltak, nagy sikerrel. Ezek ilyen kisebb volumenű koncertek voltak, ilyen egyórás koncertek, de ebbe igyekeztünk megmutatni mindent, amit a Rajkó zenekar mindig is félmjelzett, hogy sokoldalúak vagyunk, sokszínűek vagyunk. Ebben volt komoly zene is, volt népdal, klasszikus művek, és persze egyházi jellegű művek is voltak, és ez egy ilyen egyórás koncert volt, amit nagyon nagy élvezettel hallgattak ott bennünket, akár Ócsán, vagy itt a Rákoshegyi Szent Imre plébánián ott tartott koncertjeinknél, tehát teltházas, úgymond, tehát ilyen 100x fős közönség előtt ugyan, de könnyekig meghatódott emberek ültek, és teljesen odáig voltak azért, hogy ők most egy ilyen koncerten részt vehettek egyáltalán, és hogy ekkora élményt kaptak. Tehát ez nekik nekünk is felemelő volt, pláne. Tehát mi szeretünk játszani azért, tehát meg kell hagyni, ha a lehetőségünk van rá. És nekünk is jó volt ez, hogy felüdültünk ezeken a koncerteken tényleg, tehát ilyen felemelő érzés volt nekünk is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük ezeket a koncerteket, már tavaly is csináltunk ilyet, nem is egyet. Úgy látszik, hogy ez most egy évek óta egy ilyen karácsonykor voltak koncertjeink, tavaly például mentünk a gyerekeknek játszani, örültek nagyon, tehát ilyen karácsonyi koncertek is voltak, persze ugye nem karácsonykor, hanem karácsony előtt, de nagyon örültek a gyerekeknek.
6: Szóval akkor ezek a templomi koncertek akkor most már sorozattá nőtték
7: ki magukat. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat, igen. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat. Úgyhogy...
6: De hát a Rajkó zenekarnak mindig nagy sikerei voltak, és erről természetesen majd még beszélgetünk is. Igen. Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, hogy te honnan indultál, hiszen elsősorban most téged szeretnénk bemutatni, és utána még beszélgetünk sokat a Rajkó zenekarról, hiszen én azt gondolom, hogy a Rajkó zenekar a meghatározó a te életedben, de erről is mindjárt beszélgetünk. Szóval zenész család, ha jól sejtem.
7: Igen, zenész család. Édesapám részéről zenész, az édesanyám részéről nem. Édesapám nagybőgős volt egyébként. Ő nagyon későn kezdett el tanulni, nagy bőgőt, ilyen 20 éves korában kezdte.
6: Ó, ez meglepő, ez nem tudja akkor.
7: 20 éves korában kezdte, mert addig nem jutott, ők nagyon szegények voltak, és nem jutott igazándiból ahhoz, hogy mindig zenész akart lenni. A nagypapája is az volt, anyai ágon is, meg apai ágon is. Tehát prímások voltak, zenészek voltak, az egész család. És apu, mint öten voltak testvérek, ő egyedül, aki érzett valami zenei kvalitást magában, hogy szeretne valamit játszani, mert a többi testvére az nem. A nagyobbik testvére ugyan a legidősebb bátyja zongorázott, ilyen amatőr szinten, de azon kívül semmi. Meg gitáron tudott játszani. De ezen kívül az öt gyerek közül apukámnak volt ilyen ambíciója, hogy ő meg is tanuljon nagybőgőzni, és meg is tanult nagybőgőzni. Tehát 36 vagy 37 éves korában letette a zeneiskolát, tehát elvégezte a bőgő tanszakon az iskolát, a zeneiskolát, és igenis bőgözött is, de az mellett dolgozott is. Mert ugye el kellett tartani a 4 gyereket. 4-en vagyunk testvérek. Most a 4 gyerekből én és az édes öcsém, az öcsémet nagyon sokan ismerik, Fehér Istvánt, ő kiváló cimbalomművész, és csak ketten tanultunk igazándiból zenét, a 2 húgom pedig ők más-más úton indultak az élethez, de én is elég későn kezdtem el a hegedűt tanulni. Én 9 éves koromban kezdtem. A zenei tanulmányaimat a Vasutasok Szakszervezeti Zenei Iskolájában, akkor még így hívták, most nem tudom, hogy hívják, mindegy, ott kezdtem.
6: Ez volt a hivatalos zenei tanulmányaidnak a te kezdete. De gondolom édesapád esetleg foglalkozott veled.
7: Foglalkozott előtte velem, úgy persze, tehát én nekem volt valami kis, de nem sok, mert igazándiból hangszerem sem volt. De ő azért odafigyelt arra, hogy a zenébe azért otthon legyünk, és azért hegedülgetett nekem, tehát magyarán mondva az első hegedű tanárom az édesapám volt.
6: Hát ez az. Ez így szokott lenni, igaz?
7: Édesapám volt az első hegedű tanárom, aki így amatőr szinten valamit mutogatott, aztán így bekerültem a zeneiskolába, ahova igazándiból nem akartak fölvenni, mert mondvá, hogy 9 éves vagyok, és túlkoros vagyok.
6: Ó, aha.
7: Túl későn kezdem a hegedűt, és egy nagyon fiatal hegedű tanárnő, 20 éves volt a hölgy, már a nevére nem emlékszem, de ő hozzá kerültem, és ez a Rózsa utcában volt ez a zeneiskola. Tehát nem messze a Rajkótól. És a tanszék vezető tanárja az a Banyák Nándor volt, Nándi bácsi.
6: Aha.
7: Ő volt a tanszék vezető tanár. Édesapámnak jó barátja, meg pláne, hogy a Nándi bácsinak a felesége, az családunk rokon. Tehát rokon. Apukám oda vitt, és mondta, hogy azt mondja, hogy jó, majd minden rendben lesz, akkor a kisgyerek, majd oké. És odaadott ennek a fiatal tanárnőnek, aki kezdetektől fogva fenntartásokkal viseltetett irántam, olyan szinten, hogy nem azért, mert hogy roma vagyok, hanem az, hogy már ő kezdőkkel nem szívesen foglalkozik.
6: Ja. Igen, és ezért nem mindenki alkalmas.
7: Nem mindenki alkalmas erre a dologra, és nem is tanított annyira nagyon sokáig, mert az egyik növendékehez férjhez ment. Konkrétan, tehát férjhez ment az egyik növendékéhez, és így engem a Nándi bácsi vett kezelésbe. És akkor a Nándi bácsinál tanultam egy jó darabig, egy évig, egy másfél évig, aztán a utolsó fél évben átkerültem a Marosi tanárúrhoz, aki hangképzést tanított, meg egyéb dolgok, kemény volt az is, és utána bekerültem Rajkóba. Ezzel az alappal, tehát én 2 év alatt elvégeztem 4 osztályt. És olyan jól haladtam, hogy én már be tudtam kerülni a Rajkó zenekarba. 12 éves voltam, hogy bekerültem, és akkor már játszottam a Brahmsot, Monti Csárdás, Repülfecskét, 12 éves voltam.
6: Tehát annak ellenére, hogy esetleg egy-egy gyerek később kezdi a tanulmányait, a hangszeres tanulmányait, mondjuk 9 évesen, ami azért még mindig nem túl késő, de valóban nem ez az átlagos.
8: Igen.
6: De azért innen is fel lehet jönni. És hogyha a diák az kitartó, szorgalmas, akkor be tudja hozni azt a néhány évet. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
8: Igen.
6: Zongorából. Igen. Nyilván a hegedű egy picit más.
8: Nem, de azért kicsit komplexebb.
6: Igen, igen, igen. Tehát azért ott is megoldható ez a kérdés valójában.
8: Megoldható. Mm. De én azt mondom, hogy ez persze szorgalom és kitartás.
6: Mm-hmm. Igen.
8: Ennekül nem megy.
6: Igen. Tehát a tehetség az valójában nagyon-nagyon fontos.
8: Nagyon
6: de
8: fontos.
6: Meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy azért az nem mindig elég.
8: Nem mindig elég, igen.
6: Igaz?
8: Nem mindig.
6: Milyen volt a Gyula bácsival? Gondolom, akkor hozzá kerültél. Farkas Gyula bácsihoz.
8: Igen, kezdetekben az ő keze alá kerültünk. Nem voltunk annyira nagyon alulképzettek sem, de hogy mondjam, tehát gyerekek voltunk, 12-13 évesek, 9 évesek. És azt tudom mondani, hogy ő eleinte ő is egy kicsit fenntartással volt felém. Át akart rakni egy másik hangszerre. Brácsára konkrétan. És én mondtam, hogy hát én nem szeretnék brácsás lenni. És mondja nekem, hogy öcsi, állj föl, és azt csináljál valami, mit tudsz te a műsorból egyáltalán? Tudsz valamit? Mondom, igen, hát mondom, tudom a Monty Csárdást. Igen, öcsi, és mit tudsz még? Mondom, Brahms 5. magyar táncot. Igen, és mi van? Repülfecskét. Na, arra felkapta a fejét az öreg. Na, akkor játszd el, öcsi. Eljátszottam a zenekar előtt a repülfecskét, úgy, ahogy a nagybátyám Zsiga Alojos megtanította, és ő is nála tanult, tehát utána derültek ki a dolgok, hogy milyen oknál fogva tudom én a repülfecskét. És én eljátszottam a zenekar előtt, és akkor azt mondta, öcsi, kellemes csalódás vagy nekem, ő illet, nem leszel te brácsás. És akkor utána derült ki, hogy én az Alajos a nagybátyám, és ő nála végzett. Tehát ő készítette fel a vizsgára, mert a Zsiga Alajos nagybátyámnak az apukája, aki kiváló zenész volt úgy szintén Zalaegerszegen, a katonazenek, a zenész osztagnak, a zenész századnak ő volt a parancsnoka, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak Gyula bácsival. És hát így innen derült ki, hogy az öcsi miért nem mondtad, hogy neked hát mert ugye de gondolhatta volna, mivel fehér az egész, tehát a nagybátyáim Rajkóban végeztek. A Zsiga Tibi, a Zsiga Lali, aki csellós volt. Tehát a család ott végzett. Tehát nagyon sokan. Tehát innen tudta már, hogy merre van aztán, amikor apukámat is meglátta, akkor meg már tudta, jó van, most már tudom, hogy ki vagy. Mert addig nem tudta, hogy ki vagyok.
6: Szóval nincsenek véletlenek.
8: Nincsenek véletlenek, szóval
6: igen.
8: Ő mondta, hogy hát örül neki, hogy én vagyok. Mm. Meg minden, de igazándiból problémát jelentettem az ő számára nagyon sokáig.
6: Mm.
8: Mert ő primást akart belőlem csinálni. És ezt onnan tudom, hogy ha nem is állandóan, de jó sokszor téma voltam otthon a családi asztalnál, hogy nem tud velem mit kezdeni, és azt mondja, tehetséges fiú, és egyszerűen nem akar primás lenni, és ez őt idegesítette ebből a szemszögből, hogy nem tud velem mit kezdeni, mert nem voltak ilyen ambíciói. Uh-huh. Tehát én nem voltam egy ambiciózus gyerek.
6: Uh-huh.
8: Tehát az, hogy vezető akarjak lenni, vagy zenekarvezető, úgy voltam vele, én nagyon szépen elücsörgök itt a sarokba, vagy az izében, nekem teljesen mindegy, hogy mi van. Én szeretek muzsikálni, uh-huh. de úgy. Úgyhogy kiálljak, és akkor azt mondjuk, hogy én vagyok a totum factum, már bocsánat, hogy így mondom.
6: Így van.
8: Ne. Ilyen ambíciókat én nem dédelgettem magamban.
6: Uh-huh.
8: És nekem meg is voltak ezzel kapcsolatosan előnyeim, mert én hogy megtanultam mindent, tehát igyekeztem a műsort megtanulni, és jól. Így aztán mindig benne voltam az utazó csapatban. Tehát amikor mi kis rajkók, úgymond az akkoriak, én, a Váradi Kálmán, a Bakos Kálmán, meg a többiek, tehát, meg ott a Csanya Jancsi, fölnőttünk, meg minden, amikor már nagyobb, akkor igenis a nagy zenekarban már be kellett ülni. És voltak olyan emberek, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ő, és ő nélkül nem is indulunk el. Tehát nem megyünk sehova.
6: Persze kell ennek a stabil emberek.
8: Kellenek a stabil emberek, de ez egy ilyen, ez egy ilyen, néha jól esett, hogy azt mondják, ó, igen, mert számítanak rám, ez így, igen, ez így egy kicsit motivált engem, de amúgy az, hogy primás legyek, az nem. Nem akartam az lenni. És
6: de végül mégis főprímás
8: lettem. Végül mégis főprímás lettem, hát ennek is van egy szomorú apropója, de hogy visszatérjek, én amikor a Rajkó zenekarban végeztem, 95-ben, mert 85-ben kerültem be, 95-ben végeztem, akkoriban még 10 éves szerződést írtak alá a fiatalokkal, és hogy visszakaranyarodjak oda, hogy a Gyula bácsi szegény, amikor meghalt 90-ben, az nekünk egy szörnyű tragédia volt. Az egy olyan letargikus élmény volt, amit nem tudok leírni, tehát igazándiból olyan csönd szállt a zenekarra szó szerint, hogy mindenki csöndben, halkan beszélgettünk, minthogyha egy temetésen lennénk folyamatosan, tehát és nem, egyszerűen nem tudtunk mit mondani egymásnak. Semmit, tehát megkukultunk. Ez egy sok volt, ami a zenekart érte. Hogy elment, és most mi lesz velünk? Pedig ott volt a Tibi bácsi, aki egy nagyszerű, egy zseniális ember volt, és ő átvette ezt az egészet, ami nagyon kemény időszakon mentünk keresztül, ő át tudta ezt venni, és amikor elment a Gyula bácsi, én megfogadtam, hogy na jó, van, ha ezt akarod, hogy én zenekarvezető legyen,

0: embernek ismertelek meg, meg minden. Mondtam, hogy jó, rendben van, megértem az ő fenntartását ezzel kapcsolatosan, hogy nem akar engem visszavenni, de ettől függetlenül megköszöntem, hogy ott lehettem, és hogy ott voltam.
1: Ha jól emlékszem, Veréb Zoltán volt ebben.
0: Veréb Zoltánnak hívták ki, van a Zoli bácsi, ő nem akart engem visszavenni, és hát jártam el jobbra-balra a vendéglátóba, elég sokat zenéltem, akkor kezdődött egy olyan az életemben, hogy nagyon sokat játszottam a vendéglátóba, kaszinó étterembe, akkor fent a Budai Várba, az Ezüst Hordóba, és Arany Hordóba, akkor Fekete Holló étterembe, ilyen helyeken. És hát kisebb hakniaim is voltak itt-ott-ott.
1: Szóval, hát a Rajkó zenekarban ezt is megtanulták a diákok, hogy a szórakoztató zene az,
0: meg kellett tanulni ezt is, mert jártunk a Hotel Ifjúságba föl, ahol a Lajos bácsi is játszott a Margit kert előtt, kellett nekünk mindig elmenni, és hát mi beletanultunk a vendéglátóba is. De az megint más volt, mert az nem tette ki szervesen úgy az életünk részét, mint a koncertekre való járás. Tehát a koncert a sok-sok volt, rengeteget járt.
1: Hány koncertetek volt egy évben hozzávetőlegesen?
0: 140.
1: 140?
0: 140 koncert.
1: Rengeteg.
0: 140, igen. És ez még...
1: Ez csak a 10 zenekarotok.
0: Ez csak a miénk.
1: Mert hogy ugyebár 3 zenekar ment párhuzamosan legalább.
0: Igen. Uh-huh. Igen. És az a Rajkónak vagy 140, vagy 150. Nem volt ritka 150 sem. Tehát,
1: ez a nagy zenekar volt?
0: A nagy zenekar.
1: Aha.
0: Nagy zenekar. Igen. És ebben persze benne voltak a külföldi fellépések is, meg mindent, tehát mindennel együtt 140-150 éves fellépési kótánk volt. Ez elég komoly.
1: Hát abból... Ez egy gyereknek azért elég fárasztó, ha bár akkor már a nagy zenekarban, akik játszottak, nem feltétlenül a legkisebbek voltak, de azért...
0: Igen, gyereknek egészen fárasztó. Igen, hát 16 éves korom óta csináltam. Tehát én ahogy bekerültem, rá 4 évre, én mentem mindenhova fiúkkal. Tehát,
1: merefele jártatok?
0: Franciaországba, Németországba, Franciaországot azt nem is tudom hányszor utaztuk körbe. Én nem is tudom hányszor voltam Párizsba, csak Párizsba. De nagyon rengeteg helyen, a nagyvárosokba, Franciaországba, Lyon, Bordeaux, Cannes, egészen délig mentünk a Rivierára. Németország, ott is nagyon sokat játszottunk. Rengeteg fellépésünk volt Svájcban például. Sorolhatná.
1: Ez még a 90-es évek?
0: Ez még a 90-es évek, igen. 90-es évek. Aha. Utána mentünk már egy kicsit messzebbre is. Jordánia, akkor Kína, Japán, Amerika, USA, mármint az Egyesült Államok, Kanadába is voltunk. Uh-huh. Úgyhogy elég sok. Elég sok.
1: Tehát a Rajkó zenekarnak óriási sikerei voltak mindig. Ha a bekerülésed előtti időszakot nézem, az a rengeteg világi ifjúsági találkozó, amit a rajkósok nyertek Berlinben, és még sorolhatnánk természetesen a helyeket, és egyéb versenyek, és amerikai körutak, ez mind hihetetlen egyébként.
0: Igen.
1: Tehát, hogy óriási sikere volt a Rajkó zenekarnak a megalakulásától kezdve egészen 1952-től, amikor Farkas Gyula Szigeti Pállal kézen fogva alapították a Rajkó zenekart.
0: Igen. Ezt lehet mondani. Igen.
1: És tulajdonképpen azért a Rajkó zenekarban játszani és oda bekerülni, tanulni, az egy presztízs volt.
0: Az.
1: Én azt gondolom.
0: Igen.
1: Tehát abszolút még a te idődben gondolom napokig tartott a felvételi.
0: Igen, 3 napig tartott a felvételi. 150 gyerekből kellett kiválasztani azt a 9-et vagy 8-at, akit felvettek. 150 gyerek.
1: Az igen.
0: És az akkori Rajkó zenekar 117 fős volt.
1: A teljes zenekar, amit utána persze felosztottak részekre.
0: Igen, 3 részekre. Osztani, mert ugye voltak a kezdők, voltak a haladók, és volt a nagy zenekar. 117-en voltak.
1: Hát azért az nem kevés. Ez igen. Gyerekként hogyan éltétek meg ezeket az élményeket? Tehát hogyan éltétek meg az utazást? Ennek nyilván van egy buli része is. Van egy olyan része is, ami viszont rettenetesen fárasztó.
0: Igen.
1: És hát a sikerek.
0: A sikerek. Én amikor először beléptem a próbaterembe, és akkor általában abban az időben az volt a szokás, hogy a Rajkó zenekarnál nem szeptemberben kezdődtek

0: kell a próbák, hanem augusztusban. Most én ugye fölvételiztem oda, és ugye ahogy fölvetek nyáron, vagy hogy, augusztus másodikán vagy harmadikán én már mentem be próbára. Aha. És én amikor először gyerekként bementünk, 9-en voltunk, akkor fiatalok, újak, ez valami megdöbbentő volt, hogy szól a rajkózenekar. Uh-huh. Tehát én még ilyen élményben az életemben nem vettem részt. Uh-huh. Soha. Uh-huh. Tehát azt nem lehet leírni. Tehát az mai napig, ha rágondolok, föláll az szőr a hátamon. Szóval uh-huh. olyan hangzás volt, és olyan műveket adtak elő, hogy le voltam döbbenve. Tehát ezeket a nagy nyitányokat Költő és Paraszt, Szuppétól például, vagy a Tell Vilmos nyitányt, úgy szintén, szóval meg akkor halt a Hubaitól a Helyre Katit, a Hullámzó Balatont, ezeket módszeresen mindig minden alkalommal átvette a Gyula bácsi a zenekarra, azért, hogy ez mindig, az, ahogy ő mondta, ha az álmotokból is felkeltenek, akkor is tudni kell szarazátét minden egyes alkalommal. És ezek akkora élmények voltak, a 14. rapszódiát. Hát ez úgy szólalt meg, hogy én szavakkal nem tudom leírni.
1: És ezek mind a Gyula bácsi átiratai voltak?
0: Igen, egytől egyik. Uh-huh. Egytől egyik.
1: Tehát ő hangszerelte meg a rajkó zenekar számára ezeket a Igen. darabokat, hiszen ezek eredetileg zenekari művek, de nem olyan felállásban. Tehát egyikben sincsen címbalom például.
0: Nincs uh-huh. persze. És hát nem csak az, tehát ő a tánckar számára is nagyon sok táncszámot ő hangszerelt, ő csinált meg. És azok mai napig olyan szépen szólnak. Tehát uh-huh. ezek megállnák egy koncertterembe is a helyét. Simán. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy a táncosok számára készült. És nem egy van köztük, ami elég nehéz eljátszani, tehát nem könnyű. Tehát az valami leírhatatlan élmény volt. Ő szeretett bennünket nagyon. Minket kicsiket. A kis zenekart. Már akkor mi középhaladóak voltunk, és velünk először ő kezdett el foglalkozni, aztán úgy átkerültünk a Tibi bácsihoz, Mészáros Tibi bácsihoz, és akkor egy idő után azt mondta a Gyula bácsi a Tibi bácsinak, hogy most Tibikém, te átmész a nagyokhoz, a nagy zenekarba, őket fogod tanítani, majd én meg fogom mondani neked, hogy mit tanultok, de ne vérgyitán tanultok, persze. És a gyerekekkel én fogok foglalkozni. Hát kicsit fura volt ez a helyzet, mert a Tibi bácsi se értette, hogy miről van szó. Aztán később megtudtuk, hogy miről van szó igazándiból. Hát akkor már 2,5-3 éve már csak minket tanított az öreg. És a nagyok megkeresték a Gyula bácsit, és mondták neki, hogy Gyula bácsi már nem szeret maga bennünket, vagy valami baja van velünk, vagy hogy nem akar már bennünket tanítani. És akkor mondta, hogy ide figyeljetek, nektek már megmutattam mindent. Ti már tudtok mindent, ti már sinem vagytok. Ti már egyenesbe vagytok. Nektek már túl sok mindent nem kell. De őket még el kell indítanom. Azaz minket. És nagyon sokat kaptunk tőle. Sokat. Persze. A fenyítés az majdnem mindennapos volt. Nem a fizikális, a verbális. A kulcsal is fenyegetett, igen, de...
1: Ugyebár ez a körte alakú.
0: Igen, az a körte alakú kulcs, ez a bizonyos farca körte alakú kulcs, amivel néha kaptunk egy-egy kokit.
1: Tehát még mindig az a kulcs tartóval gyűlik egyébként a zenekari.
0: Van még belőle egy példány, de az már igazándiból nem jellemző már ott bent az együttesben, vagy ilyen körte alakú kulcs tartók lennének. De ő nem riadt vissza a verbális bántalmazástól sem. Szóval azért elég kemény lelki terrorba tudta tartani az embert. Hogy mert muszáj volt ránk hatni a lelkileg is, meg minden, hogy ha nem volt, tehát ő nem akart fizikálisan bántalmazni bennünket, hanem inkább akart bennünket indítani a helyes irányba.
1: Hát ez volt az ő nevelési pedagógiája, igen, módszere. A... De az az igazság, hogy ez a múlt században, mondjuk így, azért ez nem volt annyira ritka. Nem. Tehát lehet, hogy ez ebben a században már nem jellemző, mert nem. Különben a gyerekek feljelentik a pedagógusokat. Ez csak igen. Mostanában divat.
0: Ez csak mostanában divat. Persze, hát az ő ide, tehát amikor ő önálló is volt egy-két alkalom, hogy a szülők bejöttek, és akkor tehát nem tetszett nekik, ahogy az ő nevelési módszerei, és de az nagyon ritka volt. Uh-huh. Tehát nagyon ritka.
1: Viszont hatékony volt.
0: Hatékony.
1: Nagyon-nagyon hatékony volt.
0: Igen.
1: És hát tulajdonképpen ez a lényeg.
0: Ez a lényege a történetnek, hogy ő elég keményen rá tudott hatni az emberre, és hát amikor ő elment, akkor én próbáltam ugye visszakerülni, de hát én már ugye a vendéglátóban, hogy megcsináltam a dolgaimat, én így egy kicsit önálló lettem.
1: És akkor ez 96 körül.
0: Ez 96. Uh-huh. És már akkor formálódott az a dolog, hogy hallottam, hogy majd a Veréb Zoltán nyugdíjba fog menni. Uh-huh. És a Gerendási István, az igazgatónk, a mostani igazgatónk, akkor ő még iskolai igazgató volt, ha jól tudom, de már mondta, hogy hát ő volt addig is egy professzionális rajkózenekar. Tehát ez a végzett diákokból, növendékekből alakult belül egy zenekar, aki profiknak hívták őket, de lemorzsolódtak egy idő után. És maradtak olyan 12-en talán. Tehát és mondta mondták a fiúk, hogy hát nem tudnak nagy fellépéseket vállalni, mert kevesen vannak. És ahogy a Veréb Zoltán elment, Gerendási átvette az egészet, és azt mondta, hogy na akkor én most akkor újraépítem a professzionális rajkózenekart, és tessék javaslatokat tenni, hogy ki legyen benne. És szegény Zsiga barátom őt kérte föl erre azért, hogy keresd meg a potenciális kollégákat, hogy akikben van potenciál, hogy őket kutass föl, beszéljél velük, és hogy mit szólnak ehhez a dologhoz. És engem keresett meg elsőnek.
2: Mai vendégem Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekarról. A történetünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Da wir's macht da noch Pixel, oh!

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára-Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára-Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 14-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Felhívott telefonon, éppen egy muzsikálásból mentem haza, édesapám azzal fogadott, hogy azt mondja, keresett engem a Zsigmond. És mondom, mit mondott? Hát azt mondja, valami zenekarról beszélt meg, nem, te figyelj, hív föl! Beszélj vele. És felhívtam, és mondta, hogy erről lenne szó, Gyuszikám, hogy tudod-e vállalni. Mondtam, hogy másfél órás vívódásom volt, hogy felhívjam-e egyáltalán, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy akarok-e én betagozódni valahova, tehát azon vívottam, hogy akarok-e én úgy mond föladni a szabadság, a zenei szabadságomat, a mozgásteremet, hogy én oda megyek, ahova akarok játszani, hogy ezt feladom-e azért, hogy a Rajkó zenekarba belépjek. És hát másfél órás vívódásra, én mondom, jó, beszéljük meg. És mondtam a Zsigának, hogy rendben van, de mondom, én csak úgy megyek vissza, úgy vagyok hajlandó visszamenni, így mondtam pontosabban, hogyha én prímás leszek. Én már nem akarok lőhegedűsként lenni. Jó, Gyuszikám, rendben van, oké, túl van tárgyalva, figyelj, én ezt továbbítani fogom a gerendási úrnak, és akkor le. És talán másnap, hogy harmadnap be is hívtak. És akkor elmondta az igazgató, hogy jó, rendben van, én prímás leszek, de ez sem volt egyszerű. Mert utána jöttek a többiek, a Radics Feri, Danyi Lőrinc, és a többiek sorba, és akkor kialakult egy hierarchikus rend, hogy kinek hova kell állnia. És így csúnya szóval élve lecsúsztam egy kicsit a ranglétráról, és nem primás voltam ugyan, de nem akkora felelősséggel, mint a többi három. És hát ezt így néha így tudatta is velem a főnököm, hogy hát rendben van, Gyuszikám, de neked nincs akkora felelősséged, mint annak a másik háromnak. Jó. Ez megmutatkozott anyakiakban is, hogyha ezt így elmondhatom, de mindegy, én tudomásul vettem ezt a dolgot, és azt is tudomásul vettem, hogy ezért meg kell küzdeni. Ez engem nem lombozott le úgy, hogy azt mondtam, hogy hát igen, na jó van, akkor adjuk fel itt, és akkor ez engem inkább csak motivált. Ez engem inkább csak épített előre, hogy én igenis, akkor be kell bizonyítanom, hogy érek annyi, mint az a másik három. És én ezért nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, muzsikáltam, rengeteg, és tapasztalatot gyűjtöttem elsősorban. Tehát amilyen esetlen voltam kezdetekben a színpadon, meg nem úgy tudtam magamat adni, ahogy kellett volna. Erre figyelmeztettek kollégák is. Figyelj, Gyula, Gyuszikám, ezt így kéne csinálni, úgy kéne, figyelj erre, figyelj ránk is. Tehát a kollégák, hogy motiváltak arra, hogy figyelj, ezt prímásként neked ez a kötelességed, mit kell megcsinálnod, mi az, amire ügyeljél, mi az, amire ne. A Zsiga nem szólt bele a munkámba soha. Tehát igazából hagyta, hogy én kibontakozzak, hogy én csináljam magamét, ami nagyon helyes dolog volt tőle. Mi nagyon jó barátok voltunk nagyon. Szóval mi a Zsigával nagyon jól megértettük egymást. Voltak persze nézeteletéréseink néha, de a tömkelegével mindig megértettük egymást. És én így ebből építettem fel magamnak később azt, hogy olyan pozícióba kerültem a három prímás kollégámmal szemben, hogy én mindent meg tudtam egyedül csinálni. Egyedül mindent. Nem kellett mellém segéd prímás, vagy akármi, hogy elvezesse mondjuk a tánckart, én egy személyben meg tudtam nagyon sok fellépést egyedül csinálni. Úgyhogy váltó prímás nélkül. És ez jó is volt egy időszakban, mert amikor csak hárman tudtunk egymásra építkezni, akkor is megvolt az az esély, hogy párhuzamos előadásokat lehet tartani. Mert jó, a Gyuszi elmegy mit tudom én hova, Pécsre, elmegy a csapattal, megcsinálják ott az előadást, addig a Zsigáék megcsinálnak mondjuk Pesten egy másik fellépést. Ennyi. Tehát nem kellett annyira túl sokat agyolni azon, hogy én nem tudom, operett műsort is megcsináltam egyedül.
5: Tehát az ember tulajdonképpen folyamatosan fejlődik, igen, és fejleszti magát, és hogyha van egy ilyen úgymond kihívás, aminek próbál eleget tenni, akkor, igen, az nagyon-nagyon tudja motiválni a zenésznek a munkáját, a fejlődését, az ő kiteljesedését. Akkor ez volt.
4: Ez volt. Ez sok. Persze ez sok olyan dologgal jár, hogy ugye rengeteg stressz, amit az ember nem nagyon tud feldolgozni, de igyekeztem azért normálisan, de az, hogy én mindig megyek valahova, ezt így az édesapám is megjegyezte, hogy kisfiam, miért kell? Miért kell neked mindenhova elmenni? Mert mondtam neki, mert ezt muszáj megtenni. Én jártam Nóta klubba is zenélni. Uh-huh. És mondtam, hogy én fejlődni akarok. Én akarom, hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok, és be kell nekem bizonyítani azt, hogy én is érek annyit, mint a másik. Aki már egy kicsit nevesebb volt. Akármi ott a zenekaron belül is, akire úgy tekintettek a zenésztársak, hogy volt tekintélye. Uh-huh. Nekem én a tekintélyet megküzdöttem. Azért, hogy azt mondják a kollégák, hogy igen, amit te csinálsz, az korrekt, az ott van, megbízunk benned. Uh-huh. És akkor már volt egy presztízsem a zenekaron belül.
5: Ha jól értem, akkor viszont visszatérve egy picit erre a 96-os évre, amikor tulajdonképpen Gerendás István jött, és átvette úgymond a Rajkó zenekarnak az irányítását, akkor ő valahogy egyfajta megmentőként is lépett föl a zenekar előtt? Hiszen, hogyha ő nincs, akkor tulajdonképpen megszűnik a zenekar?
4: Hát gyakorlatilag szerintem felfoghatjuk így is, igen. Igen. Ő volt az, aki talpra állította igazándiból a zenekart. 97-ben. És ő 97, azt hiszem, 97 márciusában vette át a történetet, és ő volt az, aki talpra állította ezt az egészet.
5: És te hogy emlékszel rá, hogy kerülhetett ilyen szituációba a zenekar?
4: Azért kerültek szerintem olyan szituációba, hogy lemorzsolódtak az emberek, mert igen, ennek anyagi okai is voltak, anyagi. A másik meg az, hogy abban az időben még a vendéglátónak még volt pörgése. Nem úgy, mint most, annyira nagyon nincs. Uh-huh. És nagyon sokan elmentek vendéglátóba, kimentek, kiutaztak külföldre zenélni, és ott hagyták a zenekart. És így lemorzsolódott a zenekar, és egy ilyen 12 főre, tehát 11-12 fő talán, még kevesebben is voltak. Szóval irdatlan kevés volt a izé, és szerintem a Verjéb Zoltán nem törődött azzal, hogy a fizetésüket megtolja, vagy jobb legyen.
5: Tehát elsősorban anyagi motiválták a zenészeket arra, hogy inkább más helyen keressenek megélhetési
4: szemszögből. Én így gondolom legalábbis, de lehet, hogy nem így volt.
5: Ez egy nagyon érdekes időszak volt ez a 90-es évek a cigányzene történetében, mondjuk így, hiszen a rendszerváltás után járunk néhány évvel, amikor azért elkezdtek már megszűnni vendéglátóhelyek, illetve azok a zenés szórakozóhelyek, ahol cigányzenészeket alkalmaztak. Tehát akkoriban ezt még nem lehetett annyira tapasztalni?
4: De érezhető volt már. Uh-huh. Már érezhető volt. Tehát ott, amikor például megszűnt az emke.
5: Hát egy emke szálloda, hogy szűnhet meg? Persze. Tehát ez elképzelhetetlen volt előtte.
4: Én a Lakatos Mikivel, aki vendéglátó zenére tanított engem, őnála tanultam nagyon sok évig, 6 évig voltam vele az MK-be, mint tanulózenész. 6 évig. Uh-huh. És egyik pillanatban másikra megszűnt. Tehát a 90-es években már érezhető volt, hogy van egy valami, ami nem is tudom megfogalmazni igazándiból, hogy mi vitte lefelé a vendéglátó szakmát. De egyre több étterem bezárt, nem volt itt sem étterem, ott sem étterem. Eladták a tulajdonjogokat az étterem tulajdonosok, mit tudom én, banknak például, vagy akármi másnak, sörfőzdének, vagy bármi más, de szóval, és megszűntek az éttermek. És ezzel megszűnt a cigányzenének is a tere. Teret vesztettünk szerintem rengeteget.
5: És akik felvásárolták ezeket a helyeket, ezeket az éttermeket, szórakoztató helyeket, ők hogyan viszonyultak a cigányzenéhez?
4: Nem jól, szerintem.
5: Tehát tulajdonképpen itt volt a probléma?
4: De volt itt probléma, mert ráálltak arra, hogy ugye persze, hogy a zenészeket meg kell fizetni.
5: Így van.
4: Na most ugye egy némely helyen úgy gondolták, hogy na most akkor fizetnek ennyit, vagy annyit a zenésznek, és akkor ott játszom. Vagy azt mondta, hogy ő igazándiból, mint új tulajdonos, ő sosem szerette ezt a műfajt. Nem is igazándiból fült hozzá fogalja, minden is azt mondta, hogy ő betesz egy zenegépet, vagy akármit, és ő neki nem kell. Ez nem. Tehát a zenészeket menesztette, ahogy tudta, és ezzel kikerülte azt a fajta dolgot, hogy még pluszban fizessen 5 vagy 6 zenészt. Nem kell, csak beteszek egy zenegépet, és akkor szól a zene, és akkor a vendégeknek az jó. Teljesen mindegy. Tehát de mindig a zenészekkel kezdték ezt a történetet, szerintem. Fokozatosan.
5: Mint ahogy általában gazdasági problémák esetén is a kultúránál vonják meg a elsőként a forrásokat.
4: Igen, a kultúrát azt
5: nagyban nézzük.
4: Az nagyban.
5: Igen.
4: És a cigányzenével is valahol ez történt. Aztán szerintem az is, hogy nem tekintették igazándiból szakmának a szórakoztató zenei szakmát. Tehát azt, hogy mi lediplomáztunk idézőjelben, elvégeztünk egy iskolát, egy szakképesítést kaptunk róla, ezt egyik pillanatról a másikra elvették tőlünk.
5: Ez egy már a 2000-es évek eleje.
4: Hát körülbelül igen. Igen. Elvették tőlünk ezt.
5: Mikor a Kóka miniszter, ha jól tudom, akkor megszüntette.
4: Megszüntette a ránk vonatkoztatott dolgot, hogy ez mondván ez nem szakma.
5: Uh-huh. Ez volt az utolsó szeg a cigányzene koporsójában?
4: Nem csak ez.
5: Csúnyán megfogalmazva?
4: Nem csak ez. Szóval igazániból nem mondhatjuk azt, hogy utolsó szeg volt, hanem kezdett kimenni a köztudatból ez a zene. Kezdett lassan kiszivárogni, menni a köztudatból ez a fajta zene. A rádióban is megszűnt a déli muzsika. Nem hallották az emberek. Tehát kivették, akkor egyre inkább elszigetelték kulturálisan az embereket ettől a zenétől. Ami persze vidéken megmaradt, mai napig érezhető, hogy megvan, tehát a minél távolabb kerülünk Pesttől, annál jobban érezhető, hogy ott még mindig van igény erre a dologra. És persze ugye a nyugati kultúrának a beszivárgása, a nyugati zenei hatások, azok, amik a fiatalokat már nem motiválták arra, hogy na, ez is érték. Uh-huh. Tehát igazából a felnövekvő apukák, anyukák már nem tanították, vagy nem nevelték a gyerekeket úgy, hogy hát ez is a kultúránk része, és ezt is hallgatni kell, és ezt is, mert ők már ezen nem nőttek föl. Tehát a rendszerváltás után fölnőtt 2-3 olyan generáció szerintem, akik ebben nem voltak benne már. Abszolút. Uh-huh. És kiment. Szóval kimosódott. Inkább fogalmazzunk így a kulturális közegből ez a zene.
5: De azért igény még valahol még mindig van rá. Van. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is.
4: Budapesten.
5: Ha megnézzük a mai helyzetet.
4: A mai helyzetet.
5: Tehát azért nem tudott teljesen
4: eltűnni. Hála Istennek, minket nem tudnak úgy annyira nagyon elnyomni. Igazándiból azt kell megérteni, bár ezért sok neves kollégával egy párral összevitatkoztam, de igazándiból azt hiszem talán mindannyian egyetértünk abból, hogy a magyar nóta az nem cigányzene. Az a magyaroké. Többek között a miénk is. Tehát az, hogy mi műveljük, vagy mi adjuk elő, attól nem lesz az cigányzene, az magyar nóta.
5: Na jó, de viszont nem véletlenül hívták ezt régen is cigányzenének, illetve nem véletlenül nevezte ezt Liszt cigányzenének, hiszen elsősorban, sőt, csak a cigányok előadásában hallhatta ezeket a magyar nótákat. Igen, amiknek igaz, hogy az eredete lehet, hogy magyar szerzőktől származik, de onnantól kezdve egyébként már, hogy az előadás stílusa, az tulajdonképpen a romáknak az előadására jellemző, a cigányzenészeknek az előadására, díszítésére, hangszerelésére jellemző, onnantól kezdve valahol mégiscsak cigányzene lesz.
4: Igen, attól, hogy néha fogalmazok úgy, hogy attól, hogy egy cigány játsza, attól még az nem lesz igazándiból cigányzene. Csak,
5: persze.
4: De mert ilyen alapon bármit ide vehetünk, tehát akár a jazz műfajban, vagy akármiben, tehát bármit, amihez hozzányúlunk, az cigányzenévé válik. Nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy nem az. De elsődlegesen ez magyar. Tehát ez a
5: magyar. A forrása az igen.
4: Magyaroké. Tehát ha a legnevesebb nótaszerzőket is megnézzük, van közte roma ember persze, de nem mindegyik. Tehát én megkérdeztem jó pár kollégámat, hogy neked mi a legkedvesebb nótát, és elmondta, hogy melyik, mondom, és roma írta? Szerintem nem. Hát akkor mondom, cigány zene? Nem.
5: Viszont a legfontosabb, hogy ez a magyar kultúra része.
4: Így van, ezt akartam.
5: És tulajdonképpen ez a kulcs.
4: Ez a kulcsa ennek az egész dolognak, hogy ennek ezért nem szabad eltűnnie. Tehát ne azon az alapon ítéljük meg a mi létünket, a cigányzenészek létét, hogy mert mi cigányzenét játszunk. Ne, elsődlegesen a kulturális szemszögéből az, hogy ez a magyar zenei kultúrának szerves része, elválaszthatatlan része.
5: Ha viszont azt nézzük, hogy a cigányzenészek azért világszerte híresek.
4: Igen.
5: Ami nem feltétlenül csak a magyar nótáknak köszönhető, hanem az ő képzettségüknek, az ő sokszínűségüknek. Igen. Tehát az, hogyha mondjuk, nem tudom, Németországban muzsikál egy cigányzenekar, és jön egy japán csoport, És olyan zenéket fognak nekik játszani, vagy egy görög csoport, amiket igen, imádnak, szeretnek, akkor biztos vagyok benne, hogy most mindegy, hogy éppen Németországban hallják azt a cigányzenekart, vagy Magyarországot, az a cigányzenekar az valami olyan élményt fog számukra nyújtani, amit mondjuk más zenekaroktól nem szoktak ne meg.
4: Na most ez az, amit igazándiból fel kellene karolni olyan szinten, hogy a magyar cigányzenészek egyedülállóak a világon. Nincs még egy.
5: Igen.
4: Tehát az, hogy minden műfajban otthon vagyunk, fogalmazhatunk így is, a klasszikustól egészen a legkönnyebb műfajig, olyat nem tudsz Németországban mutatni, vagy bárhol máshol, ahol az ottani régióban levő roma zenészek például ezt csinálnák. Nem, ők is játszanak egy kiváló zenét, tehát amit ők játszanak, de ők nem így szocializálódtak.
5: Így van. Na most ennek a képzésnek az alapja azért főként a Rajkóban volt.
4: Rajkóban van, igen.
5: Farkas Gyula idejétől kezdve.
4: Így van.
5: Tehát ő adta meg ennek az... Ő adta meg ennek az alapjait.
4: Igen, ő.
5: És természetesen miután ezek a gyerekek, akik a Rajkó zenekarban végeztek, mint ahogy te is,
4: igen,
5: utána letették a kategóriavizsgát, ABC kategóriavizsgát, nyilván az A volt a legmagasabb, amivel azért már lehetett nemzetközi hírű étterembe is játszani.
4: Hotelban lehetett.
5: Hotelban, igen. Ahova jöttek viszont a külföldi vendégek, és tulajdonképpen vitték a magyar cigányzenészeknek a hírét.
4: Hát persze.
5: És ez a kategória vizsga, ez annyira színes volt, és annyira összetett volt ennek a műsora, hogy tulajdonképpen valóban aki itt végzett, én egyébként

0: hát én valakinek éreztem magam. Uh-huh. Szóval az, hogy elvették, azt egy kicsit tragédiának éltük meg szakmán belül. Nagyon sokat szoktunk beszélgetni róla, uh-huh. hogy hát ezt nekünk jó lenne, hogyha visszakapnánk, mert elvették tőlünk azt a kis önbecsülést. Uh-huh. Szerintem.
1: Természetesen az elmúlt években, vagy hát mondjuk úgy, hogy évtizedekben, igen, azért voltak próbálkozások arra, hogy ezt visszahozzák. Én azt hiszem, hogy most látom az első olyan jelet arra, többek között azzal, hogy Farkas Gábor zongoraművész lett egyébként a Zeneakadémiának a rektora, igen, és ő beemelte ezt az ő programjába, hogy szeretné a cigányzenét Zeneakadémiai keretek közé bevinni, méghozzá a népzene tanszak alá. Van, népzene, ha minden igaz, aztán nyilván nem lesz egyszerű dolga, hiszen azért érezhető, erősen érezhető, hogy sokan vannak ellene ennek a programnak. Hiszen, hogyha például a szenátusi szavazásra gondolunk, ott is azért voltak nem egyszerű kérdések ezzel kapcsolatban. Gondolom. Úgyhogy remélhetőleg, hogyha viszont sikerrel jár Farkas Gábor, akkor viszont hamarosan beindul a cigányzeneképzés a Zeneakadémián is.
0: Hát ez egy örvendetes dolog.
1: Kétségtelen. Én azt gondolom, hogy teljesen megvan ennek a létjogosultsága, hiszen hogyha népzenét lehet oktatni a zeneakadémiai szinten, akkor az úgynevezett cigányzenét, amit tudjuk, hogy azért a sokkal színesebb ez a dolog annál, mint hogy egy szóval elintézzük, hogy ez cigányzene, de minden esetre ugyanazon a szinten van legalább.
0: Hát így van, a magyar nóta műfajt ezt be kell vezetni. Tehát a magyar népies műdal, ahogy fogalmaztunk régen. Tehát ez egy egyedi stílust kíván, egy egyedi játékpontot kíván, egy egyedi nézőpontot kíván, és ezen kívül nagyon sok színű. Uh-huh. Rengeteg. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit persze én szeretem a népzenét, a magyar autentikus népzenét. Szeretem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki nem szereti, vagy ki szereti, vagy
1: ez nem szeretett kérdése.
0: Nem szeretett kérdése, ez is a
1: magyar kultúra része.
0: Én szeretem amúgy. És hát legyünk őszinték, ebből építkezett a én műfajom, tehát amiben én játszom.
1: Így van.
0: Tehát ebből építkezett.
1: Egy picit térjünk vissza a Rajkó zenekarra és az ő programjukra, hiszen miután Gerendási István átvette a Rajkó zenekarnak a megmentésével, mondjuk így, igen, a zenekarnak az irányítását a 90-es évek végétől, egyre több koncerten, illetve turnén vett részt a zenekar.
0: Igen.
1: Milyen nagy sikereket említenél esetleg ebből az időszakból? Én azt gondolom, hogy ennek az egyik csúcsa volt természetesen az, amikor 16. Benedek pápának
0: a Vatikánban játszottunk. A Vatikánban játszottunk a Szent Péter Bazilika előtt 70 ezer embernek.
1: Uh-huh. A helyszínen. És akkor nem beszélve arról, hogy a közvetítéseken keresztül.
0: És ez egy nagyon nagy sikerű a zenekar életében egy meghatározó pillanat volt. Mert hát révén mindannyian keresztények vagyunk, én is római katolikus vagyok, és ez nekem egy akkori élmény volt, hogy én oda eljuthatok, és ott lehetek, és a többieknek is, és az, hogy pár hónappal később visszahívtak bennünket, tehát visszamentünk, akkor meg a nagy terembe játszottunk, úgy szintén nem is tudom, hány ezer ember volt bent. Na akkor is. Tehát olyan nem volt jellemző, soha igazából nem tudok róla, hogy egymás után kétszer is meghívtak volna egy zenekar, igen, a Vatikánba. Olyanról nem tudunk. Nem volt olyan. Mi volt? A Rajkó zenekar volt az egyedüli, akit kétszer egymás után hívtak meg a Vatikánba.
1: Mi volt a műsor?
0: Hogy
1: hozzávetőlegesen.
0: Tel Vilmos nyitány, akkor játszottunk Mozartot is, mert nekünk volt koncertünk is a Vatikánban, egy templomban. Santa Maria. És ott Mozartot játszottunk, játszottunk klasszikus, Lisztet, Brahmsot.
1: Tehát ez tulajdonképpen a Rajkó zenekarnak a hagyományos repertoárja.
0: Igen, a hagyományos repertoár, kibővítve egy-két nagyobb nyitánnyal, uh-huh, és persze Ave Mariával, meg egyéb dolgokkal, Bach Ave Mariáját játszottuk, és

0: koncert volt, tehát rengetegen voltak, tehát teltházas koncert volt. Tehát nekünk akkora sikerünk volt a Vatikánban, hogy amikor a téren játszottunk, amikor először voltunk, akkor nem is hitték el. Aztán elvittek bennünket a már akkor, hogy menjünk a rádióba, és a rádióba is adtunk egy kis koncertet. Úgyhogy ez csodájára jártak egyébként a zenekarnak. Szóval úgy muzsikáltunk, hogy hát a mögöttünk lévőket elnyomtuk, akik voltak teljes mértékben, mert voltak ott más zenekarok is, meg minden, de akkora ovációval még zenekart nem fogadtak, mint minket. És ez nem kis dolog ám ez. Mi átéltünk olyan sikereket, ilyen felemelő sikereket, nagyon sokat. A 90-es évektől, amikor játszottunk régen a zsidó fesztiválokon is.
1: És nekünk, zsinagógában.
0: Zsinagógában is. Az is egy nagyon 6000 embernek játszottunk. És játszottunk a zsidó fesztiválokon, és nekünk volt egy koncertünk a Budapest Kongresszus Központban. És ott a Budapest Klezmer Bandnek volt koncertje. De mi összedolgoztunk a Budapest Klezmer Bandben, és lett egy, ebből született egy Klezmer Rapszódia, amit a Klezmer zenekarral adtunk elő együtt. Ez volt a koncertnak a fénypontja amúgy, de mondták, hogy hát nekünk is lehet egy óránk, tehát játszik a Klezmer zenekar egy Klezmer Band egy órát, és akkor nekünk is legyen egy óránk, hogy mi is adjunk egy kis koncertet. Persze, hát úgy voltunk, most bemegyünk, most mit, hagyományos, tehát hogy visszautaljak a hagyományos repertoárunkra, ugye a hagyományos repertoárunkat előadjuk, aztán lesz, ami lesz, hát most mi, tényleg, Monticsárdás, Brahmsot fogunk játszani, igen, jó, csináljuk. Nem volt olyan sok, tehát igazán nem is volt egy óránk, talán csak egy fél óránk volt. És ezeket eljátszottuk. Akkora örjöngés lett a nézőtéren, hogy ez leírhatatlan. Tehát a Klezmer Bandnek is volt sikered, megtapsolták persze, azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, tetszett nekik, de a Klezmer Bandnek a vezetője elvörösödött, hogy lehet az, hogy ők másfél órán keresztül kitették a lelküket azért, hogy ez megszólaljon, vagy egy tényleg nagyon szépen muzsikáltak. Én szeretem legalábbis azt a zenét is. És mi a hagyományos kis monticsárdásunkkal, a kis izével, a kis rapszódiával, a kis ezzel, azzal, mi minden kiálltunk, elmuzsikáltuk, megcsináltuk, és csoda történt. Monticsárdást meg kellett ismételni középre. A pacsirtát el kellett muzsikálni, vagy négy ráadás kellett a pacsirtából adni. És akkor már utána már annyira ciki volt, hogy akkor már bejöttek, ugye, és akkor elmuzsikáltuk a Klezmer Rapszódiát, és akkor robbant az egész. És van róla felvétel, tehát meg lehet nézni, hogy a zenekarnak az arcát, hogy hát ez egy tényleg örömzenélés volt, egy hatalmas nagy örömzenélés. Ugyanilyen volt a Vatikán is. Tehát amikor a zenekarból előjön ez az elementális erő, hogy nem is tudja az igazgató úr mai napig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy honnan van ez az erő bennünk. Hogy mai napig is azt mondja, úgy tudtok muzsikálni, hogy azt mondja, könnyekig meghatódva hallgatja végig, ahogy játszunk. És ez valami csoda. Azt mondja, ez az, amit tőletek nem lehet elvenni.
1: Hadd hasonlítsam egy picit a száztagú cigányzenekarhoz, hiszen ez nem véletlen. Valójában a száztagú cigányzenekarnak is egy nagyon nagy része, nagyon nagy szelete, mind Rajkós volt.
0: Igen.
1: És a program is nagyon hasonló természetesen. Hasonló, és a száztagúnak is óriási sikerei vannak. Igen. Nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt is személyesen tapasztaltam, hogy minden koncerten állva tapsolnak.
0: Így van. Ez nem véletlen. Tehát az, aki onnan jött, tőlünk jött, azok ugye tömkeregével, akik a száztagúba ülnek, barátaim, kollégáim, együtt nőttem fel velük. Tehát ugyanazt a fajta tudás, anyagot vitték, csak átvitték. Az érték ugyanaz, csak másik zászló alatt. Uh-huh. Tehát harcolnak, vagy küzdenek azért, hogy a fennmaradásért. De a Rajkó az kinevelte a felnövekvő zenekaroknak is az anyagot. Tehát az, hogy tudjanak építkezni. Nagyon sok Budapest együttesbe, itt-ott, tehát mindegyik együttesbe a Rajkóból kerültek ki a főbb emberek. És ezek ugye, hogy megszűntek, ezek a kis együttesek, meg minden, csak maradt a száztagú, meg maradt a Rajkó.
1: Igen.
0: Nincs több. Hát még ott van mondjuk még az állami, de hát az állami is elenyésző dolog.
1: Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a titka a cigányzenészeknek, illetve a Rajkóban végzett zenészeknek, hogy valóban ilyen hihetetlen sikert tudnak elérni? Gondolom, nem csak a repertoár meg a képzés.
0: Nem csak a repertoár meg a képzés. Szerintem a szemlélet, ahogy mi hozzáállunk egy-egy zenemű megszólaltatásához. Másképp nézzük, másképp hallgatjuk az adott műveket nagyon sok esetben. Szóval mi próbáljuk az egésznek a lelkét megfogni, ami nem egyszerű. És amikor ráérzünk valamire, egy zeneműben ráérzünk valamire, arra úgy rákap a zenekar, úgy rá tud kapaszkodni, akkor az úgy megvan. Tehát az úgy akkor már érezzük, hogy ez a miénk. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Teljesen más szemszögből nézzük, mi ezt meghallgatjuk. Úgyhogy szerintem ez az egyik titka ennek.
2: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar Magyar Ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. A beszélgetésünk befejező részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a központi statisztikai hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába gyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggeli szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 15-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről is. Tartsanak velünk ma este is!
4: De akkor viszont visszakanyarodva a cigányzenére, illetve a cigányzenészekre. Tehát akkor a cigányzenészeknek valahol ez a titkuk, és hogyha magyar nótát így adják elő, az ő sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve valóban egy teljesen új műfaj lesz, amit hívhatunk nyugodtan cigányzenének.
5: Így van. Abból a
4: szemszögből? A Rajkónak számtalan sikere volt a Vatikánon kívül is. Ki tudnál emelni esetleg néhány olyan helyet, ahol nagyon szívesen játszottál, ami különleges élmény volt számodra?
5: Hát... volt ilyen kisebb dolog. Igazából a vatikáni fellépésünk volt, szerintem az egy óriási volumenű dolog volt, de játszottunk mi Japánban is. Az is egy érdekes dolog volt. Az is egy nagy koncert, meg persze Kínában, Pekingben, ott a nagy koncertünk volt, nem is egy.
4: És hogy fogadta az ázsiai közönség?
5: Ázsiai közönség egy kicsit furcsa. tetszett nekik ugyan, de ők másképp nyilvánítják ki a tetszésüket, tehát ők kicsit visszahúzódóbbak szerintem ebből a szemszögből, mert utána lehozta ugyan az újság, hogy hát hatalmas sikere volt a Rajkó művészetgyüttesnek. Tehát mi abból tudjuk, hogy nekünk sikerünk volt, meg éreztük is, hogy van, tehát jó pár ezer ember előtt léptünk föl. De másképp vannak ők egy kicsit úgy a tetszés nyilvánítás terén, tehát az, hogy tehát ez nem olyan hangos, vagy annyira dús, mint mondjuk itt Európában, hogy az emberek felállnak, és akkor felpattannak, és akkor ováció van, ott Kínában megtapsolják, ugye, meg minden, és azért, de ennyi. Mm-hmm. Úgyhogy
4: egészen más.
5: Más.
4: Rendszeresen játszottatok a Dunapalotában.
5: Igen. Igen. Ez is egy olyan fájó pontja a zenekarnak, hogy nekünk ez adott egy rendszerességet. Egy hatalmas rendszerességet adott az, hogy nekünk volt egy állandó helyünk. Úgymond. Kezdetekben a Budapesti Bábszínházban volt az állandó helyünk, aztán sőt, még korábban az FMH-ban volt a helyünk, ott kezdtük ezt az egészet, az akkor áttevődött utána a Bábszínházba, és úgy kerültünk a Dunapalotába, és az nekünk nagyon jó volt, hogy minden héten legalább kétszer-háromszor voltak ott fellépéseink, folklór estjeink. Az, hogy az megszűnt, az a zenekarnak mai napig fájó pont. Mai napig. Tehát ez egy ilyen 6 éves história már. Szóval Covid következménye, és az, hogy a Dunapalotát mint épületet eladták, másik tulajdonosa lett. Ezáltal mindenkinek, aki ott volt a Duna Művész Együttes, mindenkinek ki kellett költözni az épületből, így megszűnt a helyünk, és próbáltunk egy utcával arrébb az Arany 10-be átkerülni, de ott már nem tudtuk ezt az egész dolgot feltámasztani. Nem volt akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy mi megtanultuk, hogy 5 embernek is úgy kell koncertet adni, mint hogyha 100-an ülnének bent. Ezt a Gyula bácsi elmagyarázta nekünk, elmondta, ezt tudjuk nagyon jól. Ezt úgy is csináljuk, miért komolyan veszünk 5 embert is, meg 70-et is, meg 100-at is, ugyanolyan szinten. De ez sajnos megszűnt.
4: Igen, hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor meg kell, hogy mondjuk, igen, hogy tulajdonképpen az a rentábilis, fenntartható, hogyha valóban több százan hallgatják a zenekarnak az előadásait. Viszont sokat voltatok régebben is hajókon. Rendszeresen jártak a rajkósok, igen, különböző dunai hajókra.
5: Igen, igen, igen. Kezdetekben nagy hajókra mentünk, ilyen nagy szállodahajókon játszottunk, adtunk kisebb folklór esteket, kis létszámú zenekarral, aztán ugye ez lemorzsolódott, aztán átkerültünk ki még kisebb hajókra, és azóta, mióta van a Gróf Széchenyi rendezvényhajó, azóta a zenekarnak az a rendszeres bázisa, úgymond. Minden este van, az év 365 napjából 365-ször a zenészeink ott vannak a hajó.
4: Tehát ott még mai napig lehet hallani a rajkósokat, azonban nem teljes felállásban, ha jól sejtem.
5: Nem, sajnos. Nem. Ez azért, mert mivel a helyszüke miatt ugye nem, igen, tudunk ott lenni mindannyian, de váltjuk egymást, tehát így ilyen meg ott több szinten van lehetőség. Igen. Tehát én az alsó szinten játszom, a többiek a felső. Tehát ott több zenekar van, 4 zenekar van a hajón.
4: Viszont nagyon fontos, hogy itt azért olyan folklór műsort is előadtok, ami valójában a magyar kultúrát szintén reprezentálja. Táncosokkal együtt.
5: Így van. A miénkkel. Úgyhogy van ott palotás, van ott kalocsai táncot, kapnak üveges táncot. Tehát azért erre is oda van figyelve. Tehát ez is mutatja, hogy nekünk azért sokrétű volt az a művészegyüttes, ahonnan mi jöttünk.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak a képzésében ez is benne volt erőteljesen.
5: Táncosok, persze, tehát a műsor legyen. Uh-huh. Persze, akár önálló, tehát nekünk önálló koncertjeink is rengeteg önálló koncertünk volt. Sőt, az idén ugye a templomi koncertek ugye tömkelegével ezek voltak, önálló koncertek, de rengeteg táncos műsorunk volt. Úgy operett, úgy folklór estek, és rengeteget jártunk Lengyelországba, akár operettel, folklórral is. Az is sajnos a Covid idején szűnt meg nekünk. Az is egy nagy fájdalom volt nekünk, hogy oda már nem járunk.
4: Beszéljünk egy picit szomorúbb részéről ennek a dolognak, hiszen azért az a helyzet már a kialakult sajnos, hogy a Rajkó zenekar nem feltétlenül tud olyan megélhetést biztosítani a zenészeinek, amiből egzisztenciálisan fel tudnak tartani egy családot. És időnként előfordulhat az is, hogy a zenészek egy része másfajta munkát is vállal. És mivel akár a Muzsikáló Magyarország program sem biztosít teljes évben mondjuk lehetőséget arra, hogy a zenészek muzsikáljanak, ezért esetleg másfajta irányba kell gondolkodniuk.
5: Igen.
4: Tehát ez jellemző sajnos mostanában, hogy akár biztonsági őrök, vagy más foglalkozást választanak
5: a cigányzenészek. Ez sajnos minket is elért ez a dolog. Szóval én magamról is elmondhatom, szóval én az iskolában vagyok portásként. Uh-huh. Portás szolgálatot adok. Muszáj volt, hogy valami mellékjövedelem legyen, mert a zenélésből sajnos nem, tényleg valóban nem. Szóval nagyon sok kollégám valaki elment taxisofőrnek, vagy akár recepciósnak, vagy ilyen olyan futárnak, ételfutárnak. Sokan újra, de és a mai napig csinálják, szóval zenélés mellett muszáj, hogy egy másik lábon is álljanak, mert valóban ez a jó dolog, ez a Muzsikáló Magyarország amúgy. Tényleg. Pártalandó dolog. De jobb lenne ez, hogyha egész évben tudna megélhetést nyújtani a zenészeknek. És ezáltal motiválva lennének az éttermek is, hogy igenis alkalmazzák a zenészeket, és hogy legyen, mert ahol van jelen pillanat, tehát ez a program ez azért is jó, mert elindított egy olyan folyamatot, hogy talán visszajön ez arra szint, ha még a 80-as évek vagy a 70-es évekbeli szintre nem is, de visszatér a köztudatba az, hogy van. És tapasztalatból úgy mondom, hogy ahol van, ott örülnek az emberek, hogy van. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy olyan jó kis üdes színfolt, meg úgy fogalmaznak, hogy hú, de jó, hogy itt vannak, mert egy kicsit feldobták az esténket a kellemes játékokkal, meg azzal, hogy megkérdezték, hogy mit szeretnénk hallani. És hát bizony jönnek fiatal, és magam korosztálybeli emberek is, meg fiatalabbak is, hogy hát igen, igényt tartanak. Szóval visszakerül ez a köztudatba, és én úgy vagyok vele, hogy ezt valahol pártolni kellene. Szóval az, hogy egy évben csak 4 hónapig van pártolva, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz, hanem ez kevés. Kevésnek érzem. Uh-huh. Szóval többnek kellene lenni ahhoz, hogy legalább az őszi téli szezont végig csinálni, mert összejönnek például a rengeteg turista összejön. Uh-huh. Az őszi szezon például a hajón nálunk az nagyon kemény. Ott mindig rengeteg ember van, rengeteg turista van. És akkor érezhető, hogy a forgalom egy kicsit megnől, megnövekedik az igény arra, hogy ne csak 2 zenekar játszon a hajón, hanem legyen 4. Szóval ez abból is érezhető. Szóval, hogyha ez még arra az időszakra is ki lenne tolva, akkor ez nem veszteség lenne, hanem ez nyereség lenne a magyar államnak.
4: A probléma gondolom ott is tetten érhető, hogy akik esetleg dolgoznak közben, vagy más szakmát választottak, vagy igen, kényszerültek rá, hogy váltsanak, akkor azok nem biztos, hogy a 3-4 hónap kedvéért feladják a biztos megélhetésüket. És innentől kezdve például alig lehet cimbalmos találni.
5: Így van.
4: Ha csak erre gondolod.
5: Igen, Igen, és más hangszercsoportokra is ez a jellemző. Nem találni. Igazándiból nagyon nehéz. Amikor a program elindul például, nagyon nehéz helyettesítő embert találni egy adott fellépésre. Nagyon nehéz találni. Például a fiúk a hajón, amikor meg kellett nekünk megcsináltuk a templomi koncerteket, ő nekik helyettes kellett beküldeni a hajóra, de ezt ők nagyon nehezen tudták megoldani. Szóval ez egy nagyon kemény dolog. Mert pontosan azért, mert ugye olyankor mindenki muzsikál, tehát minden zenész foglalt, na most nagyon kevesen vagy, sajnos. Itt Pesten. És nagyon kevés, nagyon nehéz olyan embert találni, hogy aki azt mondja, hogy tényleg sok olyan kollega volt, hogy azt mondta, jó, én itt letettem a lantot, és akkor majd szaladok át a másik helyre játszani. Mert azt mondta, hogy ezért délbe végzek itt, és akkor jó, akkor be tudok este menni helyetted. Még dupla, váltott műszakban dolgoztak a kollégák sok esetben, vagy az egyik helyről jöttek, a másik helyre mentek. Tehát mi is például a Pálinkaházban, a Suki István kollégámmal együtt játszunk a Pálinkaházban péntekenként, meg vasárnap. És nagyon nehéz volt olyan ember találni, aki oda, igaz, hogy csak hárman vagyunk, tehát hárman egy igen kis, egyszerű kis folklor estet adunk két pár táncossal, három zenész, nem fér be több, és nagyon nehéz volt helyettes találni, amikor nekünk kellett elmenni a templomi koncertekre, vagy akármi, és nagyon nehéz volt. És tényleg volt olyan, hogy három ember nem is tudtunk keríteni három embert, csak egy bőgős volt, meg egy hegedűs. Viszlát.
4: Na jó, de hát annak a hangzása meg nyilván nem
5: persze, olyan. Nem olyan.
4: Tehát
5: nem olyan,
4: az.
5: Nem. Na, nehéz. De ha egy állandó megélhetés lenne, egy állandó, stabil megélhetés nyújtana a szakma a részünkről, akkor sok, és olyat, hogy ebből a családot fel lehessen tudni tartani. Tehát nem egy olyan anyagi hátteret, ami arra motiválja az embert, hogy akár egy másik műszakot, vagy egy másik állásba elmenjen dolgozni, akkor visszakerülhetne minden. Tehát minden zenészeknek a jó része azt mondaná, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, most akkor már nem taxizok, befejezem a taxizást, és akkor a művészetre koncentrál, mert ebből ugyanúgy el tudom tartani a családomat, meg tudom csinálni azt, amit akarok, és akkor feladnák.
4: Valaki ebben nő fel, hogy 5, 6, 7, 8, a te esetben 9 éves korától folyamatosan muzsikál, folyamatosan tanul, még most is tanul természetesen. És tényleg napi több órát szánt arra, hogy gyakoroljon, képezze magát, és tulajdonképpen kitanulja ennek a szakmának a csinyát, binyát. Ezek után váltani egy másik szakmára az nyilván egy nagy törés lehet lelkileg. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy visszatérni a zenész hivatáshoz, hiszen mondjuk ezt hivatásnak, nem is szakmának.
5: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási öröm lehet annak, aki visszatérhet. Csak nyilván ehhez valamiféle nagyobb támogatás kell. A kultúra az nem az a terület, ami ellentétben mondjuk a versenyszférával. A kultúra az teljesen másként működik. Azt támogatni kell, mint ahogy a 90-es évek előtt is óriási szerepe volt a támogatásoknak. Ha csak arra gondolok, hogy a Rajkó zenekar például a KISZ irányítása alatt működött, vagyis a kommunista ifjúsági szervezet, ami természetesen állami pénzből működött.
5: Igen.
4: Ők szervezték a Rajkónak a koncerteket, ők tartották fönt az épületet, és akkor még sorolhatnám. Tehát ez nem verseny alapon működött ez régebben. Igen. És ez most sem működik valójában verseny alapon, hiszen a kultúra az nem így működik.
5: Nem.
4: Tehát akkor nagyobb állami támogatásra, illetve szerepvállalásra lenne szükség?
5: Hát a Rajkó zenekarnak kellene egy nagyon komoly állami támogatás mindenféleképpen ahhoz, hogy így is, szóval mi így is rengeteget küzdünk azért, hogy talpon maradjunk. Rengeteget pályázik a zenekar ilyen-olyan fellépésekre, kisebb, nagyobb sikerrel ugyan, de azért van. De ha lenne egy állandó állami támogatás, lenne egy állandó támogatottság a zenekarnak, akkor sokkal könnyebben lennénk mi is, és akkor szerintem el tudnánk indulni egy olyan irányba, hogy vissza tudnánk kerülni a közéletbe valahova. Tehát az, hogy a Rajkó zenekar, így is persze benne vagyunk valamilyen szinten, de kezdünk mi is már kiívódni ebből az egész dologból, hogy visszakerüljünk, és lenne egy állandó helyünk, ahol tudjunk koncerteket lebonyolítani rendszeresen, rendszerességgel, mert csak akkor tudunk visszakerülni a kulturális véráramba, hogyha ez megvan. De így, hogy nincs állandó állami támogatásunk, nem tudunk próbákat tartani. A zenész kollégáknak el kell menni dolgozni ahhoz, hogy megéljenek. Így alkalmi esetenként tudom őket összehívni, hogy próbáljunk, tehát akkor is csak egy hét végén egy-két napot, hogy nézzük meg, hogy mit fogunk a koncerten játszani, ha egy olyan dologról van szó, ami egy nagyobb volumenű dolog, akkor így tudom őket, de csak a hét végén, mert a hétköznapok azok eltelnek a munkával. És ez a szomorú, hogy rendszeres zenekari munka nincsen, csak munka van, és akkor van egy hétvégi valami, amikor beülünk, jó, nézzük meg, de akkor is ennyi és ennyi idő alatt, és nem egy rendszeres munka, mint amihoz régen hozzá voltunk szokva, hétfőtől péntekig próba van. Most nincs. Nincs. Már évek óta nincs.
4: Hogy látod a Rajkó zenekar jövőjét?
5: Hát most per pillanat, őszintén megvalva, egy ilyen nagyon stagnáló. Igazándiból nincs kialakult jövőkép bennem, tehát az, hogy merre tartunk, mert egy helyben állnak a dolgok. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak ilyen vágyálmok, hogy hát ha esetleg kapunk egy nagyobb állami támogatást, és akkor elindíthatunk valamit. Van egy ilyen folyamat, ami egy kicsit megborult valahol, gondolom, de az igazgatom az beadott egy kérelmet, egy 100 millió forintos éves támogatásra.
4: Gerendási István,
5: így van. És reménykedünk, hogy hát, ha esetleg valami lesz. Én annak örülök, hogy a 100 tagú cigányzenekar megkapta az állami támogatást. Ők megkapták, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt, mivel én is tagja vagyok, tehát a zenekarnak, másik dolog meg az, hogy rengeteg kollégám ott van. És ez egy nagyon nagy segítség. Az, hogy a 100 érdem szerint persze megérdemli, mert nincs még egy olyan zenekar, mint a 100 tagú. Nincs még egy. Tehát nem tudom.

0: hogy mi vagyunk az alap, és csak erre jön föl a többi, amiből aztán kinőtt ez az egész száztagú cigányzenekar is, meg sok más zenekar is, meg sok más kisebb együttes is, ebből nőtt ki. Itt kapták a képzést, itt kapták a minden olyan dolgot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ők zenekar legyenek. A tudást, a tudásanyagot, mindent itt szedtek fel. És hogyha ezt egyszer majd elismerik, és azt mondják, hogy igenis, ez oda kell, hogy tartozzon, a Rajku zenekarnak is meg kell adni azt a fajta presztízst, ami a száztagút megilleti alapjogon, akkor szerintem elindulhat egy olyan folyamat, hogy akkor újból érezhetjük azt, hogy vagyunk, létezünk. Bár így is tudjuk, hogy nélkülünk ez nem működik. Én nem is adom fel, tehát soha nem is fogom feladni a Rajku zenekart. Úgyhogy nekem ez mindig is a szívem csücske fog lenni, a legbelső énem, mindenem, zsigerem, minden ehhez ragaszkodik. És hát a mellékállásom is mutatja, hogy nem tudok elszakadni az intézménytől. Tehát
1: igen.
0: Ott dolgozom, igen, mint portás, figyelem a gyerekeket, beszélgetek a gyerekekkel, sokan megkérdeznek, hogy Gyuszi bácsi, hogyha ilyen-olyan problémákkal jönnek kis zenész kollégák, aranyosak nagyon, hogyha mondják a tanítómesterék, hogy valamit nem értetek, menjetek oda Gyuszi bácsit, kérdezzétek meg.
1: Kérdezzétek meg a portást.
0: Igen, a Gyuszi bácsit megkérdezik, és akkor jönnek, és akkor feltesznek kérdéseket, hogy ha így csinálom, akkor az jó, vagy ha nem így csinálom, akkor nem jó, vagy szóval érdekes dolog. De nekem a Lőrinc mondta egyszer azt, hogy amikor kiderült, hogy én portásként dolgozom az iskolába, és azt mondja, te dolgozol valami? Mondom, persze, hát mondom, na, portás vagyok, úristen, azt mondja, és hol? Hát, és ott mondtam neki, hát mondom, hát a zenekar, az iskolába. Jaj, de jó, hát az, akkor te végül is hazamentél.
1: Hát, igen.
0: Igen, végül is hazamentem, igen. Én mindenki az édesanyámmal közöltem ezt a történetet, ő is örült neki, abból a szemszögből, hogy nem kell ismeretlen helyre mennem.
1: Igen, így van.
0: Meg hogy ez ad egy olyan anyagi forrást, amiből tudom a kicsit finanszírozni az életemet.
1: Egy biztos megélhetés.
0: Egy biztos.
1: Viszont, hogyha visszatekintünk azért mégiscsak az elismerésekre, nézzük akár a nemzetközi elismeréseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2016-ban a Rajku módszer, tehát a Rajku iskolában,
0: igen,
1: folytatott oktatási metódus, amit egyébként Farkas Gyula alapozott meg természetesen, ez UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Tehát a nemzetközi elismerés, siker, az tulajdonképpen már rég megvan, adott. Most már csak egyfajta anyagi támogatás hiányzik ehhez, hogy biztos lábakon, igen, tudjon működni, igen, a Rajku zenekar.
0: Igen.
1: És mi a meglátásod egyébként, egy picit magasabbról tekintve, madártávlatból mondjuk így, a cigányzene helyzetére? Talán ez egy még nehezebb kérdés. Mi a cigányzene jövője? Hol látod 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva a cigányzenét?
0: Én azt mondom, hogy szerintem érezhető egyfajta, én azt mondom, hogy valami megmozdult itt. Jó irányba, szerintem.
1: És ez a programnak köszönhető?
0: Ez a programnak is köszönhető, így van. Annak is köszönhető, hogy jó irányba mozdult, hogy kezd ez a műfaj, ez a zene visszaszivárogni a közéletbe. Nagyon-nagyon nehéz ez, mert most egyre több fiatal van, akik szeretik ezt a világzenét játszani. És sok fiatal felismerte például azt, hogy ebben a műfajban, a cigányzenében, ebben nagyon sok virtuózitási lehetőség van.
1: Aha.
0: Kibontakozási lehetőség van. Tetszik nekik ez a játék. Sok fiatalnak, és kezdenek erre úgymond rákapni, és meg akarják ezt tanulni. De hogy ahhoz, hogy kitől tanulják meg, ahhoz el kell jönniük hozzánk.
1: A Rajku Talentumtáncés zeneművészeti szakgimnáziumba.
0: Szakgimnáziumba, és ott kell kezdeni, mert sokan például a népzenei vonalról jönnek át. Kérdeztem tőlük, miért? Hát azért, mert ott nem hagyták őket.

0: kibontakozni. Uh-huh. Érdekes dolog volt, hogy aztán nem hagytak bennünket gyakorlizni, próbálni, vagy annyit. Itt több a zenélési lehetőség, több teret kapnak. Mondom, ez érdekes, mert mondom, én más gondoltam volna, de és hát az a fajta virtuózitás, ami ebben a zenében van, azt ott nem tanítják. Uh-huh. És azt mondták, hogy ezért jöttek át ide, kifejezetten a stílust megtanulni, hogy ők úgy akarnak muzsikálni, mint a nagy roma muzsikusok, hogy mint a Puka Károly, mint ahogy a többiek, hogy nekik ez kell, ez tetszik nekik, és ők ezt szeretnénk megtanulni. Uh-huh. Ezt a játékmódot, ezt a fajta stílust, mert ezt kettőték ők már ötvözik, vagy összerakják, és persze ez ad nekik elég teret. Uh-huh. Művészileg. És erre ráismertek a fiatalok, akik ezt a műfajt kezdik el tanulni. És egyre másra látható, hogy alakulnak olyan zenekarok, akár nem roma fiatalokból is, akik ezt a műfajú zenét játszák, ötvözik a balkáni zenével, a magyar folklort, keverik a cigány zenével, és ugyanabban a stílusban játszanak. Uh-huh. Azzal a fajta érzésvilággal, amit ez takar. Úgyhogy igazándiból lesz egy felfejlődés szerintem, hogyha engem kérdezel. Szóval lesz egy fajta mozgalom, ami elindul majd egy jó irányba, és ez a zene, ez volt, és mindig is lesz szerintem. Kell az embereknek. Ráismertek arra, hogy igazából egy jó kulturális rendezvényt vidéken enélkül nem lehet megcsinálni. Csak az, hogy lehívnak XY előadót, aki a szintetizátorral valamilyen hangulatot kelt, meg mit tudom én, egy falu, ahol megtehetik, hogy nagyobb költségvetéssel dolgoznak, meg minden, akkor azt mondják, hogy hú, jöjjön ide a XY zenekar is. Mert kell nekünk ez, mert az emberek szeretnék. És akkor igenis, akkor adunk egy nóta délutánt, vagy egy olyan estet, ahol ki tudják magukat szórakozni, és nagyon-nagyon várják. Tehát ki vannak az emberek éhezve valamilyen szinten erre a dologra, vidéken meg pláne. Uh-huh. De Pesten is már kezd egy valami elmozdulni egy jó irányba. Még lassan döcög, mert Pest egy kicsit lomha ilyen szemszögből, De az, hogy ez a program ezt nagyon sokat segít abban, hogy a pesti közönség is elérjen ehhez a műfajhoz. Hogy a Pesten játszó zenészekhez is bemenjenek, és ott vannak ott akár külföldiek, de a külföldiek tömkelege jobban ismeri, mint hazánknak a városi emberek, tehát akik Pesten élnek. De azok is kezdik megszokni ezt a dolgot, hogy ez van. Hogy ez fellelhető. Hogy bemegyek egy étterembe, és akkor ott van egy zenekar, akik szolidan a háttérben ugyan játszanak, vagy éppenséggel, hogyha bevetődik egy vendég, és azt mondja, hogy fiúk, játszátok már nekem ezt, vagy azt, vagy amit, és akkor lehet kérni zenét. Ez is egy új dolog. Sokaknak. Hogy jó, hogy lehet valamit kérni? Igen, lehet. Lehet kérni zenét.
1: Hiszen a cigányzenészeknek a repertoárja valóban olyan széles, ami világhírű.
0: Igen, és ez is meglepő dolog, hogy van ilyen is, hogy meglepődnek emberek azok, hogy lehet tőlünk zenét kérni? Lehet.
1: Igen.
0: Ettől híresek. Híresek. És ez így, ha visszajön, szerintem nagyon jó, hát nem egyik napról a másikra, de szerintem hosszú évek lesz, és fenn fog ez maradni, csak legyen, aki el fogja játszani. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
1: Én is bizakodó és optimista vagyok mindenféleképpen. Kíváncsi lennék, hogyha holnap el kellene menned egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit magaddal vinnél, amik úgy tulajdonképpen nagy hatással voltak rád életedben, felvételek, és ki játszana rajta?
0: Hát a ez igazándiból sok mindent akar. Szóval én nagyon sok zenét hallgattam. Rengeteg műfajban, rengeteg műfajú zenét, bár mondjuk az elektronikus zenét annyira nagyon nem kedvelem, bár nem a szívem csücske, de ebben benne van a könnyű zenétől, a, persze ugye hát ami az enyém, az ugye hát a gémes kutas lemezt mindenféleképpen magammal vinném, az járók a Sanyi bácsinak a lemezét, azt mindenféleképpen. Azt persze ugye Lakatos Sándornak a lemezét is nagyon szívesen magammal vinném, az egy másik, nagyon sok szép dolgot játszik rajta.
1: Jöhet bármelyik?
0: Lehet bármelyik, tehát igen. Hát persze ugye van a komoly zene, amit én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, hát az egy nagyon tág dolog. De ha már itt tartunk, akkor magammal vinném Csajkovszkijnak a 6. szimfóniáját. Ez egy kicsit, hogy tudjak magammal egy kicsit kilépni. Persze vinnék magammal egy Duke Ellington lemezt is, mert az embernek kell egy valami kis lelki felüdülés néha, nem csak a szomorkodás. Nagyon. Meg egyéb dolgok, persze ugye, és hát vinnék magammal egy könnyű zenei albumot is, ez pedig George Michaelnek az egyik albuma lenne, amit magammal vinnék, mert az nekem mindig adott egy valami olyan kis relaxációt, vagy akár. De ezen kívül nagyon sok minden. Tehát, hogyha lehetne a fél világot elvinném magammal, nagyon sok mindent hallgattam, én Debussy-től, Ravel-től, Mussorgskijn keresztül, Rachmaninovot nagyon szeretem.
1: Köszönöm, hogy ezt említed. Mint zongoristennek mindig nagyon örülök.
0: Nagyon-nagyon szeretem, és hát persze Beethovent nem utolsó sorban. De nagyon sok minden van, amit így az ember így azt mondja, hogy na jó, van, akkor és akkor lényegében ruhát már nem is vinnék magamban.
1: De egy hegedűt mindenféleképpen. Azt ne hagyd itthon, légy szíves.
0: Igen, azt mindenféleképpen.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, számomra egy óriási élmény volt, jó volt veled beszélgetni. Én természetesen szépen. Bármikor várunk itt vissza a stúdióban egy újabb beszélgetésre.
0: Bármikor.
2: Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprimmása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó Zenekarról és a cigányzenéről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az Idea Intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió.

0: Balázsé.
1: Itt vagyok, de itt vagyok.

0: volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely polgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az üzemanyagár meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba került gyermekes családok számára. A budapesti módszertani szociális központ és intézményei Szabadságsugárúti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A közgyűlés rendelet módosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Álmodozom, gazdag leszek, lottót veszek, mit megnyerek, búcsút intek, te szerény világ. Azonnal esmercit veszek, vele ülök, gizda leszek, a sok szép lány mind engem kíván. Hajót veszek, kapitány leszek, ha kedvem tartja Dubajból, a Maldívra megyek. Szép az élet, most úgy érzem, unalomban nem lesz részem, a kancslistám megírtam régen.

egész részem, bakancslistán megírtam régen. Hely, két kézzel szórom majd a pénzt. Nem érdekel, hogy mit diktál.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati budapesti bajnokok ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtér és a városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Az Oroszlán király film plusz koncert május 30-án érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színházba, ahol a Disney klasszikus animációs filmje óriás kivetítőn élő zenekari kísérettel lesz látható. A magyar nyelvű vetítés során a Danubia zenekar adja elő Hans Zimmer és Elton John ikonikus zenéit Stefan Geiger vezényletével.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán az előző szegmensekben hallhattátok, hogy Balog Misi volt a vendégem, és őt követően pedig egy hölgyemény van velem itt a stúdióban, Bros Brigitta, köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Nos, nem sokára bele fogunk menni a következő órában a bizonságodba, a megtérésedbe, és beszélgetni fogunk arról, hogy gyermekként milyen volt az istenképed, most milyen az istenképed, nagy íve lesz a beszélgetésnek. Egyébként te itt a kolléganőnk vagy, itt dolgozol velünk az épületben, és nagyon sokan szeretnek téged, és ragyogsz itt az irodában. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Tényleg, röviden, milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
2: Köszönöm szépen a kérdést.
1: Mikrofon.
2: Dióhéjban, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Leginkább a közepén. Istennek a kegyelme az kezdetektől fogva az vezetett és tartott. Nagymamámnak köszönhetem, hogy megtanított tudatosan imádkozni, és nem csak felfele vágyódni a fény felé, a fényforrás felé, az Isten felé. És neki köszönhetem, hogy rendszeresen elalvás előtt együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk Istennel, együtt úgymond meditáltunk. És segített abba, hogy mindig tiszta szívvel, lélek jelenléttel tudjak haladni az utamon, és szívembert legyek, fáki embert legyek, mert csak az az élet tud megszületni, ami belül a szívünkben, ugye, nem csak pislákol, hanem ég. Az az élet tud világra lobbanni a világban is, ami bennünk már, ugye, valóság, az tud kifele manifesztálódni. És nagyon mámnak köszönhetem azt, hogy nem csak, hogy tudatosan beszélgetni, mert tanított Istennel, hogy tudjam őt hova rakni,

0: egy ilyen élni érdemes életet szeretnék élni. És sok mindent elrontottam az életemben. Akármennyire is mindig törekedtem a szépre és a jóra, és ezt belátva úgymond keresztény szakszóval átadtam az életemet az Úr Jézusnak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, az is nem a te kezedbe. Ajánlom és kérlek, hogy a kegyelmedből vezess, hogy ne tudjam elrontani. És ezt követően volt lehetőségem egy angol táborba elmenni, tinédzser koromban, ami valójában nem is egy angol tábor volt, hanem egy keresztény evangelizációs tábor volt. És itt a tábor befejezésekor volt a tábor tűznél egy dicsőítő dal, ami nekem még teljesen ismeretlen fogalom volt, ami nem produkció volt, nem egy szép művészeti zeneszám volt, hanem hogy az Istennek az irgalma, az Istennek a kegyelme, az Istennek a túlcsorduló szerelme.
1: Bocsánat, innen fogjuk folytatni ettől a daltól. Most elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és a következő órában is Bos Brigitta lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, nagyon nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bos Brigitta az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Sziasztok!
2: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy volt egy zene, ami megérintett téged. Kérlek, menjünk bele, hogy hol volt ez, miért történt, hogy történt?
0: Sóhajok hígya. Ne haragudj. Az általános iskolát fejeztem éppen be, balagás után voltunk egy nappal, amikor is egy angol táborban jelentkeztem nyelvtanulás kapcsán. Utólagosan kiderült, hogy keresztény misszionárusok voltak, akik Amerikából jöttek és szervezték ezt a keresztény tábort, aminek természetesen valós része volt az angol tanulás és gyakorlati nyelvhasználat, de lényegében nem a nyelvtanulásra és az angol kultúrának a megismerésére ment ki a történet, hanem ez csak egy szegmense volt, hogy minél több élet legyen mentve azáltal, hogy hallják az evangéliumot is, majd a megfelelő időben, amikor ki van rendelve nekik a felébredés, akkor megtérhessenek. Tehát egy vetés aratásról volt szó itt. És sose voltam úgymond világi, vagy hitetlen, reményvesztett. Mindig is a reménység volt az, ami éltetett. A hitelesség, ami ugye hit nélkül lehetetlen. A hit meg ugye nem más, mint a szívünkben levő meggyőződés, a remélet dolgoknak a valósága. Na most ez a valóság volt, ami akkor is nem csak hogy szárba szökött, hanem ragyogott így bennem. De úgymond még világiként. És mivel nem voltam gyerekkoromban megkeresztelve, éltem a lehetőséggel, hogy meghallgassam az ő bizonságtételüket, tanúságtételüket, ahogyan megvallották az élő Istennel való kapcsolatukat. És a hét végén volt egy tábortűz, előrehívás, és aki nyitott volt rá, akkor volt lehetőség úgymond imád kérni, és Szent Szellemmel való betöltekezést kapni. És az volt bennem, hogy kipróbáltam már, hogy milyen Isten nélkül, bár igazából sose voltam Isten nélkül, de akkor nézzük meg, hogy milyen, amikor tudatosan Istennel lépünk, Istennel ülünk, állunk, és hogy van különbség abban, hogy az ember az Isten képében csalódik, vagy az Isten képére mondja, vagy amit lát a világban megtestesülni, arra mond nemet, erre a vallásos, farizeusi, hideg-rideg, elfcentrikus történetre, és milyen az, amikor viszont van, amiben ott dobban a Krisztusnak a szíve. És az, ahogyan így fokról fokra tisztult a látásom, a paradigmám, és békére jutottam az engemért

0: élethelyzettel is, meg Istent is így máshogyan fogtam, meghatároztam, megdefiniáltam. Így az volt bennem, hogy én Istenem nem tudom, hogy ki vagy, mi vagy, hol vagy, de hogyha vagy is létezel, akkor kérlek, hogy mutatkozz be nekem. És tudjátok, az Isten annyira kegyelmes, hogy ha ő valakit elhív, akkor azt már kiválasztotta, és azt meg is igazítja, és meg is dicsőíti. És annyira szép, hogy a dicsőség szó a súlyt jelent. Isten azt szeretné, hogy dicsőséges legyen a mi életünk. Azt szeretné, hogy súlya legyen, értelme legyen, áldás legyen a mi életünkön, ami minden téren megnyilvánul. Ez nem azt jelenti, hogy sajnos sokan hamisan ezt képviselik, hogy akkor minden happy, hanem az azt jelenti, hogy a próbákban, a nehézségben, a pusztában, a megtöretésben nem vagyunk egyedül, hanem velünk van, mint Mózessel is, az atyának a szeme, a szemeivel vezérel, sőt, az ígéret földjére is, ahogy tudjátok, azért nem ment be, vagy hát mondta Mózes, hogy inkább ne is vigyél be, ha te jelenléted, ha te a szíved nem jön velünk. És ugyanez a lelkület érintett meg, hogy létezik olyan keresztény életmód is, ami vegy tisztában, úgymond az Istennek a szívdobbanását mutatja be, nem pedig csak a vegyített kereszténységet, és akkor azt láttam, hogy igen. És volt egy ilyen vágyódás a szívemben, és akkor hallottam azt, hogy aki abból a forrásból iszik, amit ő ad, mármint az Úr Jézus, na soha többé nem szomjazik meg, hanem életvizei fognak buzogni az ő lényéből is. És akkor az volt bennem, hogy Istenem, én szeretnék a te ilyen csatornád, az ilyen evangélista lenni. És így hál' Istennek akkor így bemerítkeztem a Velencei tóba, konkrétan 2002.06.16-án, és azt követően úgymond elindult a tudatos, úgymond most már dedikáltan keresztény életem is. Úgyhogy én máron már többedik éve járok az Istennel, mikor közelebb, mikor távolabb, de Istennek a hűsége az mindvégig töretlen volt, és az is marad. Úgyhogy Dióhéjban így ennyi.
1: Ez volt így a gyermek.
0: Így van, tehát egy indítatást kaptam, egy magot kaptam a nagymamámtól, ezt követően pedig volt egy színes tapasztalásom lelki szinten a világban, illetve ahogyan jártam kertem különböző közösségekben, és volt egy olyan tudatos odafordulásom Isten felé, amikor már annyira kiéhezett a lelkem, a nyugalom, a béke, a valódi odafigyelés, valódi lélek jelenlét szeretett felé, hogy azt mondtam, hogy ha létezik nyugalom, ha létezik békesség, ha létezik tényleg együttrezdülés, akkor én arra vágyok, sőt, szeretnék annak az egyik csatornája lenni. Egy igevers jutott eszembe most, amit szeretnék megosztani veletek, kérlek, hogy fogadjátok szeretettel, és ne is engemet halljatok ki az egész interjúból, hanem én csak eldadogom, próbálom valahogy így megfogalmazni, visszaemlékezni a történésekre. Igazából minden szívdobbanásnak a lényege, hogy az ember azért él, hogy szeressen, és szerethessen. Tehát szeretve lenni, és szeretni az élet értelme, pont azért, mert az Atyának a szeretetéből születtünk szeretetre. Ez nem más, mint a áldás maga. Sajnos ez a szó is le van járatva, és el van használva, ki van forgatva, de a veleje, a magja az ez. És amikor én is ezt felismertem, hogy nem a szeretet, amiből elege lesz az embernek, hanem a képmutatásból, a manipulálásból, a lelkizsarolásból, stb., az emberi gyarlóságból, abban nehezedik el az embernek a szíve. Nem az Istenre mond nemet az ember, hanem a fals módon bemutatott Isten nevére hivatkozott megélésekre. De amikor egy szív az fényként, világító toronyként ragyog, akkor a fény az leleplezi azt, ami nem fény, hanem a fény hiánya, az árnyék. És annyira szép azt látni, ahogy az önismereti úton hitből hitbe ugye növekszünk, és mindenki úgymond viszi a saját keresztjét, és közeledik közeledik Istenhez, a forráshoz, hogy ma, ha az ő hangját halljuk, akkor van lehetőségünk helyreállni, van lehetőségünk azt mondani, hogy nem a gondolataink, nem az érzéseink vagyunk, hanem az csak áthalad rajtunk. Hogy a mi identitásunk az nem az eredményeink, vagy a szakmánk, vagy a funkciónk, a társadalomban betöltött szerepkörünk, hanem ő maga. Mert ő a mi identitásunk. És pont ezért az egész lélekutat is, ezt a 70-80 évet nem önerőből, saját hitből, vagy saját kútfőből, vagy tudásból, teológiából célszerű megélnünk, hanem van lehetőségünk meglátni az, hogy az Isten képünkben vagyunk ellehetetlenítve, vagy eszköztelenül lenni. De a valódi Istent, a valódi fényt, a valódi tiszta vízforrást, azt mindenki szomjazza és éhezi, mert ő belőle vagyunk, ő a mi magunk, és értelmszerűen akkor a gyümölcs is olyan, amilyen. Tehát édes vízforrást nem adhat keserűt, és fordítva, keserű forrás valamilyen édes víz, mert gyümölcséről ismerszik meg, hogy milyen szellem lakik benne. És mivel ugye itt van nekünk a drága Szent Szellem, ezért visszakanyarodnék a legelejére, hogy a Lukács evangélium a 4.18-ban van egy igevers.
1: És innen fogjuk folytatni, tehát hogy felolvasod majd ezt az igeverset.
0: Jó, köszönöm.
1: Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Bros Brigitta lesz a vendégem, és folytatjuk az igeverssel.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek nagy szeretettel.
2: Köszönöm, szervusztok.
1: Most ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy egy igeverset szerettél volna felolvasni. Kérlek, hogy akkor folytassuk, akkor tedd meg, olvastál
2: Köszönöm
1: ezt az
2: szépen,
1: igeverset.
2: Tehát a lényeg, hogy én nem voltam ige ismerő ember, ahogy Istent se ismertem, de volt egy kirendelt időpillanat, úgymond betelt az időm, és hallottam az Istennek a hangját, az Istennek a kegyelmét, és azt mondtam, hogy egy ilyen mennyei atyára nyitott az én szívem. Sőt, majd én is szeretnék ilyen szülő lenni, ilyen édesanyja lenni, és ez az igevers, amikor megtértem, bemerítkeztem a Velencei tóba 12 éves koromban, akkor megkaptam így a Szent Szellem kerességet is a ajándékokkal együtt, és akkor szólt egy igevers, méghozzá az, hogy világító toronnyá fog tenni az Isten, pont azért, hogy a jót képviseljen, hogy akinek nyitott a szíve, akinek megtört a szíve, aki ugyanúgy félszelnyú madár, mint ahogyan én is elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és tudom azt, hogy milyen, amikor valaki nem épp családban nevelkedik fel, hanem elvált szülők gyermekeként, világképtől kezdve önismeretileg milyen lenyomata van az ember lelkében. Akkor ez az igevers, ez így szólt, ami megérintett, és így profétiaként kaptam így az életemre. A Lukács evangélium a 4.18-ban Csia fordítást mondok, Csia Lajos fordítást említek. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy ő felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemeik megnyírását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott, megtört szívűeket, hogy kihirdessem az Úr kedvességének esztendejét. Itt minden egyes tagmondat rész a szíven ütött engem, hogy Isten békét, örömöt, nyugalmat, helyreállást hozott, egészséget, hogy nem a mi hitünkből kell megkartolni a mindennapoknak a hitnemes harcát, hanem ő ránézni, vele feltöltekezni, és az ő békéjéből győzelemre haladni, mert belül süt a napunk, és font ezért kívül is az ő békéjéből tudunk részt venni a napi csatákban, napi harcokban, hogy az ő szelleme, az ő szent szelleme, akit védelmül, vezetőül, vigasztalóul kirendelt mellénk, a földi útunkon, mindenki mellé, az egész világban ugye megváltva, nem csak a keresztények. Tehát ez akkora jó dolog, hogy az Úrnak a szelleme az mi rajtunk van, hogy hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, fényből fénybe tudjunk a szívekhez kezet nyújtani, egy jó szót szólni, egy mosolyt adni, egy tál vacsorát vagy ebédet, tehát kinek mire van indítatása, vagy mire nyílik meg a szeve. A lényeg az, hogy szívből élni, szívemberként üzemelni. És itt van ugye ez, amit mind evangélista megkaptam, hogy életet hozni, életet bemutatni, fényt bemutatni. És egy világító torony is ugye nappal nem látszik, hogy világít, de attól még az Istennek a szeretetét csatornázza. Viszont este, amikor sötét van, amikor köd van hajnalban, akkor életmentő tud lenni, hogy nem kötelez a világtorony, hogy azt válaszd, de utat mutat méghozzá felfelé. És mindig mindig, minden időben, úgy, mint az Isten hűsége is változatlanul. Az isteni feltétel nélküli önzetlen szeretetet mutatja be. És ez volt a szívemben, hogy Istenem, én is egy ilyen ember, egy ilyen csatorna, egy ilyen agyagedényet szeretnék lenni, hogy akármeddig dobban a szívem, addig életet, áldást, szeretetet képviselni, a fényedel ragyogni, és minél több megtört ember életébe bemutatni a te jóságodat, a te hűségedet. És ugye itt pont ezt mondja, hogyha olvassuk, hogy szabadítást hirdetni a foglyoknak, a szemeik megnyílását, hogy szabadok legyenek, hogy kihirdessük az Úrnak a kedvességét. És tudod, olyan jó dolog, amit mondtál, hogy a Lívben pont így futottunk össze, hogy hát ugye a mosoly, meg hát miért van jó kedvem, meg hát a kedvesség. Igen, az Úrnak öröme a mi erősségünk. Tehát, hogyha egy ember életében nincsen öröm, akkor igazából az öröm forrása hiányzik onnan. Ő meg a Isten. És van egy mondás, ami nagyon még így beugrott, és itt megemlíteném. Ha jól emlékszem, talán ez Jim Elliotnak a szavai, aki azt mondja, hogy az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem veszíthet el, úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit soha nem veszíthet el, az nem bolond, hanem áldott. És mennyire igaza van már, hogy az életünket nem tarthatjuk meg, nem tudjuk, hogy hány másodpercet vagy évet élünk. Viszont azt tudhatjuk, hogy életet menthetünk azáltal, hogy az isteni lélek jelenlétben nyilvánulunk meg minden pillanatban, és magunk felé önazonosak vagyunk, hogy szeretetben és igazságban legyünk őszintén, és kifelé is törekszünk gyarló emberként, de mégis megváltottként ezt képviselni. És mennyire jó, hogy az evangéliumban is van, Lukácsban, aztán 9.24 talán, ugyanez, hogy Jézus mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti azt. De aki én értem veszíti el, vagy hát teszi le az életét, az mindörökre megmenti azt. És pont ez volt bennem, hogy az élni érdemes élet élni akar. És hogyha igaz az, és igaz, mert ő az Isten, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem ment az Atyához, csak is ő általa, akkor én egy olyan életet szeretnék élni, amiben őt követve, és őt az én Uramnak, megváltónak megvalva, törekszem, mint a kis patak az Atya felé, haza, és minden napot kegyelemmel kezdeni, hálával kezdeni, hálával fejezni, mert tudom, hogy csak a hála marad meg. És hogyha az ember így járkel, akkor valahogy más lát meg a mindennapokból, akkor valahogy kevésbé szippantja be a mikromanagement, hanem akkor valahogy jobban az Isten békében tud mozdulni, és jobban látja a jelentőségét egy-egy jó szónak, mosolynak, vagy egy kedves gesztusnak a többiek felé, és valójában igazából ennek van értelme, mert minden elmúlik. Minden hiába valóság, minden a elmúlás alá van vetve a világon, kivéve azok a pillanatok, azok a szívdobbanások, amikor ez az aranyszál, az Istennek a szelleme együtt rezdül. Mert azok a pillanatok viszont jönnek velünk ugye a mennybe.
1: Említetted, hogy ugye ott volt egy dal, és hogy egy igevers, hogy ezek az igeversek így megérintettek téged. Miután ott voltál abban a táborban, amiről kiderült, hogy ez egy ilyen keresztény tábor, és onnan nyilván hazamentél, akkor ott hogyan folytatódott az életed? Milyen volt egy ilyen közegből visszatérni a megszokott kerékvágásba?
2: Újjá lett minden. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Tehát nem pusztán jó emlékekkel, meg tudással, nyelvvizsgával gazdagodtam, meg barátságokkal, hanem újjá lett minden. Tehát ott tényleg abban a bemerítkezésben, úgymond baptistáknál hallottam az evangéliumot egyébként, de nem is ez számít, hanem hogy pillanatnyilag ők voltak akkor kirendelve. És náluk bemerítkezés van, nem gyerekkori keresztség. A lényeg az, hogy fehér ruhát húztunk, belementünk a vízbe, a pásztor az hálát adott az életünkért.
1: De ez ott rögtön megtörtént a táborban, vagy később?
2: Ott rögtön. Táborban. És ott bemerítkeztünk, utána kaptam ugye a betöltekezést a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve, hát nem azt mondom, hogy szabadjára lettünk engedve, de mivel a közösségben nem volt akkoriban még ifjúsági keresztény csoport, ezért csak az volt, hogy hazamentem, kaptam egy egyszerű fordítású Bibliát, és ahogy vezetett az Isten lelke, olvastam. Itt nem a cselekedet volt a lényeg, nem is a liturgia, vagy a kötelességtudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy érdekelt az Isten szíve. És láttam az, hogy egy szóban, egy példázatban, ugyanaz a szívdobban, mint amiről eddig is hallottam irodalom órán, vagy történelem órán, de nem érdekelt, sőt. Viszont ott a táborban azok a misszionárius amerikai keresztények, akiken keresztül hallottam az evangéliumot, egy olyan Istent mutattak be, amire viszont kíváncsi lettem, amire megszomjaztam, amire vágytam. És innentől kezdve nyilván minél szomjasabb az ember, annál inkább az a vágy, ez ki tud elégítődni. És ez is volt, hogy ott volt bennem egy vákum, és Isten azt betöltötte. És egyszerűen, ahogyan olvastam az igét, akkor nem a szavak szóltak az elmémhez, hanem az Isten szíve dobbant az én szívemmel. És onnantól kezdve nem az volt bennem, hogy kicsi vagy nagy a teológiai ismeretem, hanem az, hogy az Istennek a szívét láttam meg minden egyes mozzanatban, és az volt bennem, hogy nekem az fáj, ami neki fáj, én arra akarok mozdulni, amire ő mozdul, és innentől kezdve már nem azt láttam, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, mert ezek címkék. Evolúció, revolúció, tehát, hogy ez a természetes lefolyású láncreakció, hanem az, hogy ki az, aki a Krisztus keresztjéről beszél, és azért fontos a Krisztus keresztje, mert a világ van elveszve, és a világ lett megváltva. És mivel úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt pedig ugye tudjuk, hogy az örök élet az, hogy megismerjük őt, és életközösségben vagyunk benne, méghozzá teljes életközösségben. Innentől kezdve minden más ismeret vagy lelki tapasztalás már a vallásnak a szüleménye, ami fals módon, torz módon hivatkozik az Isten nevére, hogy komolyan vegyék, de igazából komolytalan, mert hitetlen. Mert pont a lényeg hiányzik belőle. És a kettőt szét választani az meg ugye nem a mi tisztünk, hanem azt minden egyes szív tudja, hogy őt ez most közelebb viszi Istenhez, és építi vagy nem. Egy biztos. Az Isten az nem ítélni jött, és nem dorgálni, hanem azért, hogy megkeresse, ami elveszett. A gonosz viszont azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az Úr Jézus Krisztus meg azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bőséges, teljes ő vele.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és tartsatok, hogy mindenféleképpen

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brita vendégen. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Sziasztok, köszönöm szépen.
1: Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy számodra mit jelent az, hogy teljesen megváltozott az életed, hogy a megtérés az mit jelentett a te életedben, és mit tudnál üzenni azoknak a hallgatóknak, akik éppen egy ilyen folyamatban vannak, hogy így keresik Istent, de még nem találták meg az utukat, hogy így keresők igazság szerint, így hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy hú, ez a Brigi nagyon jól beszél, de nem tudom, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy te elkezdtél Bibliát olvasni, de hogy vegye rá magát? Hogy kezdje el? Mit olvasson először?
2: Nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, nehéz is hirtelen, amit mondasz. Kicsinek érzem magamat, hogy válaszoljak. De valami olyasmi fogalmazódott meg a szívemben, hogy nem a csinálás a lényeg, értsétek jól, kérlek szépen. Tehát az Isten mindent lát, ő a szíveket vizsgálja. És nyilván építő és ildomos, hogy az ember jót is jól tegyen, mert arra születtünk, hogy az ő képére és hasonlatosságára áldást legyünk és áldást örököljünk és adjunk tovább, de nem a cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hitáltal. És ez az ige verse szerintem pont erre mutat rá, hogy fontos és jó dolgok a keresztény irányelvek, a keresztény cselekedetek. Segít kézzelfoghatóvá tenni, manifestálni úgymond a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, de ő sokkal korábban keresett bennünket, és sokkal korábban utánunk jött, és ő pontosan tudja és látja, hogy kinek milyen állapotban van a szíve, képen mivel küzdik. Nyilván mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, és az éppen előtte álló feladat, úgymond, ami a fókuszát elviszi. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az ember az őszinte legyen, és merjen sebezhető lenni. Pont azért, mert csak a szeretet tud olyan bátor lenni, hogy bevállalja a megtöretést. Hogy bevállalja azt, hogy nem tudom, hogy mi a becsapódás, nem tudom, hogy mi a válaszreakció a megnyilvánulásomra, de van egy húzása a szívemnek, van egy hang, egy intuitív hang bennem, és merem azt követni. Tehát szerintem, hogyha valaki elmegy sétálni, futni, sportolni, zenélni, festeni, bármi olyan lélekemelő tevékenységet tenni, amiben befele önmagához halad, akkor ott előbb-utóbb lecsendesedik, és meg tudja figyelni, hogy milyen gondolatok, milyen érzések haladnak át rajta. És meg fogja látni, hogy ő nem azok az éppen áthaladó gondolatfelhők, vagy érzelemcunami, hanem most egy pillanatnyi történés, de az tova megy. Tehát igazából nem mi keressük az Istent, hanem Isten előbb keresett, és Isten látja a szíveket, és Isten több helyen mondja az igében, hogy az ő szemei azok fürkészik a földet. Olyan kevés van, akinek a szíve nem önigazult, mint egy farizeus, hanem megtört szívként odafordul Istenhez. Viszont ha valaki tiszta szívvel odafordul Istenhez, és ha még soha nem imádkozott, akkor is természetesen, mint az édesatyádhoz, az édesapádhoz. Én mondjuk édesapának szoktam mondani a legnagyobb tisztelettel az atyát, Istent. Odafordul, és azt mondom, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hogyan tovább. de tudom, hogy te vagy, és te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudom, hogy neked jó terved van az életemre. Mégis én nem ezt tapasztalom, és amit tapasztalok az alapján, nem jó dolgok fogalmazódnak meg bennem, hanem rossz, és elnehezíti a szívemet, megszomorodik tőle a lelkem. Akkor úgymond nem úgy viselkedtem, vagy cselekedtem, ahogyan elvárják, de ez volt az igaz, ez volt az őszinte. És én hiszem, hogy az Isten szíve erre rezdül meg, és erre válaszol, mert ő nem jó válaszokat akar hallani, hanem ő igazságot szeretne hallani, őszinteséget, amikor azt mondod, hogy nem tudom, kérlek segíts. És ilyenkor az Isten odafordul, és kijelenti magát, és ugyanúgy, mint nekem is, a szelíd, csendes hangján bemutatkozik. Jeleket, csodákat ad, és vezetést. És amikor utána meg már egymásra talál a két szív, úgymond az atya szíve, meg a megtért gyermeknek a szíve, akkor ott abban az ölelésben ott egy olyan hazaérkezés van, hogy igazából a mennyország akkor ott megszületett. És igazából az ige pont ezt mondja, hogy ez mi bennünk van, amikor szívtől szívig látunk. Szóval igazából bármilyen tevékenységet csinál az ember, akár csendben van és meditál, akár valami lélekemelő dolgot csinál, az Isten egyet szeretne. Egy szó mint száz, hogy gyönyörködjünk az ő szívében, lássuk őt annak, aki ő, mert ő is ezt szeretné gyönyörködni a mi szíveinkben, az ő megváltott gyermekeinek a szívében. És amikor én megkaptam az elhívásomat, mint evangélista, amit az előbb felolvastam igében, ott pont ugyanez ez a rezdülés nyilvánult meg, hogy jót cselekedni, hasznos dolog a világnak társadalmilag, de azért nem élnék. De azért hálát adni naponta, így kellni feküdni, hogy mosolyog a lelked, és van olyan, amiben gyönyörködik a szíved, azért viszont igen. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit.
1: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
2: Köszönöm én is.
1: Bizonságot tettél. Kedves hallgatóink, ma egy különleges adásunk volt, hiszen a Trajó elején Balogh Misi mondta el a bizonságát, azt követően pedig Prosz Brigittával beszélgettem itt a stúdióban. Ne felejtjétek el, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták K. Endrét, a Budapest rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte, 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételeket elemeztek. K. Endrét 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a bicskei gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméterára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az Enga Ingatlan Radar új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt. Az MNB lakáspiaci jelentés alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
3: Rádiódikben. Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta a vendégen. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Sziasztok, köszönöm szépen.
1: Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy számodra mit jelent az, hogy teljesen megváltozott az életed, hogy a megtérés az mit jelentett a te életedben, és mit tudnál üzenni azoknak a hallgatóknak, akik éppen egy ilyen folyamatban vannak, hogy így keresik Istent, de még nem találták meg az utukat, hogy így keresők igazság szerint, így hallgatják ezt a műsort, és azt mondják, hogy hú, ez a Brigi nagyon jól beszél, de nem tudom, hogy ezt az egészet hogy kell csinálni. Hogy kell ezt csinálni, hogy te elkezdtél Bibliát olvasni, de hogy vegye rá magát? Hogy kezdje el? Mit olvasson először?
2: Nagyon jó a kérdés. Megmondom, hogy szintén nehéz is hirtelen, amit mondasz. Kicsinek érzem magamat, hogy válaszoljak. De valami olyasmi fogalmazódott meg a szívemben, hogy nem a csinálás a lényeg, értsétek jól, kérlek szépen. Tehát az Isten mindent lát, ő a szíveket vizsgálja. És nyilván építő és ildomos, hogy az ember jót is jól tegyen, mert arra születtünk, hogy az ő képére és hasonlatosságára áldást legyünk, és áldást örököljünk és adjunk tovább, de nem a cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hitáltal. És ez az ige verse szerintem pont erre mutat rá, hogy fontos és jó dolgok a keresztény irányelvek, a keresztény cselekedetek. Segít kézzel foghatóvá tenni, manifestálni úgymond a megfoghatatlan, láthatatlan Istent, de sokkal korábban keresett bennünket, és sokkal korábban utánunk jött, és ő pontosan tudja és látja, hogy kinek milyen állapotban van a szíve, képen mivel küzdik. Nyilván mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb, és az éppen előtte álló feladat, úgymond, ami a fókuszát elviszi. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az ember az őszinte legyen, és merjen sebezhető lenni. Pont azért, mert csak a szeretet tud olyan bátor lenni, hogy bevállalja a megtöretést. Hogy bevállalja azt, hogy nem tudom, hogy mi a becsapódás, nem tudom, hogy mi a válaszreakció a megnyilvánulásomra, de van egy húzása a szívemnek, van egy hang, egy intuitív hang bennem, és merem azt követni. Tehát szerintem, hogyha valaki elmegy sétálni, futni, sportolni, zenélni, festeni, bármi olyan lélekemelő tevékenységet tenni, amiben befele önmagához halad, akkor ott előbb-utóbb lecsendesedik, és meg tudja figyelni, hogy milyen gondolatok, milyen érzések haladnak át rajta. És meg fogja látni, hogy ő nem azok az éppen áthaladó gondolatfelhők, vagy érzelemcunami, hanem az csak egy pillanatnyi történés, de az tovább megy. Tehát igazából nem mi keressük az Istent, hanem Isten előbb keresett, és Isten látja a szíveket, és Isten több helyen mondja az igében, hogy az ő szemei azok fürkészik a földet. Olyan kevés van, akinek a szíve nem önigazulta, mint egy farizeus, hanem megtört szívként odafordul Istenhez. Viszont ha valaki tiszta szívvel odafordul Istenhez, és ha még soha nem imádkozott, akkor is természetesen, mint az édesatyádhoz, az édesapádhoz. Én mondjuk édesapának szoktam mondani, a legnagyobb tisztelettel az atyát, Istent. Odafordul, és azt mondom, hogy Istenem, nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy hogyan tovább. de tudom, hogy te vagy, és te mindent tudsz, és mindent látsz, és tudom, hogy neked jó terved van az életemre. Mégis én nem ezt tapasztalom, és amit tapasztalok, az alapján nem jó dolgok fogalmazódnak meg bennem, hanem rossz, és elnehezíti a szívemet, megszomorodik tőle a lelkem. Akkor úgymond nem úgy viselkedtem, vagy cselekedtem, ahogyan elvárják, de ez volt az igaz, ez volt az őszinte. És én hiszem, hogy az Isten szíve erre rezdül meg, és erre válaszol, mert ő nem jó válaszokat akar hallani, hanem ő igazságot szeretne hallani, őszinteséget, amikor azt mondod, hogy nem tudom, kérlek segíts. És ilyenkor az Isten odafordul, és kijelenti magát, és ugyanúgy, mint nekem is, a szelíd, csendes hangján bemutatkozik. Jeleket, csodákat ad, és vezetést. És amikor utána meg már egymásra talál a két szív, úgymond az atya szíve, meg a megtért gyermeknek a szíve, akkor ott abban az ölelésben ott egy olyan hazaérkezés van, hogy igazából a mennyország akkor ott megszületett. És igazából az ige pont ezt mondja, hogy ez mi bennünk van, amikor szívtől szívig látunk. Szóval igazából bármilyen tevékenységet csinál az ember, akár csendben van és meditál, akár valami lélekemelő dolgot csinál, az Isten egyet szeretne. Egy szó mint száz, hogy gyönyörködjünk az ő szívében, lássuk őt annak, aki ő, mert ő is ezt szeretné gyönyörködni a mi szíveinkben, az ő megváltott gyermekeinek a szívében. És amikor én megkaptam az elhívásomat, mint evangélista, amit az előbb felolvastam igében, ott pont ugyanez ez a rezdülés nyilvánult meg, hogy jót cselekedni, hasznos dolog a világnak társadalmilag, de azért nem élnék. De azért hálát adni naponta, így kellni feküdni, hogy mosolyog a lelked, és van olyan, amiben gyönyörködik a szíved, azért viszont igen. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit.
1: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán.
2: Köszönöm én is.
1: Bizonságot tettél. Kedves hallgatóink, majd különleges adásunk volt, hiszen a trajó elején Balogh Misi mondta el a bizonságát, azt követően pedig Prosz Brigittával beszélgettem itt a stúdióban. Ne felejtjétek el, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek nagy szeretettel.
1: Köszönöm, szervusztok.
0: Nos, ott hagytuk abba az előző szegmensben, hogy egy igeverset szerettél volna felolvasni. Kérlek, hogy akkor folytassuk, akkor tedd meg, olvasd
1: el
0: ezt az igeverset.
1: Köszönöm szépen, tehát a lényeg, hogy én nem voltam ige ismerő ember, ahogy Istent se ismertem, de volt egy kirendelt időpillanat, úgymond betelt az időm, és hallottam az Istennek a hangját, az Istennek a kegyelmét, és azt mondtam, hogy egy ilyen mennyei atyára nyitott az én szívem. Sőt, majd én is szeretnék ilyen szülő lenni, ilyen édesanyja lenni, és ez az igevers, amikor megtértem, bemerítkeztem a Velencei tóba 12 éves koromban, akkor megkaptam így a Szent Szellem kerességet is a ajándékokkal együtt, és akkor szólt egy igevers, méghozzá az, hogy világító toronnyá fog tenni az Isten, pont azért, hogy a jót képviseljem, hogy akinek nyitott a szíve, akinek megtört a szíve, aki ugyanúgy félszelnyú madár, mint ahogyan én is elvált szülők gyerekeként nőttem fel, és tudom azt, hogy milyen, amikor valaki nem épp családban nevelkedik fel, hanem elvált szülők gyermekeként, világképtől kezdve önismeretileg milyen lenyomata van az ember lelkében. Akkor ez az igevers, ez így szólt, ami megérintett, és így profétiaként kaptam így az életemre. A Lukács evangélium a 4.18-ban Csia Lajos fordítást említek. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy ő felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemeik megnyírását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétzúzott, megtört szívűeket, hogy kihirdessem az Úr kedvességének esztendejét. Itt minden egyes tagmondat rész a szíven ütött engem, hogy Isten békét, örömöt, nyugalmat, helyreállást hozott, egészséget, hogy nem a mi hitünkből kell megkarcolni a mindennapoknak a hitnemes harcát, hanem ő ránézni, vele feltöltekezni, és az ő békéjéből győzelemre haladni, mert belül süt a napunk, és pont ezért kívül is az ő békéjéből tudunk részt venni a napi csatákban, napi harcokban, hogy az ő szelleme, az ő szent szelleme, akit védelmül, vezetőjül, vigasztalóul kirendelt mellénk, itt a földi útunkon, mindenki mellé, az egész világban ugye megváltva, nem csak a keresztények. Tehát ez akkor a jó dolog, hogy az Úrnak a szelleme az mi rajtunk van, hogy hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, fényből fénybe tudjunk a szívekhez kezet nyújtani, egy jó szót szólni, egy mosolyt adni, egy tál vacsorát vagy ebédet, tehát kinek mire van indítatása, vagy mire nyílik meg a szeve. A lényeg az, hogy szívből élni, szívemberként üzemelni. És itt van ugye ez, amit mind evangélista megkaptam, hogy életet hozni, életet bemutatni, fényt bemutatni. És egy világító torony is ugye nappal nem látszik, hogy világít, de attól még az Istennek a szeretetét csatornázza. Viszont este, amikor sötét van, amikor köd van hajnalban, akkor életmentő tud lenni, hogy nem kötelez a világtorony, hogy azt válaszd, de utat mutat méghozzá felfelé. És mindig, minden időben, úgy, mint az Isten hűsége is változatlanul, az isteni feltétel nélküli önzetlen szeretetet mutatja be. És ez volt a szívemben, hogy Istenem, én is egy ilyen ember, egy ilyen csatorna, egy ilyen agyagedényet szeretnék lenni, hogy akármeddig dobban a szívem, addig életet, áldást, szeretetet képviselni a te fényed

0: ragyogni, és minél több megtört ember életébe bemutatni a te jóságodat, a te hűségedet. És ugye itt pont ezt mondja, hogyha olvassuk, hogy szabadítást hirdetni a foglyoknak, a szemeik megnyílását, hogy szabadok legyenek, hogy kihirdessük az Úrnak a kedvességét. És tudod, olyan jó dolog, amit mondtál, hogy a Lívben pont így futottunk össze, hogy hát ugye a mosoly, meg hát miért van jó kedvem, meg hát a kedvesség. Igen, az Úrnak öröme a mi erősségünk. Tehát, hogyha egy ember életében nincsen öröm, akkor igazából az öröm forrása hiányzik onnan. Ő meg a Isten. És van egy mondás, ami nagyon még így beugrott, és itt megemlíteném. Ha jól emlékszem, talán ez Jim Elliotnak a szavai, aki azt mondja, hogy az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem veszíthet el, úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit soha nem veszíthet el, az nem bolond, hanem áldott. És mennyire igaza van már, hogy az életünket nem tarthatjuk meg, nem tudjuk, hogy hány másodpercet vagy évet élünk. Viszont azt tudhatjuk, hogy életet menthetünk azáltal, hogy az isteni lélek jelenlétben nyilvánulunk meg minden pillanatban, és magunk felé önazonosak vagyunk, hogy szeretetben és igazságban legyünk őszintén, és kifelé is törekszünk gyarló emberként, de mégis megváltottként ezt képviselni. És mennyire jó, hogy az evangéliumban is van, Lukácsban, aztán 9.24 talán, ugyanez, hogy Jézus mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti azt. De aki én értem veszíti el, vagy hát teszi le az életét, az mindörökre megmenti azt. És pont ez volt bennem, hogy az élni érdemes élet élni akar. És hogyha igaz az, és igaz, mert ő az Isten, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem ment az atyához, csak is ő általa, akkor én egy olyan életet szeretnék élni, amiben őt követve, és őt az én Uramnak, megváltónak megvalva, törekszem, mint a kis patak az atya felé, haza, és minden napot kegyelemmel kezdeni, hálával kezdeni, hálával fejezni, mert tudom, hogy csak a hála marad meg. És hogyha az ember így járkel, akkor valahogy más lát meg a mindennapokból, akkor valahogy kevésbé szippantja be a mikromanagement, hanem akkor valahogy jobban az Isten békében tud mozdulni, és jobban látja a jelentőségét egy-egy jó szónak, mosolynak, vagy egy kedves gesztusnak a többiek felé, és valójában igazából ennek van értelme, mert minden elmúlik. Minden hiába valóság, minden a elmúlás alá van vetve a világon, kivéve azok a pillanatok, azok a szívdobbanások, amikor ez az aranyszál, az Istennek a szelleme együtt rezdül, mert azok a pillanatok viszont jönnek velünk ugye a mennybe.
1: Említetted, hogy ugye ott volt egy dal, és hogy egy igevers, hogy ezek az igeversek így megérintettek téged. Miután ott voltál abban a táborban, amiről kiderült, hogy ez egy ilyen keresztény tábor, és onnan nyilván hazamentél, akkor ott hogyan folytatódott az életed? Milyen volt egy ilyen közegből visszatérni a megszokott kerékvágásba?
0: Újjá lett minden. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Tehát nem pusztán jó emlékekkel, megtudással, nyelvvizsgával gazdagodtam, meg barátságokkal, hanem új élet minden. Tehát ott tényleg abban a bemerítkezésben, úgymond baptistáknál hallottam az evangéliumot egyébként, de nem is ez számít, hanem hogy pillanatnyilag ők voltak akkor kirendelve. És náluk bemerítkezés van, nem gyerekkori keresztség. A lényeg az, hogy fehér ruhát húztunk, bementünk a vízbe, a pásztor az hálát adott az életünkért.
1: De ez ott rögtön megtörtént a táborban, vagy később?
0: Ott rögtön. Táborban. És ott bemerítkeztünk, utána kaptam ugye a betöltekezést a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve hát nem azt mondom, hogy szabadjára lettünk engedve, de mivel a közösségben nem volt akkoriban még ifjúsági keresztény csoport, ezért csak az volt, hogy hazamentem, kaptam egy egyszerű fordítású Bibliát, és ahogy vezetett az Isten lelke, olvastam itt. Nem a cselekedet volt a lényeg, nem is a liturgia, vagy a kötelességtudás, vagy az ismeret, hanem az, hogy érdekelt az Isten szíve. És láttam az, hogy egy szóban, egy példázatban, ugyanaz a szívdobban, mint amiről eddig is hallottam irodalom órán, vagy történelem órán, de nem érdekelt, sőt. Viszont ott a táborban azok a misszionárius amerikai keresztények, akiken keresztül hallottam az evangéliumot, egy olyan Istent mutattak be, amire viszont kíváncsi lettem, amire megszomjaztam, amire vágytam. És innentől kezdve nyilván minél szomjasabb az ember, annál inkább az a vágy, az ki tud elégítődni. És ez is volt, hogy ott volt bennem egy vákum, és Isten azt betöltötte. És egyszerűen, ahogyan olvastam az igét, akkor nem a szavak szóltak az elmémhez, hanem az Isten szíve dobbant az én szívemmel. És onnantól kezdve nem az volt bennem, hogy kicsi vagy nagy a teológiai ismeretem, hanem az, hogy az Istennek a szívét láttam meg minden egyes mozzanatban, és az volt bennem, hogy nekem az fáj, ami neki fáj, én arra akarok mozdulni, amire ő mozdul, és innentől kezdve már nem azt láttam, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, mert ezek címkék. Evolúció, revolúció, tehát, hogy ez a természetes lefolyású láncreakció, hanem az, hogy ki az, aki a Krisztus keresztjéről beszél, és azért fontos a Krisztus keresztje, mert a világ van elveszve, és a világ lett megváltva. És mivel úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt pedig ugye tudjuk, hogy az örök élet az, hogy megismerjük őt, és életközösségbe vagyunk benne, méghozzá teljes életközösségben. Innentől kezdve minden más ismeret vagy lelki tapasztalás már a vallásnak a szüleménye, ami fals módon, torz módon hivatkozik az Isten nevére, hogy komolyan vegyék, de igazából komolytalan, mert hitetlen. Mert pont a lényeg hiányzik belőle. És a kettőt szétválasztani az meg ugye nem a mi tisztünk, hanem azt minden egyes szív tudja, hogy őt ez most közelebb viszi Istenhez, és építi, vagy nem. Egy biztos, az Isten az nem ítélni jött, és nem dorgálni, hanem azért, hogy megkeresse, ami elveszett. A gonosz viszont azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Az Úr Jézus Krisztus meg azért jött, hogy életünk legyen, méghozzá bőséges, teljes ő vele.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen továbbra is Brosz Brigitta lesz a vendég.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Brosz Brigitta az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Sziasztok! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
1: Szóval nagyon érdekes az életutad, amit már megbeszéltünk, igazából, hogy találkoztál Istennel, és hogy megtértél, és hogyan haladt az életed. Viszont említetted itt a Rádiódik folyosóján, hogy amikor megtértél, akkor nagyon hatással volt egy igevers az életedre. Megosztanád velünk ezt az igeverset, hogy melyik volt ez, és hogy történt ez, elmeséled, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy valaki kap egy igét Istentől?
2: Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogy említettem, nagymamámon keresztül többször szólított engem Isten. Ezt követően felcseperedtem, és egy angol táborban volt lehetőségem hallani az evangéliumot, az örömhírt, azt, amiben tényleg az Istennek az öröme, a mi erősségünk, ahogy ezt az igevers is mondja, és valódi egymás felé fordulást, szeretetet, elfogadást, szabadságot megélni, és a életnek a teljes gyümölcsét. Ezt követően volt lehetőségem egy tábortűz mellett megtérni, és utána a Velencei tóban 12 éves koromban bemerítkezni. Teltek múltak a napok, és azt tapasztaltam, hogy az Istennek a érintése, hívása az ugyanúgy ott van a szívemben. Kaptam egy egyszerű fordítás új szövetséget, neki is estem, és elkezdtem olvasni, de csak a szavakat láttam. Az elmém, a buksim ismeretekkel gazdagodott. A szívem az ugyanúgy látta Istennek a szívét, de valami hiányzott. És ezt követően kértem Istent egyik nap, amikor elmentem futni, hogy Istenem, kérlek, hogy jelens ki magadat, és mutatkozz be nekem. Kérlek, hogy vezess, hogy azt az életet érjem, amit te elvesztél nekem, és ne tudjam elrontani. És akkor kaptam egy álmot, hogy világító toronnyá fog tenni, pont azért, hogy rámutassak, akár nappal van, akár este, akár köd, vagy eső, vihar, változatlanul csak világítsak, ragyogjak, nem önerőből és nem magamra mutatva, hanem csak is a keresztre. És azért fontos szerintem a kereszt, mert mindennek az alfa és az omegája az ott történt meg. Pont ezért szerintem a legszebb egyik szó az, hogy harmadnapon. Ugyanis harmadnapon lettünk megváltva. Nem csak a keresztények, nem csak a jók, nem csak az ügyesek, az okosak, a szépek, hanem a világ. Mert azt mondja az Úrnak az igéje, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az pedig az örök élet, hogy megismerjük őt, mint Urunkat és megváltónkat. Mert csak is az Úr Jézus Krisztuson, mint megváltónkon keresztül mehetünk vissza az Atyához, ahonnan ugye jöttünk. A másik gondolat, ami még így bennem van, hogy több közösségen keresztül volt lehetőségem tudatosan a bibliai ismereteimet folytatni. Végeredményben pedig így az volt bennem, hogy a közösség Istennel a legfontosabb, és ő tudja, hogy ki van az ő szellemétől, és ez alapján hozzá kell ragaszkodni, nem pedig különböző közösségekhez, mert ami emberi, az esendő, és abban az ember tud csalódni, de valójában ilyenkor csak a képben csalódik, ha valaki szívtől szívig újjászületett, és az élő Istennel találkozott, az Istennel soha nem tud csalódni. Ő mindvégig hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. És akkor, hogyha el is esik az ember, ahogy ezt a Zsoltáros is mondja, 37. Zsoltár 24-ben, hogy még ha el is esik az ember, nem maradott, ha el is távolodik a szíve Istentől, nem maradott, mert az Úr szemeivel és a kezével támogatja őt. És az annyira jó dolog, tudjátok, hogy az Isten nem veszi le az emberről a kezét, hogy az Isten gondunkat viseli, hogy az Isten előbb tudja, hogy mi az, ami az ember szívét foglalkoztatja, mi az embernek a keresztje. Nyilván mindenkinek az a legnehezebb, ami éppen előtte áll, és mindenki a saját dolgaival küszködik. De olyan jó, hogyha az ember rendben van magával önismeretileg, Istennel is békességre jutott, és ezért az ember társai felé is tud nyitni, és tud nyitott kézzel segítőkezet nyújtani, egy útot szólni, egy mosolyt adni, amire éppen indítja őt a lélek. A másik gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, hogy mindannyian úton vagyunk, én is úton vagyok, esendő emberként, de törekszem a jót és jól. És törekszem azt a kegyelmet, amit én is megkaptam az Istentől, már kicsi gyerekkoromtól fogva bemutatni, és ahhoz méltón élni.
1: Amen. Amen, amen. Folytatni fogjuk még a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen a következő szegmensben is még Brós Brigitta lesz a vendégem. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítőt, és folytatjuk.

0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Bros Brigitta az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Sziasztok!
1: Szóval az előző szegmensben nagyon jó igeverseket osztottál meg velünk, és ha jól tudom, akkor még van pár dolog a szíveden, amit szeretnél megosztani velünk, mielőtt elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól.
2: Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Képzeljétek el, hogy ahogy jöttem hazafelé a munkából, volt lehetőségem segítséget nyújtani, és annyira jól esett, hogy örömmel fogadták. És azt mondta, akinek segítettem, hogy nagyon kedves vagyok, köszöni szépen. Dióhéjban a szituáció annyi volt, hogy fázott, éppen ment hazafelé, nem hozott magával felsőt, és odaadtam, ahogy jöttem ki, ugye én még itt maradtam az irodában, és kölcsönadtam a hölgynek a kosztüm felsőmet. Éppen távozni készült, és hallottam a beszélgetésket, ahogy távozott az egyik kollégájával, vagy lehűlt az idő, könnyedén jött, és megindult a szívem, indított a Szent Szellem, és az volt bennem, hogy hát rajtam van egy pulcsi is, meg egy kosztümfelső is, hát felajánlom neki, nehogy megfázzon, hát ha elfogadja. És képzeljétek, hogy ezt a gyermeki cselekedetet örömmel fogadta, először lefagyott, utána megkérdezte, hogy komolyan gondolom, de tényleg, hát ilyet nem szoktak, hát köszöni szépen, és végül elfogadta, és pont az ő mérete volt, és örömmel távozott. Utána mondtam, hogy azért kérem majd vissza, mert az egyik kedvencem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy olyan picin múlik, hogy kedvesek legyünk egymással, hogy odafigyeljünk egymással, hogy meginduljon a szívünk, hogy szívtől szívig lássuk egymást, és tudjátok, annyira jó azt látni, hogy az Isten szíve is ilyen, az atyának a szíve is ilyen, én apunak szoktam mondani, mennyei apunak, hogy az Istennek kedves, hogyha gyönyörködünk ő benne, ugyanúgy, mint a házastársunkban, a férjünkben, feleségünkben, gyermekeinkben, családtagunkban, barátainkban, hogy a kedvességben ott van egyfajta tisztelet, egyfajta szabadság, egyfajta boldogság. Az, hogy az embernek a lelke miben leli, találja örömét. És az volt bennem, hogy Istenem, köszönöm, hogy lehetőséget adtál, hogy akarva akaratlanul is bemutassam az én esendő megváltott életemen keresztül a te kedvességedet, a te jó indulatodat, a te irgalmadat. És van egy igevers, ami nagyon minden életszakaszomban mást üzen, ugyanez az igevers, pont azért, mert többet látok Istenből, és minél többet látok Istenből, annál többet látok magamból is, hogy és tudjátok, minden esendő dolgunk már a kereszten meg lett váltva, és helyre lett állítva, mert ő vett el a mi céltévesztésünket, a mi bukásunkat, bűneinket, elválasztottságunkat ő tőle. És ha valaki tiszta szívvel odafordul őszintén az Isten, és azt mondja, hogy Istenem, itt vagyok, egy életem, egy halálom, azt a te kezedbe ajánlom, és kérlek, hogy tedd gyümölcsözővé a te terved szerint, a te áldott terveid szerint az én életemet. Hiszen tudom az, hogy te jó Isten vagy, és jót terveztél az életem felől. Azt mondja a te igéd, hogy reménységet adsz nekünk, élő reménységet, feltámadott reménységet, nem pedig romlást és betegséget. Akkor az Isten az betartja a szavát, mert ő hűséges. Pont ezért nem lejárnak az igeversek, hanem beteljesednek. Ez, amit szeretnék említeni, ez a Sifóniás 3.17. Ezt mondja. Te veled van, Istened az Úr, aki a te megváltód. Isten öröme, kegyelme, az Úr Jézus Krisztus, a te erőd, aki megtart. Boldogan befedez, csendes, szelíd szeretetével, örömének éneklésével örül neked.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket az igeverseket.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek. Ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az itt a sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A kábítószer terjesztők elleni fellépést a Delta programmal erősítették, amelyben több mint 300 terjesztőt hallgattak ki, és 182 kg drogot foglaltak le. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberölés. Terdik Tamás beszélt a Pride-ról, és azt mondta, hogy idén is érkezett bejelentés a rendezvényről, de nem találtak tiltó okot, így a rendőrség tudomásul vette annak megtartását. A Budapesti Közlekedési Központ felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat. Az első csoportok péntek délután megérkeztek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK sportparkban. Szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek. A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a több napos kiemelt helyszíneken zajló rendezvényeket érintő utazási igényeket a lehető legmagasabb színvonalon zavartalanul kezeljék, közölte a társaság. Ehhez kapcsolódva hétvégén fokozott taxi ellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon. A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést választák.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

helyes. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 rádiódik.
1: A tojás, mint természetes immunerősítő. Elmondom, miért egyél minden nap tojást. Nézzük. Az immunrendszer támogatása sokkal többről szól, mint néhány vitamin bekódolásáról, amikor épp megfázni készül. Néha a legegyszerűbb alapanyagok adják a legtöbbet a szervezetnek. Csak hajlamosak vagyunk nem figyelni rájuk. A tojás pontosan ilyen. Hétköznapi, mégis meglepően sokoldalú támogatást nyújthat. Az immunrendszer támogatása nem csak a téli hónapokban fontos. Sokan ilyenkor automatikusan a narancslé, a C-vitamin vagy a különböző étrend kiegészítőkre gondolnak. Pedig van egy egyszerű alapanyag, ami szinte mindig ott lapul a hűtőben, a tojás. Amikor fáradtabbnak érzed magad a szokásosnál, vagy érzem azt a kellemetlen kaparást a torkomban, én is hajlamos vagyok rögtön vitaminok után nyúlni. Pedig a tojás is rengeteget tud hozzátenni ahhoz, hogy a szervezet ellenállóbb legyen. Fehérjében gazdag, laktató és tele van olyan tápanyaggal, amelyek támogatják az immunrendszer működését. Miért ennyire fontos étrend az immunrendszer szempontjából? Az immunrendszerünk állapota sokkal szorosabban kapcsolódik a bélrendszerhez, mint azt sokan gondolnák. A kutatások szerint az immunsejtek jelentős része a bélrendszerben található, ezért az sem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk nap mint nap. A változatos tápanyagokban gazdag étrend segíthet csökkenteni a gyulladásos folyamatokat. Támogatják a bélflórát, és követve az immunrendszer működésére is pozitív hatással van. Ezért számít annyira, hogy ne csak időszakosan figyeljünk oda az étkezésre, hanem hosszú távon is. Miért jó választás a tojás? A tojás teljes értékű fehérje forrásnak számít, vagyis minden eszenciális aminósavat tartalmaz, amire a szervezetnek szüksége van. Ezekből épülnek fel többek között azok az immunsejtek és antisejtek is, amelyek a betegségek elleni védekezésben vesznek részt. Különösen érdekes ebben a található triptofán nevű aminósav, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik szerepet, hanem kapcsolatban áll a szerotonin és a melatonin termeléssel is. Ez azért fontos, mert az alvás minősége és a regeneráció szintén erősen befolyásolja, mennyire tud jól működni az immunrendszerünk. A tojás amellett olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint szelén, a B12 vitamin, a folsav, a kolin, vagy kisebb mennyiségben a D-vitamin. Ezek mind hozzájárulnak a sejtek megfelelő működéséhez és a szervezet ellenálló képességéhez. Persze önmagában a tojás sem csodaszer, sokkal inkább egy olyan egyszerű és tápláló alapanyag, amely jól beilleszhető egy kiegyensúlyozott étrendben. Az immunrendszer támogatásához ugyanúgy szüksége van a megfelelő alvásra, mozgásra és változatos étkezésre is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket nagy-nagy szeretettel a következő órában is. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a Hév és a Kisföld alatti felújítása, valamint nagy zöld területi projektek, például a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A szervezők célja, hogy a kertmozi a nyári budapesti esték egyik meghatározó közösségi élménye legyen, a programokról pedig folyamatosan tájékoztatnak a hivatalos felületeken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A mai nap folyamán 8 órától üzemzárásig a 30-as autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Verseny utca megállót, valamint Újpest felé a Reiner-Frigyes park megállót sem. A 75-ös trollibusz módosított útvonalon jár, a Jászai Mari tér és a Keleti pályaudvar között jár. A 77-es trollibusz terelve jár, kihagyja az Egressi út, Hungária körút és a Puskás-Ferenc stadion közötti megállókat. Továbbá a mai nap üzemzárásig a 105-ös és a 210-es, a 210B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Hősök tere és a Bajza utca megállót. Vasárnap hajnalig lezárják az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmánszky és a Városliget fasor között, a Rip-Rónai utcát, a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát, a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát, a Rip-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benczúr utcát, a Rip-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Ma hatalmas meccs van Budapesten, úgyhogy balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán záporokat hozhat a hideg front, ugyanis ma gyakran megnövekszik a felhőzet, és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Kigyere már! Drága neszúnt a nedev lesz a rakávtume. Rolát szoppa ungro. Kadi gyili mi sávlasz murod szignokál. O Giorgio! Tajmuri szigli pej!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. És UEFA Bajnokok Ligája döntő Budapesten a mai nap folyamán. Szép délelőttöt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma olyan sporteseményre figyel az egész világ, amelynek Budapest ad otthont. A labdarúgás egyik legnagyobb ünnepe az UEFA Bajnokok Ligája döntője. Nem csupán egy mérkőzés, hanem egy olyan globális esemény, amelyet több százmillió ember követ a televízió képernyőjén, az interneten és a közösségi médiában. Amikor egy város lehetőséget kap arra, hogy ilyen rangos sporteseményt rendezzen, az mindig különleges elismerést jelent. Budapest számára ezt az üzeni, hogy magyar főváros képes megfelelni a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak. A szervezés, a biztonság, a közlekedés, a szálláshely és a vendéglátás területén egyaránt olyan színvonalat kell biztosítani, amelyet a világ vezető sporteseményei megkövetelnek. Ez a döntő nem csak a futballról szól. A város ilyenkor nemzetközi figyelem középpontjába kerül. Szurkolók érkeznek különböző országokból. Megtelnek a szállodák, a kávézók, az éttermek és a turisztikai látványosságok. Sokan közülük először járnak Magyarországon, és az itt szerzett élmények hosszú időre meghatározhatják, milyen képet őriznek hazánkról. A sport régóta hidakat épít az emberi kultúrák és nemzetek között. Egy ilyen esemény alkalmával különböző nyelvet beszélő, eltérő hátterű emberek ugyanazért a szenvedélyért gyűlnek össze. A futball szeretete ilyenkor közös nyelvé válik, amely összeköti a világot. Budapesten az elmúlt években több jelentős nemzetközi sporteseménynek is otthont adhatott. Ezek a rendezvények hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar főváros egyre ismertebb és elismertebb legyen a nemzetközi sportvilágban. A Bajnokok Ligája döntője azonban különleges helyet foglal el ezek között, hiszen a külfutball legnagyobb eseményéről beszélünk. Büszkeségre ad okot az is, hogy Magyarország ilyen körülmények között mutathatja meg vendégszeretetét. A külföldi látogatók nem csak a stadionokat látják, hanem a várost, az épített örökséget, a kultúrát és az embereket is. Megismerhetik Budapest szépségeit, a Dunapartot, a történelmi épületeket és azt a különleges hangulatot, amely miatt a magyar fővárost Európa egyik legszebb városaként tartják számon. Az ilyen események gazdasági szempontból is jelentősek. A turisták költései, a szállásfoglalások, az éttermek és a szolgáltatások forgalma mind hozzájárulnak a város és az ország bevételeihez. Emellett a nemzetközi médiafigyelem olyan reklámként képvisel majd minket, amelyet más módon rendkívül nehéz lenne elérni. De talán a legfontosabb mégis az érzés, amelyet egy ilyen nap jelenthet. Az, hogy a világ sportkedvelői ma Budapestet emlegetik. Az, hogy a televíziós közvetítésben magyar helyszínek jelennek meg. Az, hogy a hazánk egy estére nemzetközi futball központjává válik. A sporttörténetben vannak pillanatok, amelyek túlmutatnak

futnak az eredményeken és a trófeákon. Egy bajnokok ligája döntő megrendezése ilyen pillanat. Olyan lehetőség, amely megmutatja egy ország szervező képességét, nyitottságát és vendégterét. Ezért jelent dicsőséget Magyarországnak, hogy a kontinens egyik legfontosabb sporteseménye nálunk kerül megrendezésre. Nem csak a futball rajongói számára különleges ez a nap, hanem mindazok számára is, akik örülnek annak, hogy országunk egy ilyen rangos esemény házigazdája lehet. Ma este tehát nem csak egy döntőt láthatunk, hanem egy olyan eseményt is, amely Budapesten és Magyarországot a világ figyelmének központjába állítja. És erre valóban büszkék lehetünk. Jó szurkolást, emlékezetes mérkőzést és kellemes estét kívánok majd minden kedves hallgatónak. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldozatok!

0: Rádió Dix. Halld a hangunk.
1: Nekem az élet fel megadott

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, ta venszaszte bachtálérom elosszunto déltézsú títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és hát képzeljétek el, hogy ma BL döntő van Budapesten. Világsztárok lepték el Budapestet a BL döntőre. Beckham, Travis Scott és a legendás focisták a városban. Budapest most tényleg a sztárok városa lett. Travis Scott-tól Marlonig, David Beckhamig és a legendás focistákig hemzseg a híresség a városban a BL döntő és a legendák trónja miatt. Budapest utcái ritkán ennyire sűrűek, mint most a Bajnokok Ligája döntője napjaiban. Már érkeztek és sétálgatnak a városba a sztárfocisták, híres streamerek és rapper kedvencek, így érdemes nyitott szemmel járni. Az első, aki már az elmúlt napokban Budapestre érkezett, Travis Scott 28-án esett, többen látták őt a városban. Valószínűleg a kapucniban vagy sapkában, hogy elkerülje a feltűnést. Szintén a városban tartózkodik Marlon, a streamer, aki gulyást evett és már be is sétált a Puskás arénába. A futballcsapatok közül az Arsenal és a PSG játékosa is érkeztek már, bár ők inkább a stadion környékén maradnak. A legendák trónján viszont igazi ikonok lépnek pályára. Luis Figo, Cafu, Rakitic és Juhász Roland vezetik a csapatokat, a vendégek között pedig Roberto Carlos, David Silva és Xavi is feltűnik. És ha ez még nem lenne elég, állítólag David Beckham családjával, valamint több európai királyi és hercegi család tagjai is megjelennek. A hazai sztárokat sem érdemes kihagyni. Szoboszlai Dominik már napok óta a városban tartózkodik, és biztosan élőben követi a meccset. Egyszerre ennyi világsztár és milliárdos Budapesten valóban ritka látvány. Így aki csak teheti, élvezze a pezsgést, lehet, hogy a következő sarkon egy igazi hírességgel találkozik. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Ma este a világ futball szeretői, emberei figyelme egyetlen mérkőzésre irányul. A Bajnokok Ligája döntője minden évben különleges esemény, hiszen a legjobb játékosok, a legnagyobb sztárok és a legjobb csapatok találkoznak a pályán. Ilyenkor természetes, hogy mindenki választ magának kedvencet. Van, aki az egyik csapatnak drukkol, van, aki a másiknak. Ez így van rendjén. A sport egyik szépsége éppen az, hogy különböző véleményű emberek tudnak együtt örülni, izgulni és szurkolni. Arra szeretnék azonban mindenkit kérni, hogy ma este a futball valódi értékeire figyeljünk. Élvezzük a játékot, csodáljuk a sztárokat, a gólokat, a látványos megoldásokat, a fantasztikus hangulatot. Ez az este a sportról szóljon, nem a balhéról. Akik kilátogatnak a stadion környékére, vagy a városban találkoznak külföldi szurkolókkal, legyenek türelmesek és barátságosak. Magyarország ma vendéglátóként szerepel a nemzetközi futball térképén. Sok ezer ember érkezik hozzánk, ezért, hogy átéljék ezt a különleges eseményt. Mutassuk meg nekik, hogy a magyar emberek vendégszeretők, kultúráltak és sportszerűek. A szurkolók lehet szenvedélyes, lehet hangos, lehet érzelmes, de soha nem kell, hogy agresszív legyen. Nincs szükség verekedésre, huligánkodásra vagy felesleges konfliktusokra. Egyetlen mérkőzés sem ér annyit, hogy bárki megsérüljön vagy bajba kerüljön amiatt. A futball lényege a közösség. Az, hogy emberek együtt élnek meg örömöket, izgalmat és felejthetetlen pillanatokat. Amikor felhangzik a himnusz, amikor megszületik egy gyönyörű gól, amikor tízezrek egyszerre énekelnek a lelátón, akkor valójában nem az számít, ki honnan jött, milyen nyelvet beszél, vagy melyik csapatnak szurkol. Ezekben a pillanatokban ugyanannak az élménynek vagyunk a részesei. Ma este tehát drukkoljanak annak a csapatnak, amelyek közelebb áll a szívükhöz. Örüljenek a sikereknek, bosszankodjanak a kihagyott helyzeteken, vitassák meg a bíró döntéseit a barátokkal, de mindez sportszerűen, jókedvel és tisztelettel. Vigyázzunk magunkra, vigyázzanak egymásra is. Kérjük a konfliktusokat és a felesleges szóváltásokat, kerüljük, és minden olyan helyzetet, amely elronthatja az ünnepi estét. Mert a mai nap nem a rendbontásról szól, a huligánkodásról, a verekedésről, hanem a futballról, a szurkolókról, a közös élményről, arról, hogy együtt lehetünk részesei Európa egyik legnagyobb sporteseményének. Jó szurkolást kívánok mindenkinek, kellemes estét, és élvezzék a mérkőzés minden pillanatát. Én Sztolka Armandó voltam, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Rabokat szállító autó és kísérőautója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pénteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérő autóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Habhof márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte. Az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon május 30-án szombaton és 31-én vasárnap a már hagyománnyá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megálló nevek. A vasúttörténeti parkban játékokkal, színezőkkel, rejtvényekkel, kvízekkel, óriás kirakóval várják a kilátogatókat. A legkisebbek is kipróbálhatják magukat utas koordinátorként vagy ellenőrként, és szelfizhetnek a BKK játékos fotófala előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

rottura, oggi la voce, niente, niente, a bombe rojasinara.

nekem hazamenni, jaj, de tilos. Hadd ide az icipici szádat, a csokolyatra itt a százat. Hadd ide az icipici szádat, a csokolyatra itt a százat.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötött 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Ezt pénteken jelentették be Brüsszelben. A mostani megállapodás egy feltételes menetrendet jelent. Magyarország csak akkor hívhatja le a forrásokat, ha az Európai Bizottság számára ellenőrizhető módon teljesíti az átláthatósági vállalásait. Ennek érdekében a kormány egy átfogó törvénycsomag készít elő. A tervek szerint hazánk hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Ezen felül jelentősen szigorítják a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerét. A jövőben akár 2 év börtönnel is büntethető lesz az a személy, aki valótlan adatokat közöl a bevallásában. További fontos feltétel a felsőoktatást és az egyes kórházakat felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK kivezetése augusztus végéig. Ezzel a lépéssel az érintett intézmények irányítását visszaveszi az állam. Újbuda május 31-én ünnepli 21. születésnapját egésznapos programokkal a Bikás Parkban. A rendezvény a kerület sokszínűségét helyezi középpontba, a programok között koncertek, családi jóga, bábszínház, arcfestés, óriás buborékshow, fizikai kísérletek, kézműves foglalkozások és helytörténeti beszélgetések is szerepelnek. A fesztiválon fellép többek között a Hahó együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra és a Los Orangutanes. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégő fej vagy elektromos grill használatát javasolják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Ez itt a Rádió Dick 100.3, nagyon szép szombatot kívánok mindenkinek. Én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy igazán jól fog telni a mai napotok is. Én mindenképpen mindent megteszek, hogy ez megtörténjen. Itt a 100.3 Rádió Dicken azonnal jönnek a legeslegjobb dalok, remélem készen álltok erre.

0: közlekedési hírek. Már is mondom, hogy mi újság az utakon, aztán pedig, hogy milyen időre számíthatunk, de annyit elárulhatok, hál' Istennek. Jön a meleg, marad a meleg, kisebb kihagyásokkal, szélfújással, de most már nem lesz olyan igazán hűvös. Már is mondom a részleteket.
1: Időjárás.
0: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz, különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedést.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom ezt az órát. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és a következő órában pedig megnézzük, hogy milyen névnaposok vannak ma, és természetesen közösen köszöntjük őket.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdú, Szoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik. A foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás klasszikus nyaralásra szól. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik, a nyári foglalások negyede legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. Gyermeknap lesz a hajógyári szigeten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A rendezvényt hagyományosan a Városligetben szokták tartani, a helyszínváltozásra a szombati BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók várják. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak az egészségmegőrzésre és a biztonságos internet használatra is. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Maci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A nagy színpadon fellép Dérheni, a Buborék Együttes és több más előadó is. A gyermekmentő szolgálat idén 400 nehézsorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen. 14 év után ismét Budapestre érkezik a Duran Duran. A brit pop-rock ikonok június 28-án lépnek fel a Pap László Budapest Sport Arénában. A zenekar több mint 100 millió eladott lemezzel, számos brit és amerikai slágerrel, valamint több rangos díjjal, köztük két Grammy-vel és két Brit Award-dal írta be magát a pop történelembe. A koncert különlegessége, hogy 8 év után eredeti felállásban tér vissza a Compact Disco, amely a világsztárok előzenekaraként lép színpadra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
5: 100.3 Rádió DIK. Sziasztok, én Patai Anna vagyok. Május 30-a van, és ma Janka és Zsanett névnapja van. Úgyhogy Isten éltessen benneteket, Jankák, Zsanettek, hogyha hallgattok bennünket, nevetek napján a következő dalokat engedjétek meg, hogy a drága névnaposainknak indítsuk el. Itt a Rádió DIK-en.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Közlekedési hírek.
1: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hív- és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedést.
2: Imádom a szerelmes számokat.
3: Vegyük újra.
2: Már nem.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Elsítem a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. Ő se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet. Hajnal

0: Ez itt a Rádió Dick, én még mindig Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, gyorsan repül az óra, viszont tényleg nagyon-nagyon jól szórakozunk, jó a hangulat, jó a zene, én az időjárással kapcsolatban sem vagyok túl negatív, mert én már annak örülök, hogy kabát nem kell, igyekszem mindig mindenben a pozitívumot felfedezni. Tegyetek ti is így a 100.3 Rádió Dickkel is, és továbbra is hallgassatok bennünket.
1: 100.3 Rádió Dick.
2: Du menge penas.
1: Rólunk, neked.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a fennálló alkotmányos kérdéseket, és szakértői segítséget nyújtson az ellentmondásos helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota pénteki közlése szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás az európai alkotmányos értékek figyelembevételével szülessen meg. Sólyog Tamás egyúttal megerősítette, hogy továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a jogalkotás az alapvető alkotmányos és uniós elvek érvényesülését szolgálja, nem kívánja akadályozni a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozást. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló tanácsadó testülete, amely a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén segíti tagállamait. Őrsi Gergely, a második kerület polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a hamarosan leszerelésre kerülő parkolóórák helyére, ahol a közműhálózat lehetővé teszi, fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás lezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte az új szerkezet beemelését, csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hídat teljesen lezárják, ami a kerékpárutakat is érinti. A teherautók számára az M4-es autóút lesz a kijelölt terelőút.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet, és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet, és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz, különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és nagyon nagy mosollyal vártalak benneteket. Szerintem a hétvége az igazán a pihenésről szól, a kikapcsolódásról. Arról, hogy a családunkkal legyünk, és tényleg jól érezzük magunkat, én pedig 100%-ig szeretnék ehhez hozzájárulni a jó zenékkel és a jó hangulattal, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele!

0: 100.3 Rádiódi.
1: A Rádiódi 100.3, Fatai Anna vagyok. Sziasztok! Szép napot! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velem. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk még a mai délutánon is, mert hogy egyébként óránként változik az időjárás, de mi mindenre is felkészülünk közösen. Na meg persze csekkoljuk az utakat, az infókat, úgyhogy köszönöm, ha eddig is küldtél információkat. Természetesen hozom.
0: Időjárás.
2: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedést.

0: Yeah! 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ah. Trubuté a gyereszmán. Hát itt Trubuté is unesz. Hát elmarad duhabásol.

0: Hello, hello, Rádiódik hallgató, én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, ez egy nagyon gyors búcsú lesz, a következő órában pedig kifejezetten a roma hírekkel foglalkozunk majd, érdemes lesz velem tartani.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali vója!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrűsávon. Péntek éjjel az autóban utazó három ember meghalt, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarra elindult S60-as vonat. Sűrűsávon a Kiskókai utcai Fény- és Félsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Botka László Szeged, Csőzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere írta alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallott a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költség vetési helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz, különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menetidejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Sziasztok, ez itt a Rádiódix 100.3, és hát az a helyzet, hogy 4 óra múlt pár perccel, és mindig ezt az órát szentelem annak az órának, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami pedig azt jelenti, hogy összeválogatom a hétről a roma híreket, és mindig elmondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert tényleg annak tartom kiválasztani párat, mind abból a rengetegből, ami egyébként egy hét alatt elhangzik nálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a hírek. Egy héten gyakorlatilag rengeteg különböző roma hírt hallhattok itt nálunk, kizárólag nálunk egyébként, a 100.3 Rádiódiken, úgyhogy érdemes lesz itt maradni velem ebben az órában is, de most zenélünk!

Ez itt a Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, azonnal indítom a roma híreket, tartsatok velem. A labdarúgás mindig több volt egyszerű sportnál. Sok közösség számára menekülési útvonalat, önkifejezést, társadalmi felemelkedést és identitást jelentett. Ez különösen igaz a roma közösségekre is, ahol a futball nem csupán játék, hanem gyakran az egyik legfontosabb lehetőség arra, hogy a tehetség áttörje a szegénység, az előítéletek és a társadalmi kirekesztés falait. A cigány származású vagy roma gyökerekkel rendelkező futballisták története ezért nem csak sporttörténet, hanem emberi történet is. Kitartásról, büszkeségről, küzdelemről és elismerésről. A roma közösségek Európa számos országában évszázadok óta jelen vannak, mégis gyakran a társadalom perifériájára szorulnak. Sok roma család szegény körülmények között él, ahol kevés az oktatási vagy a szakmai lehetőség. A futball azonban különleges helyet foglal el ezekben a közösségekben, mert nem igényel gazdagságot vagy különleges hátteret. Egy labda, egy üres tér és néhány gyermek már elegendő ahhoz, hogy megszülessen a játék öröme. Emiatt rengeteg roma fiatal számára a futball az első olyan terület, ahol valódi sikerélményt és elismerést szerezhet. A pályán ugyanis nem a származás számít, hanem a gyorsaság, a technika, a kreativitás és az akarat. Sok roma játékos éppen ezekben a tulajdonságokban emelkedik ki. A roma

0: kultúrához gyakran társított szenvedélyesség, improvizatív gondolkodás és ösztönös kreativitás a futballban különösen látványosan jelenik meg. Nem véletlen, hogy sok roma származású játékos technikás, látványos futballjáról vált ismerté. Az egyik legismertebb ilyen futballista, Ricardo Quaresma, a portugál válogatott egykori sztárja. A futballista nyíltan beszélt roma gyökereiről és arról is, hogy büszke származására. Játékstílusa tökéletes példája annak a kreativitásnak, amelyet sokan a roma futballisták sajátosságának tartanak. Külsővel végrehajtott beadásai, váratlan cserei és technikai megoldásai miatt világszerte csodálták. Nem egyszerűen eredményes játékos volt, hanem olyan futballista, aki művészetté tudta alakítani a játékot. A roma futballisták története ugyanakkor nem csak a sikerekről szól. Sok játékosnak kellett megküzdenie akár előítéletekkel. Európában még ma is előfordul, hogy roma származású sportolókat sértegetnek a lelátókról, vagy hátrányos megkülönböztetés éri őket. A sportvilágában ugyan hivatalosan mindenki egyenlő, a valóság azonban gyakran bonyolultabb. Egy roma fiatalnak többet kell bizonyítania ahhoz, hogy ugyanazt az elismerést megkapja, mint mások. Magyarországon is számos roma származású labdarúgó szerepelt az évtizedek során különböző osztályokban és klubokban, még ha nem is mindenki vállalta nyíltan az identitást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Ismert alak Nótár Méri, aki modern műfajokban is népszerűvé tette a roma zenei világ hangulatát. Sikere azt mutatja, hogy a cigány zene nem csupán hagyományőrzés, hanem folyamatosan megújuló kulturális erő is. A roma előadók ma már nem csak tradicionális cigány dalokat énekelnek, hanem popzenét, mulatóst, romantikus dalokat és modern slágereket is. A cigány énekesek életének egyik legfontosabb eleme a család. Sok roma művész számára a család jelenti a legnagyobb támaszt, gyakori, hogy több generáció foglalkozik zenével, énekel, a gyerekek pedig már fiatalon fellépnek. A zene így nem csak munka, hanem közös nyelv is a családtagok között. A roma előadók dalai gyakran rendkívül érzelmesek. Ennek oka a részben az, hogy életükben sok a nehézség és a bizonytalanság, a zenében viszont lehetőségük van kimondani mindazt, amit másképp talán nem tudnának. Egy szerelmes dal mögött sokszor valódi fájdalom áll, egy mulatos nóta mögött pedig az a vágy, hogy az emberek legalább néhány órára elfelejtsék a problémákat. A siker azonban nem mindig jelent boldogságot. Sok cigány énekes életét megterhelte a hirtelen jött hírnév, a pénz vagy a folyamatos fellépések fáradtsága. Egy előadó élete kívülről csillogónak tűnhet, de valójában rengeteg lemondással jár. Rengeteget utaznak, keveset pihennek, és állandó nyomás alatt élnek. Sok művész beszélt arról, hogy a közönség szeretete mellett magányt is éreztek. Ennek ellenére a legtöbb roma énekes számára a színpad különleges hely marad. Amikor megszólal a zene és a közönség együtt énekel velük, akkor minden nehézség háttérbe szorul. A zene ilyenkor összeköti az embereket, függetlenül attól, hogy ki honnan jött, vagy milyen életet él. A cigány énekesek kulturális szerepe óriási. Nem csak szórakoztatnak, hanem hagyományokat őriznek. Dalaikban tovább élnek régi történetek, érzelmek és közösségi emlékek. A roma zene hozzátartozik Magyarország kulturális örökségéhez, és nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar zenei világ. A cigány énekes élete tehát egyszerre nehéz és gyönyörű, tele van küzdelemmel, bizonytalansággal és előítéletekkel, ugyanakkor tele van zenével, szenvedéllyel és emberi érzelmekkel. Egy roma előadó története sokszor arról szól, hogyan lehet a fájdalomból művészetet teremteni, és hogyan lehet a zenével reményt adni másoknak. Talán éppen ezért tudnak olyan mélyen hatni az emberekre, mert amikor egy cigány énekes énekel, abban nem csak hangok vannak, hanem egy egész élet története is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Rádió Dik. Hallod?

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunem Romalet.
2: Sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a pillanatban is, most azonban lezárom az órát, és a következő órában találkozunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Három magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon, közölték a Tóparti város honlapján. Azt írták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Garai Pétert, a fesztivált szervező Klezmerész Kulturális Egyesület elnökét, aki jelezte, kizárólag klezmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál, ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék pár héten belül, meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Záporokat hozhat a hideg front. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet és zivatarokra számíthatunk. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A BKK több vonalon ideiglenes forgalmi rendet alkalmaz, különböző rendezvények és karbantartások miatt. Az elmúlt napokban például az 1-es villamos 1-es szakaszain pótlóbuszok jártak, valamint több hév és villamos vonalon is voltak módosítások. A mai nap kiemelt eseménye a budapesti BL döntő körüli forgalom, ezért a Puskás Aréna környékén jelentős torlódásokra és lezárásokra lehet számítani. A közösségi közlekedés használatát ajánlják, különösen az M2-es metrót és az 1-es villamost. Ezen kívül a belvárosi kerületekben, első kerületben, negyedik kerületben is a hétvégi programok és rendezvények miatt időszakos lezárásokra készüljenek. Az Etele út térségében ma is előfordulhatnak fennakadások egy korábbi baleset utóhatásai miatt. Több kötött pályás vonalon módosított menetrend van érvényben. A Budafoki út térségében új buszsáv segíti a közösségi közlekedést, ami az autós forgalom menet idejét bizonyos időszakokban befolyásolhatja. Balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Szép napot, drága rádiódikesek, én Patai Anna vagyok, és azt gondolom, hogy ebben az órában egy nagyon izgalmas témát hoztam el nektek, és szeretnélek is kérni benneteket, hogy a 0630303030-as telefonszámra nyugodtan írjátok meg nekem a véleményeteket ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a brit királyi életet folyamatosan nyomon követtem veletek, mindig meséltem, hogyha valami aktualitás történt, hogyha valamit megtudtunk, vagy hogyha valami bonyodalom volt, akkor én mindig meséltem nektek róla. Most azonban megtaláltam azt, hogy elméletileg végérvényesen eltakarították Meghan Markle-t és Harry herceget a brit királyi család életéből, úgyhogy a következő percek tényleg erről fognak szólni. A Frogmore Cottage története egy újabb fordulatot vett, Harry herceg és Meghan Markle egykori otthonának minden nyomát eltüntetik, miközben a királyi család jövőbeli terveket szövöget az ingatlanokkal kapcsolatban. A brit királyi család úgy döntött, hogy végleg eltünteti Harry herceg és Meghan Markle ott létének utolsó nyomait is a birtokról, ahol egykor értek. Az ingatlan, amelyet egyébként 2018-ban a néhai második Erzsébet királyné ajándékozott nekik esküvői ajándékként, most új sorsra vár, miután pár évekkel ezelőtt elhagyta az Egyesült Királyságot. Harry herceg és Meghan Markle 2008-ban költöztek be a Frogmore Cottage-ba, miután nem kevesebb, mint 2,4 millió fontot költöttek az ingatlan teljes átalakítására. A két különálló ikerházat egyetlen nagy családi otthonnal alakították, amelyben helyet kapott egy jóga stúdió, luxus berendezések, például egy 5000 font értékű részfürdőkád és vegán festékkel díszített falak. A felújítás során az elektromos és vízvezeték hálózatot teljesen kicserélték, és a mennyezeti gerendákat padlógerendák váltották fel. Hát azért gondoljunk bele, hogy ez nem egy olcsó történet lehetett, ebbe tényleg rengeteg pénzt fektettek bele. Azonban a pár boldogsága nem tartott sokáig ezen a helyen. 2020-ban mindössze 2 évvel a beköltözés után Harry herceg és Meghan Markle lemondtak királyi kötelezettségeikről és Kanadába, majd pedig Kaliforniába költöztek. Menjünk el, zenéljünk egy kicsit, aztán még mesélek nektek, hogy pontosan mi történt és mi van most a párral.

Itt vagytok velem, éppen arról mesélek nektek, hogy gyakorlatilag minden egyes részletét kitörölték a királyi család életéből Meghan Markle és Harry szerelmes párnak, és annak, hogy ők egyáltalán a királyi élet része voltak, mert hogy egyébként elmondtam nektek az előző megszólalásban, hogy mennyi pénzt költöttek a felújításra, majd pedig 2 év ott lakás után ugye lemondtak a királyi mi voltjukról, és leléptek, röviden és tömören. A Frankmore Cottage egyébként azóta is üresen áll, és a házaspár csak néhány alkalommal tért vissza, például a néhai királynő platina jubileuma és temetése alkalmával. 2023-ban Károly király hivatalosan is kilakoltatta Harry herceget és Meghan Markle-t az ingatlanból, és most úgy tűnik, hogy a Frankmore Cottage jövője újra bizonytalan. A királyi udvar állítólag azt fontolgatja, hogy ingatlant visszaalakítják az eredeti 2 különálló ház formájába, és már megvannak a kezdetleges tervek, szóval tényleg úgy néz ki, hogy komolyak a szándékok, valamint felmerült András herceg neve is, akit korábban ide terveztek beköltöztetni, de ő nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. A brit királyi család belső köreiből származó információk szerint a Frankmore Cottage átalakítása nem csak Harry herceg és felesége emlékének eltüntetését szolgálná, hanem egy új korszak kezdetét is jelenteni a birtok történetében. Az biztos, hogy semmi jel nem utal már arra, hogy kik lakták még pár éve az ingatlant. Hogy ez szándékos-e vagy sem, ezt nem tudom, lehet, hogy ezt nekünk kéne eldönteni, de akár meg is írhatjátok SMS-ben a 06303030-as telefonszámra. Azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon érdekes fordulat, de valahogy mégsem lep meg. A házaspár körül egyébként mindig volt valami, ami miatt kitűntek a többiek közül, és ami miatt tényleg elszeparálódtak a királyi családtól, úgyhogy azt gondolom, hogy mindig történt velük valami, ami miatt így meséltem nektek róluk. Hát most éppen ez történt. Na de menjünk el zenélni, aztán jövök vissza még hozzátok.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség.

0: 3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát nagyon szép napot nektek, rádiódikesek. Egy búcsúra érkeztem hozzátok, mert hogy a mai témám az arról szólt, hogy a királyi pár, hát mondjuk úgy, hogy a volt királyi pár, Meghan Markle és Harry herceg, ugyebár kiköltöztek, vagy kiköltöztették őket 2 évvel ezelőtt a királyi birtokon elfoglalt otthonukból, és pedig aztán rengeteg pénzt költöttek a felújításukra, de mégis ennek ellenére elköltöztek, és most pedig már azt fontolgatják, hogy visszaalakítják az eredeti formájára. Hogy ez vajon miért történhet így, és hogy valóban az a cél, hogy minden nyomot eltüntessenek azzal kapcsolatban, hogy itt lakott a királyi pár, vagy pedig csak szimplán szeretnék visszaállítani az eredeti ikerház ötletet, azt nem tudom, de hogy megint egy nagyon drága folyamat lesz, az már egyszer biztos. Az is biztos, hogyha erről lesz bármilyen információm, akkor itt leszek és mesélek nektek róla. Most azonban a jó kis zenék következnek a 100.3 Rádiódiken, és tisztelettel meg szeretném köszönni a figyelmeteket. Ne feledjétek, minden szombaton, minden vasárnap várlak benneteket itt a 100.3 Rádiódiken. Sziasztok, puszi!
1: Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szurkolók verekedtek szombaton hajnalban a Király utcában, a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint több szurkoló verekedett össze május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest 7. kerületében a Király utcában. A BRFK 7. kerületi rendőrkapitányság csoportos garázdaság büntet miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, amelynek keretében elemzik a kamera felvételeket is. A huligánsz.cz beszámolója szerint péntekről szombatra virradó éjszaka mintegy 30-30 francia és angol szurkoló csapott össze Budapesten. A két tábor tagjai görög tüzek kíséretében estek egymásnak, ami rövid időre komoly feszültséget okozott a belvárosban. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. A Zenga ingatlanradar új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthon tart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. Az MNB lakáspiaci jelentés alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén a Hajógyári szigeten tartja gyermeknapi rendezvényét. A helyszínváltoztatásra a mai BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók várják. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Maci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A Gyermekmentő Szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Kökény Anna vagyok, május 30-a szombat van, és 18 óra múlt. A holnapi nap egészében a gyerekeké lesz, hiszen elérkezik a várva várt gyereknap, és hogy erre jól tudjunk készülni, és a gyerekek is kapjanak teret itt nálunk a rádióban, két egészen pici gyermek iskolás a vendégem, illetve műsorvezető társaim. Az egyik Gábor Dorina, szeretettel üdvözöllek.
5: Üdvözlöm minden hallgatót.
4: A másik pedig Baranyi Dominik.
6: Én is üdvözlök mindenkit.
4: Azt még mondjátok el, hogy hány évesek vagytok, Dorina?
5: Én 9 éves vagyok.
6: Én pedig 10.
4: Na hát ez nem azért olyan nagy különbség. Körülbelül azért ugyanazok a dolgok, ingerek történnek veletek az iskolában. Azt még mondjuk el, hogy melyik suliba jártok.
5: Én a Deák Diák Általános Iskolába járok.
6: Én a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba járok.
4: Na, és ez biztosan mind a kettő nagyon jó suli, ugye?
6: Igen.
4: Szereted a sulidat, Dori?
5: Hát, úgy, ahogy.
4: Azért van kritikád az iskola iránt, ugye? Jól látom. Neked, Domi, milyen a sulid?
6: Én egyébként nagyon szeretem a sulit, és szerintem amúgy tök jó, nagyon jó minden, meg hogy minden nagyon jól van megcsinálva a suliban is, szóval, hogy igen.
4: Hogy alkalmazkodik így a gyerekeknek az igényeihez. Igen. Úgy érted?
6: Igen, úgy értem.
4: Na, akkor az első kérdésem az, át lehet gondolni, hogyha igazgató lennél az saját iskoládban, mi az, amit esetleg megváltoztatnál? Gondolkodjatok ezen, hogy van-e bármi olyan, amitől nektek kényelmesebb lenne az iskolában? Vagy a büfébe mit raknátok be? Vagy ilyen. Ha látom, a Domi az már, Dominik elkezdett. Na, halljuk.
6: Nekem az lenne, hogy nekünk negyedikesek vagyunk, és csak az van még megengedve, hogy péntekenként van büfé. És ezen azért kicsit változtatnék, mert ha valaki például nem hoz be kulacsot, vagy ennivalót, akkor jó lenne, ha valamit venne, és nem csak úgy éhen halna, úgy, ha például még nem volt ebéd, vagy már volt ebéd, és nagyon éhes vagy. Szóval nem csak péntekenként lehetne ez.
4: Igen, néha nem könnyű azt felmérni, hogy mennyire leszünk éhesek az iskolában, és lehet, hogy amikor az ember reggel elindul, berak egy kakaós csigát, vagy egy szendvicset, és lehet, hogy a nap folyamán meg jobban megéhezel, igaz?
6: Igen.
4: Én amikor óvodás voltam, emlékszem, jártam úgy, hogy bezárt a bolt, ahol mindig vettem a kakaós csigát, és akkor éhesen kellett mennem. Hiába voltam ügyes, hogy volt nálam pénz, és egyedül tudtam vásárolni, sajnos pont nem volt nyitva. De tényleg ezért nagyon jó az, hogyha egy iskolán belül például működik a büfé, és akkor nem csak pénteken.
6: Engem.
4: Jól értettem. Torina, neked jutott eszedbe valami, amit szívesen megváltoztatnál?
5: Én kettő dolgot is megváltoztatnék. Az egyik az, ami nagyon-nagyon zavar, hogy nekünk van egy büfénk, már kinyitott, és ez csak az ötödikesek, vagyis csak a felsősök használhatják, és jó lenne, ha az alsósok is használhatnák.
4: És szerinted mi ennek az oka, hogy csak a felsősök? Vagy mi a ketten válaszoltok, hogy mit gondoltok, hogy a pénzt kezelni, vagy...
5: Hát szerintem jó, oké, egy elsős vagy egy másodikos még nem érthet nagyon a pénzhez. De mondjuk ott lehet mellette mondjuk megkérdezhet egy nagyobbat, egy olyat, aki már tudja, hogy hogy kell használni a pénzt, vagy mondjuk én harmadikos koromra már ismerem a pénzt, és mondjuk lehet, hogy éppenséggel nem lenne nálam elég, vagy nem tudnám azt kiszámolni, hogy mennyi most az eredmény, vagy mennyit kell fizetnem.
4: Ja, értem, hogy te erre gondolsz, hogy ezért nem engedik az, hogy a kicsik még ne menjenek a büfébe. Én nem tudom, valahogy nekem az jutott először eszem, hogy attól félnek, hogy túl sok édességet esznek, és akkor nem eszik meg az egészségesebb ételeket. Hát egyébként, amikor az ember tanul, tényleg nem jön rosszul, néha egy kis csokoládé az segíti a gondolkodást. Mondjuk, hogy lenne ilyen kívánság, hogy bármi lehetne az iskolai büfébe, nyugodtan engedjétek el a fantáziátokat. Ti mit raknátok be egy iskolai büfébe, amit ott lehet kapni? Nagy a gondolkodás itt a stúdióban. Agyalnak a fiatalok.
6: A büfében nálunk is úgy van, hogy nem feltétlenül csak ételek vannak, tehát így ilyen főbb tárgyakat, ilyen nem tudom, könyvjelzőt, vagy ilyesmit.
4: Aha. Hogy ilyesmit is meg lehet venni.
6: Igen.
4: Ceruza, radír, ilyenek. Aha. Na, Dorina, te mit tennél be a büfébe?
5: Én olyan dolgokat raknák be csak, amiket tudnak enni a vegánok, vagy az olyan emberek, akik nem nagyon hozzá vannak szokva mondjuk a húshoz, azok a vegánok.
4: Uh-huh.
5: És mondjuk ilyen embereknek raknénk be kajákat, és nem feltétlenül csak édességek, és úgy adnám csak az édességeket, hogy valaki azt meg is engedélyezi, hogy bármikor vehet magának édességet, de ha nem engedélyezik meg, akkor adok neki párszor, de nem nagyon sokszor, egy-két darab cukorkát, és meg még saláta is lesz majd ott, meg egészséges ételek is.
4: Na, szóval... akkor beszéljük meg, hogy most mi van egy iskolai büfébe. Az én emlékeim szerint péksütik vannak, ilyen kifli, kakaó, nem. Na, mik vannak akkor, mesélj?
6: Hát nálunk persze van még ilyen kifli és kakaó is, de már ilyen Cheetos, Kinder Bueno, meg már ilyenek is vannak, meg hogy Sixo, meg hogy már a 12-esek ilyen hált is vehetnek, meg ilyesmik.
4: Aha, tehát mindenféle feldolgozott élelmiszer van, nem csak ez a sima kis kakaós csiga, túrós bukta, meg ilyenek, hanem szendvicsek is vannak. Dorina, nálatok van szendvics?
5: Azt teljesen még én sem tudom, mert mi nem is léphetünk be az alsósok a büfébe. Jó, benézhetünk, de azért nagyon sokáig nem maradhatunk bent.
4: Értem.
5: De azt feltételezem, hogy gyors kaják, pizza, hamburger, szendvicsek is lehet, hogy találhatók, édességek, ilyen cukros kaják, meg szerintem nincs ott egészséges kaja, igaz, italokat is lehet, helyt nem adnak senkinek, max még nyolcadikosoknak sem, felsősöknek se senkinek, csak szikszót árulnak, vizet is árulnak szerintem, de azt nem sokan vesznek, csak szikszót.
4: Szerintetek, ha lenne egy ilyen büfébe, most már az egészséget mondta Dorina, hogy mondjuk egy ilyen pici műanyag kis dobozba mondjuk banán, görögdinnye, ananász, ilyen kis kockák, azt vinnék a gyerekek? Szóval az jól esne nektek így napközben például?
5: Mondom.
6: Hát nálunk úgy van az osztályunkban, hogy nem nagyon bírják az édességet, hanem inkább az ilyen cukros kajákat bírják, de van pár vega nálunk az osztályunkban. És inkább, ha lehetne, meg hogy ugye itt a nyár, inkább szerintem most az én osztályom, ahogy ismerem őket, dinnyét venne, meg mi ilyesmi. Balánt azért nem, mert az ilyen átlagos étel, és amúgy az alapból is megtalálható volt. De egyébként néhányan azt is vennének, igen. Meg hogy az ízléstől függ, hogy kinek milyen az ízlése, vagy hogy ilyesmi.
4: Hát igen, ez igaz. Te mit gondolsz?
5: Hát én is azt feltételezem, mint a Dominik, de van egy osztálytársam, aki egyben a barátnőm is. Ő ilyen uzsis dobozba víz szendvicset, valamikor hozott dinnyit még nem hozott, banánt hozott, szőlőt hozott, és hát ilyen gyümölcsöket hozott, és ez jó lenne, ha mondjuk mindenki ilyeneket hozna, mert nálunk nincsenek vegánok. És na, hát ennyi.
4: De tudod, azért, aki nem vegán, nyilván annak is kell enni gyümölcsöt. Meg zöldség. Igen. Most kétszer is mondtátok egy energiaital nevét, nem mondjátok többször, nem mondunk ilyen márka neveket, tudod, rádióban, de hogy szerintetek jó dolog ez, hogy ezt iszák a fiatalok? Ti mit hallottatok róla? Meséljetek, mik a... Remélem nincs tapasztalatotok.
6: Szerintem egyáltalán nem jó dolog az energiaital ivása, már mint hogy nem az a lényeg, hanem hogy most is már betiltották 18 évben a nulliaknak az energiaitalt, és akkor hát szerintem nem jó dolog, ha egy kiskorú azt issza.
4: Szerintetek mi lehet benne a rossz? Mitől rossz ez? Van valami elképzelésetek?
5: Hát szerintem azért, mert a kiskorúaknak ez nagyon felpörgetné az agyingerüket, és nem tudnának este aludni. És szerintem ezért, mert ez nem jó dolog, mert a szervezetünknek se szerintem jó.
4: Így van. És mit pörget fel igazából szerintetek?
5: Hát az agyunkat.
4: Na, Domi, a tippelnél?
6: Nekem az, ami a Dolinának, hogy így nem tudunk este aludni, és akkor magunkat pörgeti fel, hogy ilyen hiperaktívak vagyunk, és akkor ehhez van kedvünk, ahhoz van kedvünk, ehhez van kedvünk, ahhoz van kedvünk, szóval igen.
4: És képzeljétek el, hogy nem csak az ember gondolatait pörgeti egyébként fel az energiaital, hanem a szívverését is, a szívdobogását is felpörgeti az energiaital, és amikor valakinek pörög a szíve, csak gondolj be, mondjuk futni voltál, vagy az iskolában futottál, akkor utána hogy dobog a szíved? Ugye nagyon, meg lihegsz, meg mit tudom én. Hát hogy tudná úgy az ember aludni, amikor nagyon-nagyon dobog a szíve? Hát sehogy. Hát nyilván ezért is nem jó. Egyébként most mi a trendi folyadék a fiatalok között, ami egészséges? Létezik-e most hát, ilyen?
6: Szerintem a szikszó azt az egész osztály imádja. Tehát amikor büfénap van, szóval mindenki azt az, aki hozott pénzt. És akkor Hát igen, de vannak lányok az osztályban, akik szerint meg a szikszó az ártalmas. Szóval...
4: Hogy van benne cukor?
6: Igen, azért. Mert nem azért, hanem voltak olyan lányok, akik szerint energiaital a szikszó, de mi ezt leellenőriztük, és megmondtuk, hogy ez nem energiaital.
4: Nem bizony, az csak igen. Egy cukros üdítő ital. De egyébként olyan ital, amit te is el tudsz otthon készíteni, tehát nem üdítő. Van most valami divatos a gyerekek között? Amit kérdezem, hogy én voltam gyerek, akkor cukor, citromlé, meg szóda vagy víz, ez volt a limonádé. Ti egyáltalán isztok még ilyesmit?
5: Hát én otthon, amint találok citromot, amint találok, majd meglátok egy darab citromot, már rögtön veszem is a felvágom kicsit, de óvatosan, kifacsarom belőle a lét, belerakom a vizet a poharunkba, aztán bele is rakom a citromlét, aztán cukrot rakok bele, összekavarom és kész.
4: Szóval még mindig megy a limonálatok?
6: Hát nálunk nem nagyon megy a limonádé, sőt egyáltalán nem, hanem inkább az ilyen, azok most nem italok, hanem inkább a Top Joy.
4: Tehát az olyan a szűrt gyümölcsleveg. Hogy értse hallgatott, tehát inkább gyümölcsleveket is.
6: Gyümölcslevek, isztok. Igen.
4: Inkább azok,
6: amik most... Na, azok olyan sokszor, mint a szikszót. Az a legnépszerűbb.
4: Az, tehát ez van, ez a legnépszerűbb. Na, menjünk hát a második kérdésünkre, mert fogy az időnk. Ha nem kellene iskolába menni egy hétig, mivel töltenéd el azt az egy hetet?
6: Kezdjem én.
5: Én meg gondolkodom.
6: Én azzal tölteném el, hogy nálunk, én lemennék vidékre, és vidéken, egy faluban egyébként ott lakik az unokatesóim többsége, és ezért ott bicikliznénk, meg mindent csinálnánk, meg egyébként van otthon egy ott vidéken egy ilyen hát egy méteres magnóm, vagy hangfalam, és akkor azon szoktunk mindig zenézni, és van hozzá mikrofon, és még abban is énekelünk, szóval igen.
4: Szóval azonnal elutaznál nagymamához magyarul, igen. Ugye? És ott töltenéd inkább az idődet, mint itt a nagyvárosban. Na Dori, te mit csinálnál, hogyha lenne?
5: Hát apukámékkal elmennénk programokra, meg játszótérre mennénk, igaz, otthon is pihennék, de szerintem nem mennénk ilyen nagy utazásokra, mert igaz, egy hét és apukámék is nagyon sokat pihennének, mert nagyon sokat dolgoznak, és hát úgy szerintem programokra megyünk, fagyizni megyünk, és szerintem ennyi.
4: Egyébként otthon a saját lakásotokban mennyire tudjátok elfoglalni magatokat, ha most tilos tanulni, tehát a tanulás nem lehet mondani, hogy van-e bármi elfoglaltságotok a telefon készülékennél kívül? Tehát ha van-e olyan, hogy leteszed a telefon, nem is tanulsz, és otthoni elfoglaltságotok van-e? Na?
5: Jó, oké, megvan nekem.
4: Na mondjad, Dorina.
5: Elveszem a színezőmet, vagyis a Georé az. Elveszem a színezőt, vagy megkérdezem, hogy elvehetem-e. Előkeresem a filc készletemet, azzal színezgetek, addig, amíg nem mondják, hogy aludni menni kell. Megyek aludni, ha nem vagyok még fáradt, akkor csak úgy bambulok.
4: Telefonnal alszol el?
5: Hát nem.
4: Nem.
5: Mert apukám még el szokták venni, mert igaz is, ezt el kell venni, meg kell tiltani, hogy nagyon este nagyon sokat telefonozzunk, mert ez nem tesz jót a szemünknek és az agyunknak sem. És elveszik, ha nagyon álmos vagyok, rögtön elalszom, ha nem annyira, akkor csak így próbálgatom, és egyszer úgyis csak el fogok aludni.
4: Egyszer úgyis csak elalszol, igen. Na, akkor te színezgetsz, hogyha otthon vagy, szeretsz rajzolgatni, színezni. Te, Domi?
6: Hát, egyébként nekem sokszor attól függ, hogy mihez van kedvem, mert egyébként picit több az elfoglaltságom. Nekem az, hogy van ilyen naplóm, amit már több éve írok, és akkor lehet, hogy abba írkálnék, vagy ilyesmi. Meg egyébként most már arra szoktam rá, hogy ilyen dalokat írok, és szoktam dalokat írni.
4: Tényleg?
6: Igen.
4: Na, milyen dalokat?
6: Mindenféle témájút egyébként.
4: De milyen stílusban, ilyen rappeket? Vagy?
6: Nem, ilyen popzene.
4: Igen. És akkor ezeket így leírod a szövegét?
6: Igen.
4: És kijegyzi meg a dallamát?
6: Hát nekem úgy van, hogy a fejemben, meg, ha mondom a szöveget, akkor a dallam megvan a fejemben.
4: Tehát ott van a fejedben. Igen. Minden. Hát akkor te komponálgatsz szabadidődben, akkor jól gondolom. Ha bármilyen szuper képességed lehetne, mi lenne az, gondolkodjatok rajta, hogy vajon milyen szuper képesség az, amit szívesen birtokolnátok.
5: Nekem már megvan. Ez van nagyon régóta. Nagyon a fejemben mindig ez benne van, és majdnem 2 évvel ezelőtt találtam ki. És az, hogy a fejem fölött van egy másik szellem, és én már tudok menni másoknak a testébe, és tudom azt irányítani. Na. És amíg az én lelkemben, vagyis a testemben nincs egy szellem, addig a fejem fölötti szellem az átjön az én testembe, a másik pedig ugye szabadon van, és át tudok menni másnak a testébe, és ott azt tudom irányítani, vagy beszélni is az ő hangján. És hát igen, ez az.
4: Ez tetszene
5: igen,
4: neked? Hát ez elég
5: nagyon
4: boszorkányos gondolat, igaz? Ezt láttad valamilyen filmben, mesében?
5: Nem, ez csak úgy előugrott az agyamba, de ezt nem gonoszságokra használnám, hanem jó cselekedetekre. Hogyha mondjuk valaki mondjuk bajban van akkor, és nem tudna mondjuk segítséget hívni, mert nagyon szégyelné azt, hogy kér valakitől segítséget, akkor én átmennék az ő testébe, és megkérdezném, hogy bocsánat, tudna nekem segíteni?
4: Na, nagyon jó, tetszik. Micsoda gondolataid vannak. Domi, neked milyen szuper erő, szuper képesség jutott eszedbe?
6: Egyébként én nem gondolkoztam még ezen annyit, de akkor legyen mondjuk az alakváltás. Egyébként ez egy nagyon hasznos lenne, mert hogy bármit tudsz csinálni, ha például kiesel valahonnan, akkor átváltozol, nem tudom, denevérre, és akkor tudsz repülni, vagy valami ilyesmi.
4: Na, milyen szuper lenne, igaz?
5: Igen.
4: Vagy ilyen nagy, ilyen időben, amikor az ember fél, hogy elázik, akkor is át tudnék változni valami más, ami nem tud ennyire elázni, vagy olyan picike tudnék lenni, tudod, elbújnék egy kis lapulevér alatt.
5: Katica bogár, mondjuk.
4: Én most tényleg elgondolkodtam rajta, hogyha alakváltó lenni, akkor mi az, amivé átalakulni. De szerintem ez olyankor jut az embernek az eszébe, amikor tényleg ilyen nagyon szükségeset van, egy megoldás, hogy valamilyen erőre, segítségre van szükség megoldani egy problémát. És lehet, hogy olyankor az embernek az agya sokkal kreatívabb arra, hogy mivé változna. Ha valamilyen állat lehetnétek, milyen állattá változnátok át? Mi az, ami nektek tetszik?
6: Nekem egyébként a kedvenc állatom a gepárd, és gepárdá változnék át.
4: Oh.
6: Mivel a gepárdok az egyébként nagyon sok okból szeretem, és ők a leggyorsabb szárazföldi állatok, szóval én gepárddá változnék át.
4: Na, nagyon jó.
5: Hát én nem lennék ilyen nagy vadállat, hanem én inkább ilyen kisebb bogarak, vagy cica, macska, kutya, vagy lennék mondjuk, nem tudom, ha ilyen nagy állatokról van szó, az egyetlen, ami lennék, az nekem is a gepárd, mert ő a leggyorsabb szárazföldi állat.
4: Igen, elég gyors.
5: Hát igen.
4: És félelmetes is.
5: Félelmetes.
4: Átmegyünk egy picit másmilyen témába, ami inkább igazán rólatok szól. Van ez szerinted egyértelműen olyan dolog, szerintetek, amitől boldog lesz egy gyermek? Mi az, amitől boldog egy gyermek? Egyáltalán meg tud-e különböztetni azt, hogy mikor vagy boldog, és hogy nem, és ennek milyen szélsőségei tudnak lenni?
5: Mármint minek, hogy boldog vagy, vagy hogy szomorú?
4: Hát bármelyiknek is. De inkább beszéljünk először arról, hogy mi az, amitől biztos, hogy boldog szoktál lenni. Mikor érzed azt, hogy ez egy boldog pillanat?
5: Megvan. Hát akkor volt a legboldogabb pillanatom, amikor a suli előtt, az egész suli előtt a testvéremmel, a Georggal előadtunk egy karácsonyi, mind a ketten megtanultunk egy karácsonyi verset, és azt mind a ketten előadtuk. És én még egy videót is csináltam Elemér bácsival.
4: Igen. Igen, emlékszem arra. Hát ez nagyon, gratulálok hozzá, mert nagyon szép volt. Tehát akkor vagy boldog, amikor színpadon állhatsz, és szerepelsz, igaz?
5: És még akkor is, amikor csak úgy elbújok, vagy nem elbújok, hanem zenét hallgatok, vagy mondjuk a fejembe kitalálok egy saját zenét, amit én terveztem a fejembe, és hát kb. Ilyenek.
4: Ez boldog át, ez téged, Domi?
6: Hát nekem az, ha elérek valami sikert, tehát olyasmi, mint a Dorinának, hogy ha egy elég sok ember látja, hogy én elértem valami sikert, és akkor, hogy ez így, hát igen.
4: Ez az érzés, igen, boldogságot tud adni neked, igen, hogy valami sikerhez jutsz. Egyébként te mivel, mondtad, hogy nagyon sokféle dolgot csinálsz az iskolán kívül, vagy azon belül, miféle képzésen, vagy milyen szakkörön veszel részt?
6: Én egyébként nagyon sok szakkörön vettem részt, még az első fél évben. Például énekkar, szolfézs, van ilyen Lego szakkör is az iskolában, zongora óra, van ilyen digitális angol, geometria, és igen.
4: Hát ez tényleg jó sok, és akkor most nyilvánvaló lett szerintem a rádióhallgatók számára, hogy Dominik inkább a zene felé orientálódik, mint művészeti ág, és a Dorina pedig az irodalom felé, hiszen ő verselni, szavalni, színészkedni szeret, ugye?
5: Igen, nagyon igen, szeretek.
4: Ezt mi nem mondtuk el, hogy neked ez a vágyad, hogy színésznő legyél.
5: Hát nem pont az a vágyam, de szeretem azt, ha mondjuk az emberek megdicsérnek, vagy hogyha elérek valami célt, és szeretem azt hallgatni, hogy azt mondják, hogy legyek színésznő, mert azt érzem, hogy valamit elértem, és tetszem nekik, és tetszik nekik az, hogy ilyen vidám vagyok, és szeretek nagyon sokat beszélni. Szóval hát ennyi.
4: Szerintetek mit tanulhatnának a felnőttek a gyerekektől? Van-e olyan dolog erről? Mi jut eszetekbe? Hogy mi az, amit megtanulhatnának a gyerekektől, amit úgy látjátok, hogy a felnőttek nem tudják, vagy elfelejtették már azt a dolgot, vagy ezt az érzést, vagy ezt a gondolatot. De nem baj, ha nincs ilyen véleményetek erről.
5: Hát én most nem nagyon tudok egy mondani valamit, mert nem
6: sem,
5: tudom.
6: Sem.
4: Úgy látjátok, hogy a felnőttek jól csinál, jól végzik a dolgukat akkor ezek szerint.
5: Hát én úgy látom.
6: Igen.
4: Szoktatok arra gondolni, hogy egyszer felnőttek lesztek, és ez milyen érzéssel tölt el titeket?
5: Hát engem úgy tölt el, hogy a felnőttek, ők sokkal nagyobbak, mint mi, elélnek nagyobb dolgokat, és elmennek dolgozni, és ők már nem olyan életet élnek, hogy ilyen varázsvilág, hogy kicsi vagy, és minden körülötted nagy, hanem te is nagy vagy, és igen, lehetnek olyan emberek, akik kisnövésűek, vagy mondjuk ilyen, igen, kisnövésűek.
4: Oké, tehát a felnőtt ember egyértelműen magasabb, mint a gyerek, és dolgozni jár, ugye?
5: Igen.
4: Tehát, hogy ez a legfontosabb különbség köztük. Te mit gondolsz?
6: Én azt gondolom erről, hogy én egyébként már nem érzem úgy magam, hogy hú, én még egy nagyon kicsi gyerek vagyok. Mert egyébként még már a tanárunk is mondja nekünk, hogy mert majdnem kamaszok vagyunk, ilyen kis kamaszok, és akkor nem azt érzem, hogy én még egy kis gyerek vagyok.
4: Uh-huh. Ha nem érzed

0: keresni, meg be is kell osztani. Ti gondoltatok már arra, hogyha majd egyszer szakmát választatok, akkor azt is figyelembe vegyétek, hogy mennyi pénzetek lesz abból a szakmából?
1: Hát én igen, ezt figyelembe venném, mert hogyha nagyon kell a pénz, akkor nem tudunk nagyon hamar keresni, és hát erre is figyelnék, és arra is, hogy milyen a munka, és hogy mik történtek ott, mert mi van akkor, ha mondjuk ez egy rossz munka, de jól keres, de rossz. Nagyon, nincsenek barátaid, nincs ilyen vidámság. Egyszer én elmentem anyukámnak a munkahelyére. Annyira vidám voltam, össze-vissza rohangáltam, segítettem, az emeletre fölmentem. Igaz, az csak felnőttel, vagy anyukámnak a barátnőjével.
0: Értem. Nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy egy munkában nem csak az a fontos, hogy mennyire sok pénzt keres az ember, vagy egyáltalán mennyit keres, hanem hogy boldog legyen. A szakmában nagyon fontos dolgot mondtál, Dorina. Ez dicséretes, hogy te ezt így látod. Ez nagyon szép dolog.
1: Köszönöm szépen.
0: De mit gondolsz erről? Szerinted mennyire fontos azért egy fiúnak más, az családfenntartó lesz, ha nagy lesz, ugye a férfiakon azért talán több a felelősség egy picit. Te mit gondolsz erre? Mennyire kell az, hogy az ember olyan szakmát válasszon, ami azért anyagilag jó? Vagy egyáltalán gondolkodtál már valaha ilyesmin?
2: Hát szerintem a férfi tartja el a családot, hanem lesz, úgyhogy neki az fontosabb az, hogy jól keressen, meg ilyesmi. De azért az is fontos, hogy szeresse a munkáját, meg ilyesmi, szóval a munkaválasztás az kicsit nehezebb dolog, de hát igen.
0: Te egyébként művészként szeretnél dolgozni? Szereted annyira a zenét, hogy megfogalmazódott benned ez?
2: Igen, meg még egyébként nem vagyok 100%-ra biztos, de abban biztos vagyok, hogy a zenével is lesz egy tervem, de abban nem vagyok biztos, hogy csak ez, hanem még észrevettem, hogy mostanában kicsit dicsérgetik, hogy jól rajzolok, meg ilyesmi. Szóval lehet, hogy ilyen művész is szeretnék majd lenni.
0: Na, hát ez nagyon izgalmas, és elmegyünk muzsikálni. Olyan zenéket válogattunk Dominikkal, amíg te nem voltál itt, Dorina, még akkor nem érkeztél, ami szerintem mindkettőtöknek, sőt a rádió hallgatóknak is tetszeni fog, és érkezünk vissza 19 órától. Maradjanak velünk!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rabokat szállító autó és kísérőautója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pénteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kisrabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült. Sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérőautóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Habhof márkájú Wasabi Mayo Flavor popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte, az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Báni Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazolfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Sziasztok! 19 óra van, és folytatódik a Rádió Dick gyereknapi adása. Én Baranyi Dominik vagyok.
5: Én pedig Gábor Darina.
4: És most akaszták a hóhért.
5: Mi kérdezzük Kekény Annát?
4: Szia Anna, most villámkérdésekkel jelentkezünk.
6: Oké, várom.
4: Jól van, az elsőt én mondom. Pizza vagy hamburger?
6: Nagyon nehéz kérdés egyébként, mert én alapból nem annyira szeretem azt, amilyen kenyérféle van benne, és ugye mind a kettőben van kenyérféle, a pizzában is, és a hamburgerben is, de azt gondolom, hogy hamburgert ritkábban szoktam enni. Én amikor gyerek voltam, akkor képzeljétek el, az volt a hamburger, nagyon figyelj, hogy puffancs, az olyan, mint a kalács tészta, a hamburger hús, és csalamádé, az mond nektek valamit, hogy csalamádé, az
5: igen,
6: a savanyú.
5: Igen, olyan, mint a savanyú káposzta, de nem pontosan savanyú káposzta.
6: Igen, ebben van más, paprika is, meg hagyma. Igen. Szóval, ha csalamádé és hamburger és a pizza között kellene választom, akkor szerintem a hamburgert választanám.
4: És ezt, amit előbb mondtál a hamburgerről, megkérdezhetjük, hogy melyik években volt?
6: Hát figyelj, én 73-ban születtem, és a 80-as évek végén, tehát én voltam ilyen 15-16 éves, és akkor jött be ez a fajta hamburger divat Magyarországon, úgy is nevezik, hogy retro hamburger, és ez nem ez a vékony tészta volt, amit most kaphatni lehet ilyen mindenféle gyorséttermekben, hanem tényleg olyan volt, mint a kalács, tudjátok, van ez a fonott kalács, igen, és ilyen barna tetejét, és ugyanebből az anyagból képzétek el, lehet kapni most a boltokban, az neve, hogy puffancs. Mi még ebben ettük a hamburger, és az volt az egyik legmenőbb étel, sőt, lehetett kapni, papírból készítettek egy tölcsérformát, raktak vele sült krumplit, és rányomták a ketchupot. De ez a ketchup, ez annyira új dolog volt akkor, olyan menő volt, mint most azt mondanád, hogy macsatea. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon trendi dolog volt, még akkor nem volt minden polcon, például a boltokban.
5: Az én kérdésem pedig az lenne, hogy a nyárt vagy a télt szereted jobban?
6: Hát igazság szerint nagyon, lehet, hogy nem lesz szimpatikus a válaszom, mert egyiket sem szeretem olyan nagyon. Én a tavaszt és az őszt szeretem, de hogyha választani kellene, akkor lehet, hogy azért választanám a nyarat, mert már nagyon várom. Nagyon hiányzik nekem egy jó strandolás, hiányoznak azok a nyáresték, amikor ki lehet menni egy rövid nadrágban és egy kis pólóban, úgyhogy most azt hiszem, hogy én a nyárra szavaznék.
4: Rendben, a következő egy állati kérdés. A kutyát vagy a macskát választanád?
6: Jaj, de ne ezeket kérdeztek igazából. Én nem vagyok ilyen, hogy otthon tart tanék állatot. Azt mondom, hogyha nagyon-nagyon arról van szó, hogy egy lakásba melyik legyen, akkor lehet, hogy inkább a kis kutya, de nekem az nagyon szimpatikus a macskában, hogy nagyon szabad, hogy nem ragaszkodik. Ugye biztos tudjátok, hogy a kutya az, aki a leghűségesebb, igen, meg a legjobb barátja az embernek, de egyébként nekem szimpatikus a macskában, hogyha a nagy macskát is macskának tekintjük, például oroszlán, vagy tigris, akkor inkább azt választanám.
5: És én pedig most egy iskolai kérdést fogok feltenni, matek vagy magyar?
6: Hát nagyon szeretem mind a kettőt. Igazából az irodalom az egyik kedvenc tantárgyam volt az iskolában, viszont képzeljétek el, hogy nagyon jó volt a matekból is, és a matek versenyeken is nagyon jól szerepeltem, de hogyha a képességet kéne választanom, hogyha valaki egyik ben sem túl jó, akkor varázsütésre, akkor inkább a matek képességet kapja meg, mert a magyart az könnyű megtanulni, megszeretni, megismerni, viszont a matek az néha az nagyon nehéz tud lenni. De a magyart az jobban, az irodalmat jobban szeretem, igen.
4: Igen, azt megértjük. A következő kérdés inkább a személyiségedről szól. Az a kérdésem, hogy koránkelést választanád, vagy a sokáig alvást?
6: A sokáig alvást, egyértelműen. Úgyhogy én azért is örülök, hogy nekem délutáni esti műsorom van itt a rádióban, mert én nem szeretek korán lefeküdni, mivel általában írni is szoktam, meg sokat gondolkodom, meg sokat tervezgetek. Én azért elég későn alszom el, tehát éjfél előtt nem szoktam elaludni, meg van egy inzomnia nevű betegségem, nem tudom, ti hallottatok már arról. Az inzomnia azt jelenti, hogy valaki nem tud aludni. Na sajnos nekem egészen ilyen pici korom óta, mint amekkora ti vagytok, van egy ilyen betegségem, és én ezért nem tudok elaludni nagyon nehezen, és egyértelműen nem vagyok koránkelő, inkább sokáig ébren maradok.
5: Ez pedig az ízlésedhez kapcsolódik. Csokit vagy a fagyit szereted jobban?
6: Mind a kettőt nagyon szeretem egyébként, de most, hogy melegszik már az idő, természetesen a fagyit jobban szeretem, de kombinálva meg aztán a legjobb. Szerintem a csoki fagyi az én kedvencem, viszont a fagyit azt el kell dugni előlem, mert végtelen mennyiségű fagylaltot meg tudok enni.
4: Tehát, hogyha egyet megeszel, akkor már több is kell.
6: Hát ez biztos, tudod, vannak ezek a nagy családi csomagok, a nagyobb dobozok, és igazából simán, ha egy ilyent magam elé tennék, simán meg tudnám enni.
5: Hát amúgy van egy ilyen por, amit ez is fagyit készít, csak az a baj, hogy sokáig kell a fagyóban lennie, de amúgy nagyon olcsó, és lehet kombinálni mondjuk fagyasztott málnával, vagy nem tudom, gyümölcsökkel, fagyasztott dolgokkal. Ez olyan, hogy a port beleöntöd egy tálkába, aztán rak hozzá valamennyi tejet, az a csomagolásán lesz írva, hogy mennyi tejet, összekavarod, de nem kézzel, hanem ilyen gép kell hozzá, hogy jól összekeverd. Amikor már ilyen krémes állaga van, akkor ki kell venned, leállítod a gépet, kiveszed egy ilyen kis tálkába, beleöntöd, rakod, ha este készíted, nappalig bent hagyod a fagyóban, vagy asztalban, ha reggel készíted, akkor pedig estig.
6: Értem, tehát egy fél napot bent kell lenni a fagyaszt, és akkor ez egy házi fagyi. Nagyon jól hangzik, mert igazából azt teszel bele, amit csak akarsz.
4: Rendben, a következő kérdés az, hogy gyerekkorodban mi volt a kedvenc játékod?
6: Igazából gyerekkoromban most visszagondolok, na, hát mi olyan dolgokat játszottunk, ugye nekünk nem volt telefonunk, hogy például a földre rajzoltunk ugróiskolát, nem tudom ez mennyire divat, aztán divat volt az ugráló kötél, és az ugráló gumi, nem tudom, azt tudjátok-e mi, hogy ketten egymással szemben álltunk, és egy rettenetesen hosszú ilyen kalapgumi, vagy nem tudom milyen guminak nevezik, azt így a lábunkra akasztottuk, és azon kellett ugrálni, meg megvan ez a gumizás.
4: Igen, szokták csinálni.
6: Jó, oké, a csajok szokták. Szóval ezeket a játékokat nagyon szerettem, és, de hogyha így az volt, hogy benn vagyok a szobában, akkor leginkább olvasgatni szerettem. Tehát a könyveket nagyon szerettem gyerekkorban.
5: Az én kérdésem pedig az lesz, hogy milyen csinke vettél el gyerekkorodban, amire még most is emlékszel?
6: Hát képzeljétek el, voltak ilyen dolgok, van, amit szégyellek is, mert van nekem egy bátyám, és ő kapott egy elektromos játékot, amit nem engedte, hogy én használjak, vagy kipróbálják, nagyon rossz volt nekem, és addig játszott vele, még ki nem merült benne az elem. És akkor már nem lehetett vele játszani, én pedig ilyen nagyon kis, hát hogy is mondom, ilyen barkácsolós gyerek voltam, és megfogtam két vezetéket, és bedugtam a konnektorba, ez szigorúan tilos, tehát ezt soha ne csináljatok ilyet, hogy bármelyik játék, ami elemes, azt akkor tilos. És hát ez tönkre is ment azon, és csoda, hogy nem rázott meg engem az áram, és nem haltam meg, de nem mondtam el a bátyámnak, hogy mitől ment tönkre, lehet, hogy most tudja meg a rádióból, hogy ezt én csináltam, de valamennyire megbocsátottam magamnak ezt a csintevést, mert irigy volt, és nem adta nekem oda a játékot, és hát így járt szegény.
4: Ez ilyen gyerek dolog.
5: Igen. Hát igen. Hát az jobb, hogyha van egy testvéred, és vele mindent megosztasz, mert az sokkal jobban kötődik mindig, tehát sokkal jobban fogtok egymáshoz kötődni, és ezért sokkal jobban fogjátok egymást szeretni is, és hát szerintem ez jó lenne, ha megosztotta volna veled.
6: Hát igen, jól esett volna.
4: Jól van, a következő kérdéssel én jövök. A kérdésem pedig az, hogy mit szerettél volna lenni, amikor például annyi idős voltál, mint most mi?
6: Nagyon érdekes, most próbálok visszagondolni. Leginkább én tanár szerettem volna lenni, és képzeljétek el, körülbelül ennyi idős voltam, amikor feladat volt az iskolában, hogy írjuk le, hogy mi leszek, ha nagy leszek, vagy ki a mi példaképünk, és nekem az osztályfőnököm volt egyébként a példaképem, mert én nagyon szépen tanított, nagyon szépen öltözködött, nagyon szép nő volt, és nagyon szépen beszélt, gyönyörű formázta a hangzókat, nagyon szép volt a hangszíne is, nekem ő volt a példaképem, szerintem nekem ezért is nagyon fontos volt, hogy mindig szépen beszéljek, és mindig szerettem gyerekekkel foglalkozni, ahogy most is nagyon szeretek, és pedagógus szerettem volna lenni, mondjuk magyar tanár, ilyen gyerekkoromban, ez tetszett nekem, illetve a színművészet is nagyon tetszett nekem gyermekkoromban, az, hogy előadjak valahol, és képzétek el, az első fizetésemet körülbelül ennyi idős voltam, amikor kerestem, mert hogy bementem, behívtak engem, hát most úgy hívják, hogy polgármesteri hivatal, akkor nem, tanácsnak hívták, vagy valami hasonló volt a neve, és ott gyerekeket, nem templomba kereszteltek akkoriban gyerekeket, hanem névadó ünnepségek voltak, és én ott mondtam verset, és életemben először ott kaptam az első fizetésemet, és emlékszem, hogy anyukámnak vettem belőle egy szár rózsát az első fizetésemből.
5: Ez a kérdés ehhez fog kapcsolódni az iskolai dologhoz, hogy mi volt az, ki volt az a tanár, akit te nagyon, de nagyon szerettél, és nagyon, nagyon jól kötöttél hozzá, és nagyon szeretted, és el tudnád mondani, hogy mi volt a neve?
6: Én általában a matek tanáraimat szerettem nagyon, illetve a matek, inkább azt mondom, a matek órákat szerettem a legjobban, mivel ott nagyon sikeres voltam, eléggé ügyes voltam, talán emlékszem, én 10 éves voltam a városi versenyen, Cegléden volt ilyen tanulmányi verseny, és akkor meg is nyertem az egész városban, én voltam a legjobb matekos. Úgyhogy én általában matematika, fizika, kémia órákat szerettem, de ugyanígy szerettem egyébként az ének órákat is, és most nagyon kellemetlen helyzetbe hoztatok, hogy mondjak egy tanárnak a nevét, mert elég sok nevet elfelejtettem, de az első általános iskolai osztályfőnökömet valamilyen Rózsika néninek hívták, és ő volt ez a nagyon szép
4: aki hölgy. A példaképed volt?
6: Igen, de és nem jut már eszembe, tényleg szégyellem a vezetékneve, illetve később a felső tagozatban volt egy nagyné Cakó, vagy Cakoné Nagy Ilona nevű tanárnénim, és akkor őt is nagyon szerettem. Ő irodalmat tanított egyébként, és ő nagyon barátságos voltam, és képzeljétek, van egy érdekes történetem. Amikor elballagtunk 8-ban, azt mondta nekem, hogy mondjam meg őszintén, most már semmi tétje nincs, hogy én szoktam-e puskázni. És mondtam neki, hogy nem. És mondta, hogy ő fogadott volna rá, hogy én szoktam, mert ő úgy veszi észre, hogy engem nem érdekel annyira a suli, és mindig olyan nagyon jó dolgozatokat írok. És hogy ő mindig azt hitte, hogy én puskázok. És elmondtam neki, hogy jól látja, hogy én nem vagyok egy otthon tanulós típus, viszont annyira megmaradt bennem, amit az órán hallottam, hogy ezért írom olyan nagyon jóra a dolgozatokat. Úgyhogy kézzed elmondta nekem, hogy ő azt gondolta, hogy én szoktam puskázni, hát én megmondtam neki őszintén, mivel már semmi tétje nem volt, 8-ba elballagtunk, hogy soha, de soha nem puskáztam.
5: Hát ez nagyon őszinte volt tőled, és amúgy semmi baj, ha nem emlékszel valakinek a nevére, mert igaz, én is elfelejtek dolgokat, és valakinek már el is felejtettem a nevét, és rosszul is mondtam, de megbocsátott, nevettünk egy jót, és kb. Ennyi. Na. És az nem szégyen, ha elfelejtesz valamit.
4: Jó van. A következő kérdést megint én hozom, hogy ennél a kérdésnél is jobban vissza kell emlékezned a gyerekkorodra, hogy mi volt a legeslegjobb gyereknapi élményed, amit ezen a napon éltél meg?
6: Hát képzeljétek el, gyereknapon állunk vidéken, az volt a legizgalmasabb, hogy megérkezett a, hát mi vurslinak hívtuk, tehát a mindenféle körhinta céllövöl, de tudjátok, a milyen helyeken van, és én nagyon-nagyon vágytam rá mindig, hogy felüljek a lánchintára, de nagyon féltem. És eltelt több év, hogy néztem fájó szívvel, hogy olyan jó lenne felülni rá, de félek. És volt egy olyan gyereknap, amikor az egyik barátnőm addig biztatott engem, és addig noszogatott, hogy felültem egy ilyen lánchintára, és egyébként fogta végig az én hintámat, mert nagyon félős voltam, és akkor mondta ott közben, hogy Panni, hadd engedjelek, már próbáld ki, milyen ez, hogyha nem itt össze, tudjátok, össze lehet láncolni két ilyen hintát, vagy nem tudom, ültetek ilyenben, és akkor megfogta, és akkor azt, és a lábával így kirúgott, hogy így nagyon-nagyon nagy ívben pörögjön az én hintám, tehát hogy jó magasra menjen. És én ezt annyira élveztem, és akkor boldog voltam, és büszke voltam magamra, hogy bátor voltam, és felmertem ülni.
4: És megkérdezhetjük, hogy ilyenkor hányadikos voltál?
6: Hát szerintem olyan negyedikes lehettem talán, igen.
4: Tehát akkor, amint most mi kb.
6: Igen, ilyenkorú voltam, mint ti.
5: Ha visszamehetnél a múltba, a gyerekkorodba, akkor mi lenne az a dolog, amit elsőnek megtennél? Egy napra.
6: Hogyha visszamehetnék a gyerekkoromba, akkor nagyon megölelgetném az apukámat, mert sajnos az én apukám már nem él, meg a nagymamámat, azok az embereket keresném meg, akik azóta már nincsenek az életemben egyrészt. Ez nyilván egyértelmű, és minden hozzám hasonló korú embernek ez lenne az első dolga. Felkeresni azokat, akik sajnos már nincsenek köztünk, de azért bemennék egy élelmiszerboltba is, mert nagyon sok csokit nem lehet már kapni, amit az én gyerekkoromban lehetett kapni. Az volt ilyen mókus csokinak hívták az egyik kedvencemet, illetve voltak olyan péksütik is, amik már nem voltak. Képzétek, volt olyan, hogy csokoládé sajt. Autó tényleg? Volt a neve, ilyen háromszög sajt.
5: Úristen!
6: És csokis volt, tehát igen, nagyon...
4: Sajtos is, meg csokis is, vagy csak igen. Sajtnak nézett ki.
6: Most arra hasonlít legjobban az íze, hogy elmagyarázzam, mert most már divatosak a csokoládé sajtorták. Nem tudom, láttatok-e, vagy ettetek. Na szóval arra kell egy picit gondolni, hogy arra hasonlít. Biztos nagyon szívesen végigjárnám az ilyen üzleteket, hogy milyen olyan termékek vannak, amit kiskor... Meg tudjátok, mi lenne jó, hogy újra átérezzem, hogy milyen volt anélkül élni, hogy mindig az ember a tévét nézi, meg a telefonját nyomkodja, hogy miről beszélgettünk, mi volt a témánk. Leülnék egy padra a barátnőimmel, és beszélgetnék velük. Az nagyon jó lesne, mert most már ez nagyon kifogyott a világból, ezek a utcai beszélgetések. Tudod, mindenki azt mondja, ha akartok menni valahova, hogy jó, akkor, hogyha megyünk valahova, van szabadidőnk, akkor hova menjünk? Menjünk sütit enni, vagy étterembe, vagy... Tehát, hogy mindig valamilyen vásárlási cél, vagy menjünk plázába. Amikor én gyerek voltam, akkor azt jelentette, hogy suli után mindenki megebédelt, nem volt telefon, nem is csengettünk fel egymáshoz, csak úgy lementünk a játszótérre, vagy a padra, és tudtuk, hogy valaki meg fog jelenni, és mindig beszélgettünk, és azt hiszem, hogyha újra gyerek lennék, akkor ezt használnám ki, hogy sokat beszélgethetek a barátaimmal.
5: Ez nagyon jó válasz volt.
6: Köszönöm.
4: A következő kérdés pedig az, hogy milyen zenéket hallgattál főként a te gyerekkorodban még?
6: Hát ez nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted. Én Ergo rajongó voltam. Az Ergo együttes dalait hallgattam, meg Hungária, Dolliról. Ezek ilyen popzenekarok voltak, akik ilyen nagyon vidám, kellemes, kedves dolgokról énekeltek. Mennyire gyerek, mondjuk, amennyire ti úgy gondoljátok, hogy ilyen...
5: Hát ilyen...
6: 9-10, ilyesmi?
5: 8-9-10, 11 évesen.
6: Hát akkor még nem nagyon voltak magnók, vagy akkor jött be ilyen Madonna, Michael Jackson, azért már lehetett ilyeneket hallgatni, de az igazat megvalva, azt hiszem, 9-10 éves voltam, ezért annyira még nem is hallgattam zenét, még MTV se volt a tévében, ha jól emlékszem, hanem tényleg ez volt Dolliról lemez, meg Hungária, aztán valamivel később az Ergo, most nem jutnak más zenekarok az eszembe, meg én nagyon szerettem a klasszikus zenét, olyan típusú gyerek voltam, aki nyáron a melegbe besötétíti az ablakot és Bartókot hallgat, szóval nem hiszem, hogy talán neked, Domi, tetszene az a zene, mert jobban húzol a klasszikus zene felé, de inkább klasszikus zenét hallgattam én akkoriban.
4: Hát nekem egyébként a klasszikus zene az nem nagyon jön be, hanem inkább a pop.
6: Inkább a pop zene?
4: Igen, mert hogy nyilván azt is szeretem, csak a pop zenét jobban. Mármint, hogy klasszikus zene az nekem ilyen unalmas. Kicsit.
6: Igen?
4: Igen.
6: Na, elfogadom. Te hogy állsz ezzel?
5: Hát, én úgy állok ezzel, hogy én személy szerint meglátok, vagy eszembe jut. Csak egyetlen egy kis szöveg, egyetlen kicsi dalból már rögtön veszem is a telefonom, előkeresem, és rögtön 10-szer, 20-szor, 30-szor meghallgatom.
6: Ez nagyon jó.
4: Ez nem is így van néha.
6: Van még kérdésetek felém egyébként?
5: Igen, nekem még lenne egy olyan kérdésem, amit szerintem kicsit, hát nem tudom.
6: Na, halljuk.
5: Nyilvános. Az, hogy milyen filmeket néztél, vagy mit, Milyen film tetszett neked kicsi korodban? Ugyanúgy 8-9-10-11 évesen.
6: Hát képzétek el, amikor én mondjuk 8 és 10 év közötti voltam, akkor a televízióban összesen 2 csatorna volt, tehát volt a magyar 1, magyar 2, ennyi, és hétfőn nem is volt adás. És gyerekeknek szóló műsor vagy hétvégén volt, ilyen mesék, vagy például, hát ugye minden este volt ez a TV Maci. Nem tudom, ti láttatok már TV Maci?
4: Igen, igen.
6: Van én egy Maci, ilyen báb, van egy zenéje.
4: És akkor most fogad meg minden.
6: Igen, ő van. Szóval ott voltak ilyen esti mesék, azokat nagyon szerettem.
4: Ezt én is néztem.
6: De voltak ilyen mozi, tehát hogy egész órás rajzfilmek is, például nagyon nagy szám volt, amikor a Vukkot megnéztük, nem tudom is, mert ez a fürgerók a lábak. Megvan?
5: Surranók is ágak, hip-hop, jön Vuk.
6: Igen, ő igen. Igen, például azt nagyon szerettem, aztán szerettem, amikor elmentünk, apukám elvitt minket a moziba, és akkor megnéztük a Hófehérkét, a Disney-féle Hófehérkét, de mesélek egy nagyon más típusút. Az az igazság, hogy tényleg, amikor én 9 éves voltam, akkor a példaképpen a tanárnénim volt, de ez egyszer csak megváltozott. Egyik karácsonykor, olyan 10-11 lehettem, apukám elvitt a moziba addig, amíg az anyukám készülődött a karácsonyi estére otthon, hogy nyugodtan porszívózzon, tudjátok, meg süssön, főzzön. Picit elvitt minket apu a moziba a bátyámmal, és megnéztük a Csillagok háborúja első részét, az egy ilyen sci-fi volt, hogy az űrben utaznak, nem tudom, ismeritek a filmet? Star Wars, Jedi, megvan?
5: A Star Warsról én már hallottam, de nem ismerem.
4: És
6: akkor ott láttam, hogy milyen egy Jedi vagy Jedi lovag, és volt nekik fénykardjuk, és akkor ott ebben szerepelt Luke Skywalker, ez egy harcos fiatal fiú volt, és nekem ő lett utána a példaképem, és nagyon szerettem volna ilyen Jedi lovag, vagy Jedi lovag lenni, akinek fénykardja van, és az igazságért harcol. Ez nekem nagyon tetszett, és én szerintem utána ez a dolog befolyásolta a teljes életemet, mert mindig utána már ezzel foglalkoztam, hogy mi a jó, és mi a rossz az életben, és hogyan állhatunk a jónak az oldalán. Szerintem ez volt a legerősebb filmes élményem az én gyerekkoromban.
5: Ez a fénykardos dolog, ez így csak eszembe jutott, mert van ez a videósok, 2 videós testvérek, nagyon szeretik egymást, és nem tudom már mi is a neve a csatornájuknak, ja, megvan, Béla és Pista, az a neve a csatornájuknak, és egyszer csináltak egy ilyen olyan videót, amiben énekelnek, és ugyanez van, hogy Béla megmentette Pistának az életét.
6: Fénykarddal?
5: Igen.
6: Oh.
5: Mert jött egy ilyen fekete ruhás, piros kard.
6: Darth Vader. Aha, ő az.
5: Majdnem megölte Pistát, és Béla pedig megmentette.
6: Az igen. Akkor tudod, hogy mi ez a Jedi lovag, meg fénykard, meg ilyesmi. Van még kérdés, gyerekek?
4: Én még feltennék egyet.
6: Rendben.
4: Nekem az az utolsó kérdésem, hogy ha most újra iskolába kellene járnod, akkor melyik osztályt választanád legszívesebben?
6: Ó, ez érdekes. Én azt hiszem, hogyha újra iskolába kellene járnom, akkor gimnáziumba járnék, és valószínűleg megváltoztatnám a tanulmányaimat. Tehát más irányba indulnék el. Ha újra gimnazista lennék, akkor szerintem felvételiznék a Színművészeti Egyetemre, azt megpróbálnám. De ha nem, még volt egy dolog, ami engem nagyon vonzott, az pedig a katona. Én nagyon szerettem volna vagy nyomozó, vagy valamilyen féle egyenruhás tiszt lenni. Nagyon tetszett mindig akár a honvédelem, akár a nyomozás. Tehát ebben az irányban lehet, hogy elindultam volna, elindítottam volna a tanulmányaimat. nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy hogyha valakire számíthat a többi ember, egyenruhás, ha nyomoz, ha bűnt üldöz, ez nagyon tetszett nekem, és én soha nem mertem ezt a szüleimnek elmondani, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy, ha visszamehetnék egy osztályba, az a gimnázium lenne azért, hogy, hogy más irányba indítanám el a tanulmányaimat.
4: A gimnáziumban hanyadik osztály?
6: Hát figyelj, mikortól lehet ezzel? Hát mondjuk a harmadik, igen. Mondjuk gimis harmadikos szívesen.
5: Értem, nekem már nem is lenne több kérdésem.
6: Köszönöm szépen, hogy segítettetek nekem levezetni ezt a műsort. Én most kicsit fordítsuk, cseréljük vissza a helyzetet, jó? Nem, nagyon nem. Köszönöm, hogy segítettetek, hogy itt voltatok velünk az elmúlt két órában, és nekem még annyi kérésem lenne, hogy üzenjetek a hallgatóknak, ha van valami gondolatotok, hogy mit üzennétek holnapra a többi gyereknek, hiszen holnap lesz gyereknap, hogyha bármi gondolatotok van, akkor most elmondhatjátok.
5: Én azt üzenném a gyerekeknek, hogy boldog gyereknapot kívánok, és legyetek vidám, és élvezzétek ki, hogy holnap a ti napotok van.
4: Én azt üzenném a gyerekeknek, hogy élvezzék ki a holnapi napot, és játszanak sokat, és élvezzék ki.
5: A szülőknek pedig azt üzenném, hogy vegye el a gyerekektől a telefon, és hagyja, hogy élvezzék ki azt a napot.
4: Igen, menjetek játszani, meg mindenhova, ahova csak akartok.

0: Érdemes az ilyeneket megnézni. Dominik, van kedved felolvasni, milyen programok lesznek holnap?
1: Persze, olvasom is. Holnap, vagyis május 31-én vasárnap Budapesten több nagy gyereknapi program is lesz. Az első program, amit szeretnék kiemelni, az a Hajógyári szigeti gyermekmentő gyereknap. A legnagyobb ingyenes gyereknapi rendezvény idén a Hajógyári szigeten lesz. Lesznek koncertek, bűvész show, jégvarás program, ugrálóvárak, arcfestés, sportsziget, kézműves foglalkozások és vidámpark kielemek. A fellépők között szerepel többek között Vastag Csaba is. A második program pedig az Erzsébet-ligeti gyereknap 16. kerület. Egész napos családi programok, játszóházak, kalandpályák, tűzoltók, artista műsorok és az Alma együttes koncertje várja a gyerekeket.
0: Wow, ez nagyon jó!
1: A harmadik program pedig az Óbudai gyereknap. A Csabanka téren bábelőadás, óriás buborék, show és zenés programok, gólyalábasok, kutyás bemutatók és interaktív foglalkozások lesznek egész nap.
0: Ezekre a programokra szeretettel várják szerintem a gyerekeket. Reméljük, mindenkinek kellemesen fog holnap telni ez a csodálatos gyereknap. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Már nem sok van a suliból, ha jól tudom, és nagyon kellemes nyári szünetet kívánok nektek.
1: Köszönjük, kedves hallgatók!
2: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Ismét járnak a vonatok Szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan tört. Júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: föld.
1: Hallod? Az este nem arra van, hogy te ásítozz, hanem arra, hogy feltöltődj, táncolj, énekelj, és végre felejts el mindent, ami ma bosszantott. Itt nincsenek főnökök, nincsenek számlák, nincsen matekházi, csak a legjobb buli hangulat, mert ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Szóval tarts velem, mert innen nincs kiszállás, csak pörgés, nevetés, és a legjobb slágerek 11 óráig. Gáspár Lacitól és K. Kevintől szólt a Forog a Föld, a továbbiakban pedig nagyszerű előadók következnek, mert itt lesz Kökény Attila, Burai Fehér Krisztián Márióval, Essemmel a Barna Lány, Getyinás Dávid, a Swingala Django, most pedig következzen a Váradi Roma Cafétól a Minden Egyes Éjszaka. Induljon hát a Dik Buli, a mikrofonnál Völgyi Zsuzsi.

Ez volt a Romantiktól, a pedig az életben, amit Mr. Andreasszal készítettünk közösen. Szóval, ki mondta, hogy bulizni csak szórakozó helyen lehet? Hát mi most bebizonyítjuk, hogy a legnagyobb parti a nappalitban, a kocsitban, vagy akár a fürdőszobádban is lehet. Egy a lényeg, mi toljuk a legjobb zenéket, te pedig csak engedd el magad, mert ma este a Dick Rádió a világ legmenőbb diszkója. Na akkor folytassuk is a bulizást.

zenei szelét hallhattatok Dani Janóka előadásában. Ennek a dalnak a címe az volt Úgy fáj. Nem csak a jó zenék fontosak, hanem az is, hogy tud, mi zajlik körülötted a nagyvilágban. Következzenek a friss hírek, utána folytatódik a parti.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínen, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik, a nyári foglalások negyede legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Sziasztok, testvéreim! Az FM 100.3 rádiódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubály és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned. Mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

nélkülünk nem áll meg. Csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon, nézd már, mit Tony mondtál, hát mire föl Tony, Tony, ez az a rockstar Tony, még hogy rap háború, gangster, mondtam már, tedd le a mikrofon, mondtam már, nem, akkor most szólok, soha ne vedd, soha ne beszélj vele, föl

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
1: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötött 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Ezt pénteken jelentették be Brüsszelben. A mostani megállapodás egy feltételes menetrendet jelent. Magyarország csak akkor hívhatja le a forrásokat, ha az Európai Bizottság számára ellenőrizhető módon teljesíti az átláthatósági vállalásait. Ennek érdekében a kormány egy átfogó törvénycsomagot készít elő. A tervek szerint hazánk hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Ezen felül jelentősen szigorítják a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerét. A jövőben akár 2 év börtönnel is büntethető lesz az a személy, aki valótlan adatokat közöl a bevallásában. További fontos feltétel a felsőoktatást és az egyes kórházakat felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK kivezetése augusztus végéig. Ezzel a lépéssel az érintett intézmények irányítását visszaveszi az állam. Újbuda május 31-én ünnepli 21. születésnapját egésznapos programokkal a Bikás Parkban. A rendezvény a kerület sokszínűségét helyezi középpontba, a programok között koncertek, családi jóga, bábszínház, arcfestés, óriás buborékshow, fizikai kísérletek, kézműves foglalkozások és helytörténeti beszélgetések is szerepelnek. A fesztiválon fellép többek között a Hahó Együttes, az Eszterlánc Mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra és a Los Orangutanes. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégő fej vagy elektromos grill használatát javasolják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Sziasztok, kedves rádiódik kedvelők! Na figyeljetek! Van egy rossz hírem, és egy jó hírem is. A rossz az, hogy vége a napnak, a jó viszont az, hogy most kezdődik még egy óra, ami digbulival folytatódik. És nem is akármilyen bulival, mert itt minden dal egy újabb energiabomba, amitől nem lesz kedved ülve maradni, úgyhogy szóljon hangosan a rádió, mert még ebben az órában tart a digbuli menetelés. Ezt az órát Olá Gergővel indítottam, ma van a legszebb nap című dala szólt, de a következőben itt lesz Kai Roland, Oliver Wolf, Mário, Csonka Miki, és folytassuk még egy nagyszerű dallal is előadókkal, a Finucci Bros Quartettől Rontokiti előadásában szóljon a Mámoros a reggel.

0: Sunen Hója 100. 100.3 Rádiódik.
1: You like that?

Igen, itt, drága szép testvéreim, folytatódik a Digbuli, nem is akárhogy. A következő fellépők hozzák a tüzet, a lelket és a romavér lüktetését a hangfalakba. Már jó párszor játszottam Janisellától a Szosztárpár Gyillánt, szerintem ismeritek, jól tudjátok, hogy mit tud. Az előzőekben őt hallhattátok, nekem ő mindig jól bepörgeti a bulit. A folytatásban még itt lesz Oliver Wolf, aki mindig hozza azt, amit csak ő tud, tisztán, erősen, szívből. Azért is maradjatok itt vele, hogy meg tudjátok hallgatni a májolt Oliver Wolftól. Most pedig jön egy előadó gitánó, akinek a gitárja nem csak hangszer, hanem szívdobbanás. Csík Lacival készített közös duettjük nagyon füstöl. Szóljon most, akamázlak téged!

kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a Dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik. A foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás klasszikus nyaralásra szól. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik, a nyári foglalások negyede legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. Gyermeknap lesz a hajógyári szigeten a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében. A rendezvényt hagyományosan a Városligetben szokták tartani, a helyszínváltozásra a szombati BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók várják. A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak az egészségmegőrzésre és a biztonságos internet használatra is. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Maci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A nagy színpadon fellép Dérheni, a Buborék együttes és több más előadó is. A gyermekmentő szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen. 14 év után ismét Budapestre érkezik a Duran Duran. A brit pop-rock ikonok június 28-án lépnek fel a Papp László Budapest Sport Arénában. A zenekar több mint 100 millió eladott lemezzel, számos brit és amerikai slágerrel, valamint több rangos díjjal, köztük 2 Grammy-vel és 2 Brit Award-dal írta be magát a pop történelembe. A koncert különlegessége, hogy 8 év után eredeti felállásban tér vissza a Compact Disco, amely a világsztárok előzenekaraként lép színpadra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 29-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos Enikő hegedűművész és főállású anyuka a mai vendégem, aki mesél nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarba és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm, Enikő, hogy elvállaltad a beszélgetést!
6: Köszönöm a meghívást!
5: Mesélj nekünk, hogy hogy telik mostanában az életed, hiszen 2 éves most már lassan a gyermeked, és szeretnél visszamenni dolgozni.
6: Hát igen, most nagyon-nagyon izgalmas fordulatot vett az életünk. Ugye a férjemmel egy helyen dolgozunk a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarban.
5: Említsük meg a nevét is, hiszen igen, már itt a
6: Tabányi
5: műsorban.
6: Igen, Antallal. Igen, és van egy 2 éves gyönyörű kisfiunk, a Tabányi Artúr. És most szeptemberben már az évadot a Concerto Budapesttel indítom. Igaz, hogy a nyitó fesztivált, a Bartók fesztivált sajnos nem tudom csinálni, mert ugye párhuzamosan a Bölcsibe beszokunk. Viszont az októberi első koncertet azt már csinálni fogom. Hát ez egy új fejezet lesz az életünkben, mivel ilyen még nem volt, hogy egyszerre dolgozzak aktívan, és gyereket is neveljek. Hát bízom benne, hogy meg fogjuk tudni oldani.
5: Hát azért ennek megvannak a nehézségei, főleg úgy, hogyha apuka is, anyuka is ugyanabban a zenekarban játszik. Hova teszitek ilyenkor a gyereket? Hol hagyjátok?
6: A kérdés nagyon jó. Nem egyszerű a helyzet. Az elejétől tudatosan készültünk erre a dologra, és édesanyámmal olyan szoros kapcsolatot alakítottak ki, hogy az az elsődleges hely, ahol tudjuk hagyni. Uh-huh. Hát most ebbe egy picit beleszólt a dackorszak, tehát azért félelmekkel indulunk neki ennek az évadnak, de bízom benne, hogy meg fogja szokni a helyzetet. Nyilván ez egy nagyon nehéz szituáció, mert ugye, hogyha a bölcsödéből elhozzuk mondjuk olyan 3 óra környékén, nagyon kevés az az időtartam, amit együtt tudunk a koncertnapon tölteni. Ugyanek a koncertok beülő próbával készül a koncertekre, tehát koncertnapon nálunk beülő próba előzi meg a koncertet, mi azt jelenti, hogy nekünk 6:45-kor már az adott koncertteremben kell lennünk. Nyilván először megelőzi egy készülődés, szóval, hogy mondjuk egy 2 órát tudok koncertnapon együtt lenni a gyerekkel, ami neki édes kevés. Úgyhogy hát itt nyilván most majd a terelés jön képbe, hogy valamivel eltereljük a figyelmét, de hát nagyon anyás is, nagyon apás is, úgyhogy ez nehéz feladat lesz. Ki fog derülni hamarosan, hogy fogja bírni, és hát mi is. Nem könnyű az elválás. Most például most az interjú erejéig is édesanyámmal van, most egy csigával tudtuk lefoglalni, tehát most csigát nevelünk, igen.
5: Jól
6: most
5: hangzik.
6: Ez a program.
5: És hány koncert lesz előre láthatólag egy hónapban? Tehát mennyit kell akkor távol lenni?
6: Én most félállásban mentem vissza, mert egyelőre ezt tudom stabilan egyelőre úgy gondolom, hogy megoldani. Nyilván azért ezeket a koncerteket egy nagyon nagy felkészülés előzi meg, egy komoly gyakorlás, ezért tehát ezekre a koncertekre nem az van, hogy csak végigüljük a próbákat és aztán beesünk a koncertre, hanem itt egy komoly személyes felkészülés előzi meg a próbát is, tehát már az első próbát is.
5: Tehát a rendszeres gyakorlás, ami ezt hozzátartozik. Ezt hogy tudod megoldani, hiszen azért nyilván gyerek mellett nem lehet egész nap hegedülni.
6: Hát egész nap semmiképpen nem, viszont a gyerek már így szocializálódott, tehát ő abszolút szokva van a hegedű hanghoz, nagyon szereti is, már van is hegedű, viszont nyilván az alapos gyakorlást azt úgy tudom megoldani, hogy felváltva Tónival. Tehát, hogyha ők mondjuk lemennek játszóterezni, akkor én gyakorlok, ha én megyek vele mondjuk vásárolni, vagy szintén játszóterezni, akkor ő gyakorol, tehát ezt másképp nem lehet kivitelezni. Tényleg azt az odafigyelt munkát, azt a koncentrált gyakorlást, azt csak tényleg egyedül lehet megoldani, mert kisgyerekkel nyilván lehet nézegetni darabokat, meg hegedülgetni, de azt a fajta gyakorlást, amit igényel a Koncerto Budapestnek az, hogy ott dolgozzak, azt nem.
5: Azért hiányzott már bizonyára a zenekari játék, a zenekari munka.
6: Nagyon, azért az az igazság, hogy ez nem csak egy munkahely a részünkről, szóval ez egy életforma. Azért mi a Tónival mielőtt gyerek volt, mi ugye talán mondhatom azt, hogy a zene által is ismerkedtünk meg, és nekünk úgy alakult ki, vagy úgy szoktunk egymáshoz kapcsolaton belül is, hogy mi egész nap ezt csináljuk. Tehát, hogy mi tényleg a reggel, ahogy felkeltünk, mentünk dolgozni, onnan esetleg elmentünk egy másik akniba, aztán egy harmadik. Tehát mi folyamatosan a zenében éltünk. És ebből úgymond hirtelen megszakítani, és belecsöppenni egy anyaságba, ez egy akkora váltás, hogy úgyhogy kellett egy pár hónap, amíg így észhez tértem, hogy most mi is történik, mert tényleg az a folyamatos pörgésből lehiggadni abba a nagyon nagy nyugodalomba, amivel jár egy anyaság, avval a gyerekágyas időszakban rögtön beletoppan, én 9 hónapig dolgoztam, tehát hogy az egész terhességet végig dolgoztam, és nagyon szép terhességem volt, és az utolsó koncert is egy maradandó élmény volt tényleg, és tényleg olyan örömmel mentem szülni, hogy tényleg semmi probléma nem volt. Úgyhogy tényleg utána egy nagyon nagy ilyen űr keletkezett a zenei részről. Nyilván amit kitöltött a gyerek, de azért hát nyilván hiányzott. Tehát 9 hónap telt el a szülés után, amikor az első koncertre visszamentem, és az tényleg nagyon nagy megnyugvás volt. Tehát ez úgy azért megkönnyezi az ember, hogy azért na, itthon vagyok. Tehát ez egy ilyen itthon vagyok érzés.
5: Az ember így nő fel, tehát nyilván te is majd mindjárt visszatérünk, hogy néhány éves korod óta játszol folyamatosan, minden nap gyakoroltál, tanultál, és akkor hirtelen jön egy ilyen szakadás, egy vágás, ahol tényleg egy egészen újfajta élet. De ennek nyilván megvannak a szép oldalai, de azért ez nyilván nehéz.
6: Az az igazság, hogy nagyon tudatosan készült a szülői létre, tehát nekünk nagyon nehezen jött a baba, nagyon sok idő volt és ebben egyébként nagyon nagy segítségünkre volt a zene. Uh-huh. Ezt el tudom mondani, mert valószínűleg ezt az időszakot anélkül nem vészeltük volna át, hogy ne segített volna minket a zene. Uh-huh. Ez egy 3 év gyakorlatilag nagyon nagy küzdelem volt, és hát csodával határos módon megszületett ez a gyerek, akit én egyébként szentül hiszem, hogy már a hasamban is tényleg segített neki abban, hogy növekedjen, hogy hallgatta ezt a zenét, és tehát, hogy annyira jó hatással volt rám is, meg rá is szerintem ez az egész, hogy mai napig igényli a gyerek azt. Tehát ő abban a pillanatban megnyugszik, hogy zenét hall. És ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert az embert kiskorától kezdve nagyon sok mindenen átsegíti, sok dolgon megy át az ember, és ugye én például 4 éves koromban kezdtem el hegedülni. Először nyilván édesapám adta a kezembe a hegedűt, azt a pár kis dalt megtanultam vele, és aztán rögtön zeneiskolába is irattak, amit most már szerintem nem is lehet megtenni ilyen kicsi korban.
5: Hát 6 éves kortól lehet zeneiskolába menni, amikor ugyebár általános iskolába is beiratkozik a gyermek. Igen. Habár vannak előkészítő foglalkozások, zeneóvik, meg zenebölcs is ritkán, de neked milyen volt egyébként, hiszen zenész családban születtél? Mesélj egy picit a családi háttérről, hiszen azért ez nem mindegy, hogy valaki hogyan szívja magába a zenét.
6: Igen, ez valóban nem mindegy. Édesapám cigány primás, ugye Lakatos Miklós, és édesanyám részéről, hát édesanyám is tanult zenét, édesanyám részéről pedig szintén mindenki zenész, ott viszont nagyon nagy példaképnek tekintettem én már pici gyerekkorom óta a Robi Lakatost, és a Tóni Lakatost is, és ami engem nagyon megfogott már gyerekkorom, hogy folyamatosan azt láttam, hogy mindenki utazik, és járják a világot, és hogy mennyi mindent mesélnek, és hogy ez milyen jó dolog, és hogyha nagy leszek én is, de szeretnék ennyit utazni, és engem ez nagyon vonzott, és mindig jöttek haza, emlékszek, külfakon még külföldön értek, és jöttek haza, és mesélték az élményeket, és ez mindig engem annyira inspirált abban, hogy amit tanulok, az biztos, hogy el fog jutni egy célig, és én abban biztos, hogy el fogok tudni érni valamit. És édesapám is mindig abban erősített meg, hogyha csinálsz valamit, annak hidd el, hogy meg lesz a gyümölcse. Tehát, hogyha azt a dolgot te komolyan gondolod, és avval az intenzitással csinálod, amivel kell, és nem megy el a figyelmed más irányba, annak bizony meg fogja hozni a gyümölcsét. És hát ez így is lett. Tehát én a hegedülést mindig nagyon komolyan vettem. Pici koromtól kezdve nyilván voltak kilengések a maszkorban, de tényleg komolyan vettem. És úgy érzem, hogy azért lépve is értem. Tehát amit én elterveztem, az úgy érzem, hogy ezt meg is tudtam valósítani.
5: Robi Lakatos egyébként akkor a nagybátyád?
6: Igen.
5: Tehát akkor az elég közeli családtagnak számít, és akkor nyilván ez ad egyfajta inspirációt.
6: Persze.
5: Motivációt, sőt, akár még el tudom képzelni, hogy még segített is apukád is, meg hát akkor a Robi is.
6: Meg hát
5: ha esetleg szükség volt gyakorlás közben valamire.
6: Igen, a nagypapát meg kell, hogy említsem ebben a pillanatban, tehát a Lakatos Mihály nagypapát meg kell, hogy említsem. Ő édesanyámnak az apukája, szintén cigányprímás, tehát ő az a higgadt úriember, aki úgy tudott velem gyakorolni, hogy abban nem volt vita. Hát apával már voltak eltérések itt a dolgokban, mert az az igazság, hogy apa nagyon akart beleszólni abba, amit, és nekem sajátos elképzelésem volt mindenről. Igen, csak erőszakos voltam, sajnos ezt a saját gyerekemen is észreveszem most, tehát ezt örökölte, de valószínűleg az apától jön ez a vonal.
5: Természetesen mindig a másiktól jön.
6: Igen, tehát apu egy idő után nem nagyon szólt bele ebbe a dologba, tehát hogyha hallotta, hogy csinálom a dolgomat, akkor inkább nem, mert nem akart, hogy sírásba fulladjon a dolog. A papa gyakorolt velem sokat, de az őszintét megvalva én egyedül szerettem gyakorolni. És nagyon felnéztem a tanáraimra, és ezt szerintem mindegyik tanáromról elmondhatom. És nagyon-nagyon fontos volt a szavuk, hogy ki mit mond. Ezen kívül nyilván, amikor eljött a nyár, akkor a Robiék hazajöttek Magyarországra, mindig volt rapport, tehát akkor hegedüld el ezt a nem tudom én micsoda, az mindig egy ilyen gyomorgörcs volt, de...
5: Izgultál előttük, vagy
6: persze,
5: miért?
6: Persze.
5: Komolyan?
6: Persze, nagyon, akkor jöttek ki ezek a nagy lemezek, és akkor hallgattam, és hogy úrá. Tehát nagyon felnéztem én mindenkire, meg apának is kijött a lemez, hogy úristen, de jó, meg hallgattam én cigányt, tehát én nagyon sok mindenfajta zenét, ugye sok mind, én tanultam a klasszikus zenét, de azért sok behatásért, tehát azért hallottam a cigányzenét egész nap.
5: Hát hogy ne?
6: A Robi oldaláról hallottam a világzenét, a Tony oldaláról hallottam a jazz zenét, tehát azért mind, és mindig jártunk tehát azért mi koncertre járók voltunk folyamatosan. A mamáékkal ugye folyamatosan színházba jártunk, tehát minden oldalról megvolt az a, az a behatás, aminek szerintem érnie kell egy gyereket ahhoz, hogy kialakuljon egy, egy ízlésvilág azért, tehát hogy be tudja rangsorolni az ember, hogy ez ide tartozik, az oda, az oda. És szerintem ez így volt kerek, tehát én nagyon hálás vagyok nekik.
5: Most akkor képzeld el, egy ilyen családba lehet olyan gyerek, aki mondjuk informatikus lesz.
6: Egyébként a nővérem rácáfolt, tehát ő nem lett zenész, ő nagyon hamar kilépett a dologból, ő elkezdett zongorázni, de valószínűleg nem volt megfelelő tanára egyébként, és ő feladta ezt nagyon hamar, ezt a dolgot, tehát ő olyan 9 évesen mondta, hogy hát az Encsi amúgy nagyon szeretne hegedülni, és hogy hát inkább őt vigyétek a zeneiskolába. És ő ebből kifarolt, és egy nagyon-nagyon sikeres üzletember lett belőle.
5: Ott is azért lehet karriert építeni.
6: Rá is nagyon büszkék vagyunk.
5: Akkor ha már így megemlítettük a zeneiskolát, akkor mesélj nekem az első tanáraidról, akik hivatalosan is elkezdtek tanítani. A 7. kerületi Molnár Antal zeneiskolában kezdted a tanulmányaidat.
6: Így van, és Császárné Simon Valéria volt az első tanárom. Hát ez egy nagyon, egyébként egy nagyon jó időszak volt, mert egy csomó ismerőssel jártam egy osztályba, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Salasovics Norbival, Salasovics Dezsővel, unokatestvéremmel, Sárközi Ocival, Puka Laurával, és mi nagyon inspiráltuk egymást. Gyönyörű felvételek maradtak vissza, tehát az egész gyerekkorunkat együtt töltöttük, együtt kezdtük, és akkor mindig megvolt ez a rivalizálás, hogy hú, ő már tanulta azt a darabot, jó, én is akarom azt, és akkor főleg én és a Norbi között mi egy korosztály, vagy egy év különbség van köztünk, és akkor mindig mondtam, hogy hú, ő már ezt tanult, akkor én is szeretném. És akkor ez minket nagyon előre vitt, és nagyon sok fellépésünk volt, rengeteg versenyre vittek minket, szóval, hogy a konciános hegedű versenyre, és akkor mindig néztük egymást, hogy akkor most ki mit tud elérni, és mindig örültünk egymás sikereinek, szóval soha nem volt az, hogy esetleg irigyek lettünk volna egymásra, vagy hogyha mondjuk a Dezsőkkel látta rajtunk, hogy valami nem megy, akkor biztos, hogy segített benne, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy nem, tényleg szép emlékeink vannak a zeneiskolában.
5: Tehát ez egy egészséges versengés, nagyon. De ez egyébként kell is. Tehát,
6: kell.
5: Hogy én is szoktam így motiválni a növendékeimet, igen. Hogy azért szükséges egyfajta versenyhelyzetet teremteni közöttük, hogy azért lássák, hogy a többi az már kicsit előrébb van,
6: persze.
5: Hogy azért valami motiválja őket, húzza őket arra, hogy egy picit alaposabban dolgozzanak, vagy másként, vagy esetleg rendszeresebben, vagy többet. Szóval erre szükség van pedagógiailag mindenféleképpen.
6: És a zeneiskolai évek végén én előkészítőbe felvételiztem a Bartók Béla konzervatóriumban, Sós Natasa osztályába, ide sikerült a felvétel, és akkor utána Róna Széki Tamás elők közösen vettek fel engem, és akkor Natasa néni, én úgy emlékszem, hogy 2 év után, de ebben nem vagyok biztos, 2 év után ő feladta a tanítást, és maradtam Róna Széki tanárulnán, akit imádok, és innen is puszilom őt. És ő volt aztán az igazi harcos velem kapcsolatban, mert hát ugye a kamaszkor azért az egy nagy kilengés minden gyerek életébe szerintem, meg hát a konzi az azért egy nagyon, nagyon nagy buli helyszín volt a számunkra. Tehát ott azért nagyon sok minden történt, rengeteg barát, rengeteg ismerős, egy év folyamon indultunk a Farkas Mirával, a Tabányi Tibivel, ami egyébként nagyon szép dolog, hogy mi együtt is diplomáztunk le, és a Tibivel mai napig egy zenekarban dolgozunk, úgyhogy az nagyon régre visszanyúlik ez a dolog.
5: Az az igazság, hogy viszont a konzi az egy egészen másfajta életforma, tehát ez a zeneművészeti szakgimnázium. Nekem most volt nemrég a 30 éves általános iskolai osztálytalálkozom. Ott mindenki másfele ment természetesen, de amikor az ember bekerül egy konziba, és mindenkiről azt látja, hogy mindenki egy irányba megy, és mindenki a zenét akarja, és ezzel foglalkozik egész nap. Azt látjuk, hogy reggel 6 órakor bemegyünk az iskolába, és a fúvósok már befújnak, a hegedűsök már húzzák a száraz fájukat.
6: Tehát az hogy én fejemben azért... ez valahogy mindig úgy maradt meg, hogy én mindig amikor mi gyerekek voltunk, ugye akkor jött be a Harry Potter. Uh-huh. És mindig a Roxfordhoz tudtam hasonlítani, igen, hogy igen, egyébként ez teljesen ugyanolyan. Igen. Tehát, hogy itt tele van varázsló tanoncokkal, és mindenki űzi, hajtja és csinálja, és tényleg mindenkinek ugyanaz a célja. És vannak kicsi grupok, egyébként ugyanúgy, mint a Harry Potterben, és tényleg mindenki csinálja. Tehát, hogy ez, és olyan barátságok alakulnak ki, amik aztán egy életre szólnak. Tehát, hogy tényleg utána az ember nyilván ugyanabban a zenész körben marad.
5: Hát ez az. Olyan pici ez a szakma, nem?
6: Nagyon.
5: Hát. Tehát, hogy nagyon sokan ismerjük egymást. És,
6: nagyon.
5: És főleg így, hogy egy korosztályban, és hát ráadásul még egy zenekarban is játszotok, hát ez egy hihetetlen dolog szerintem.
6: Hát szerintem életünk egyik legjobb 4-5 éve volt. Úgyhogy mi nagyon élveztük.
5: Versenyek voltak ebben az időszakban?
6: Voltak. Róna Széki Tamással nagyon sok verseny volt, amin elindultam. Most, amit ki tudok emelni, hogy megnyertem, az a Bárdos Aliszegedű verseny. Uh-huh. Ezen kívül még voltak egedű versenyek, de ennek biztos, hogy nem fog ez eszembe jutni a neve. Koncz János egedű verseny volt, Halász Ferenc egedű verseny is volt. Uh-huh. Ezeken helyezést értem el, de most nem akarok hazudni.
5: A zenészek, én azt gondolom, hogy nagyon kivételesek, mert már egészen pici koruktól fogva tudják, hogy mi a céljuk. Tehát amikor például tőlem megkérdezték általános iskolába, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, akkor természetesen azt mondtam, hogy zongoraművész. És már akkor tudtam, hogy én a Zeneakadémián szeretnék tanulni. Tehát ez azért, ez nincs mindenkivel így. Hát gondolom, akkor neked is volt egy ilyen célod, lebegett a szemed előtt egy ilyen, hogy te majd oda szeretnél járni. És tulajdonképpen ezért dolgoztál minden nap a Bartók konziban is, hogy majd oda bekerülj.
6: Igen, és nagyon-nagyon vártam a felvételit, erre emlékszem, és akkor sikerült nekem a felvételi 2006-ban, ha jól emlékszem, és Sós Natasa osztályába kerültem, akinél 2 évet töltöttem el, majd utána Erasmus programmal Brüsszelbe kikerültem Shirley Laub osztályába, és utána újra visszatértem Magyarországra a Zeneakadémiára, akkor Perényi osztályába, és Perényi Eszter osztályába, és nála diplomázhattam le.
5: Nyilván egészen más volt a Zeneakadémia összehasonlítva mondjuk a konzival, hiszen ott azért egészen szoros kapcsolatok is kialakulhatnak, szemben a Zeneakadémiával, ahol már azért sokkal lazább a napi beosztás.
6: Igen, szerintem ott mindenki sokkal nagyobb hangsúlyt fektet már arra, hogy hogyan építi majd a jövőt. Uh-huh. Tehát ott mindenki már speciálisan rámegy egy bizonyos dologra, tehát vagy a kamarára, vagy az egyéni gyakorlásnak annak az oldalára, amivel vagy mondjuk egy próbajátékra tud felkészülni, vagy hogyha valaki komolyabb világversenyre szeretne készülni, akkor arra az oldalára. Én egyébként mindig az lebegett a szemem előtt, hogy egy olyan zenekarban szeretnék dolgozni, ahol azt a tudást, amit megszereztem ezektől a tanároktól, tudom kamatoztatni.
5: Ez egy pozitív hozzáállás mindenféleképpen, hiszen általában én azt tapasztaltam, hogy sokan csak, mivel a Zeneakadémia is elsősorban művészi karrierre, az egyéni művészi karrierre épít, ezért egy picit más a hozzáállás. De hogyha neked már az elejétől kezdve ez volt a célod, hogy akkor egy zenekarban játszál, akkor nyilván egészen másként álltál hozzá ehhez a kérdéshez.
6: Volt egy időszak, tehát én nagyon szerettem szólózni. Uh-huh. Nyilván ez kiesett az életemből onnantól kezdve, hogy a diplomakoncertem megtörtént. Én azóta nem játszom szólót. Viszont nagyon sokáig én úgy volt a fejemben ez a dolog, hogy szóló darabok, nagyon szeretném megmutatni magam egyénileg. De viszont utána kezdtem reálisan látni a dolgot. Uh-huh. Tehát az, hogy valaki egy szóló karriert építhessen fel, akár itthon, akár külföldön, annak sokkal hamarabb el kell, hogy dőljön egy ember életébe szerintem. Nyilván romák vagy nem romák között is mindenki arra fókuszál, hogy egyedül meg tudja mutatni önmagamat. igen. Az ember meg tudja mutatni önmagát egy bizonyos szintig, vagy ez, de az, hogy ennyi embert az ország, vagy akár külföld is fent tudjon tartani, mint szóló művész, azt szerintem nem egy reális gondolat. Tehát inkább reálisabbnak tartottam már akkor is azt a gondolatot, hogy egy olyan zenekarba kerülhessek be, aki mint egyéni hegedűst szinten tud tartani engem. Tehát egy olyan művészi közegbe tudok bekerülni, ahol még fejlődni tudok, és nem visszafejlődni. Tehát ez nekem nagyon elsődleges szempont volt.
5: Hát a Concerto Budapest ezt mindenféleképpen biztosította, gondolom, hiszen az egy kiemelt zenekar ebből a szempontból.
6: Így van, és Keller András ennek a professzora, igen, úgy gondolom.
5: Beszéljünk egy picit még a tanulmányaidról, hiszen te utána kimentél Brüsszelbe, miután 2 évet tanultál a Zeneakadémián. Ez fontos volt számodra, hogy külföldön is tanulj?
6: Igen, nagyon szerettem volna belelátni egy olyan világba, ami másik szemszögből oktatja a zenét. Uh-huh. Shirley Laubhoz kerültem, aki egy barokkzene professzor, mondhatni. Ő a kvártettek világában nagyon-nagyon tájékozott, és tőle nagyon sokat és sok más szemléletet tanultam, mint amit itthon tanultam, és ezt egyébként nagyon jól bele tudtam építeni abba a dologba, amiben én itthon úgymond szocializálattam zenei közeget értve, de én úgy gondolom, hogy a magyar zeneoktatás az még mindig egy kiemelt dolog. Tehát a Magyar Zeneakadémia professzorai, Perényi Esztert kiemelném, én nála diplomázhattam, és úgy gondolom, hogy ennél jobbat nem is kaphattam volna.
5: Hogyha összetudod hasonlítani egy kicsit a brüsszeli tanulmányaiddal, akkor miben volt más? Például itthon nagyon erős a szolfézs. Kint mit tapasztaltál?
6: Itthon nagyon erős a szolfézs, ebben mindenkinek szerintem meg is gyűlt a baja egyébként az itthoni oktatásban. Kint viszont annyira gyenge volt ez a fajta oktatás, de hát nyilván nagyon gyorsan vettük az akadályokat, ami ugye nehézség és nehezítő tényező volt ebben ugye a nyelv, mert hogy ugye ott azért angolul zajlott nekünk az oktatás, ami egy nehezítő tényező volt. Ők először ott kezdődött, hogy ők ugye barokk hangszereken is tanítanak. Barokk hangszereken tanítanak, uh-huh, és mivel nekem nem volt barokk hangszerem, amikor kimentem, én azt kaptam az iskolától, és például a Bach partitákat, azokat barokk hangszereken egy teljesen másik szemszögből, teljesen autentikus stílusban tanította. Egyébként
5: nagyon különbözik az itthonitól, amit tanulunk, mondjuk barokk zene
6: címén. Hát az azért az abszolút tanárfüggő, én úgy, igen, gondolom, persze. De a tanítási stílus az, ami különbözik, sokkal jobban hagyják az embereket szabadjára, tehát inkább kutató munkákat végeznek ezzel kapcsolatban. Tehát ott például az volt, hogy mondjuk egy Bach partita kapcsán mondta a Shirley, hogy menjek el és hallgassak meg X felvételt, vagy menjek el a kottatárba és nézzek meg 30 féle kottaanyagot ebből, és nézzem meg az újrendeket, és hogy próbáljam megfejteni, hogy miért úgy és miért így. Tehát, hogy nagyon sok gondolkozást raknak például egy darab mögé, és ami nekem még nagyon furcsa volt, hogy egy darabot ők nagyon sokáig úgymond kutatnak. Nagyon sok ideig rágják, tehát mélyre ássák magukat. Azért itthon van egy bizonyos anyag, amit egy bizonyos idő alatt el kell végezni. Ott nem igazán láttam ezt. Az biztos, hogy mondjuk, hogyha egy Bach partitába úgy igazán belemerül, akkor egy fél évig biztos, hogy az, hogy ezért beleássa magát az ember.
5: Végül is hazajöttél, és itthon diplomáztál. Milyen érzés volt a diploma hangverseny?
6: A diplomám az egy nagyon szép emlék. Az 5-10 kulturális intézetben tartottuk, és nagy zenekarra játszhattam.
5: Ez ritka egyébként, ezt meg kell mondani, hogy nem mindenkinek van ilyen, mondjuk így, hogy szerencséje.
6: Igen, és nagyon szép élmény.
5: És mi volt a műsor?
6: Brahms hegedű versenyt játszottam. Igen.
5: Egyik kedvencem.
6: Igen. És G-moll partitát, és kvártett darabban Haydn pacsirtát. Nagyon barátaimmal egyébként, úgyhogy nagyon tényleg szép emlék.
5: Tehát már akkor nagyon fontos volt számodra a kamarazene, illetve hát akkor a kvártettezés.
6: Igen.
5: Szakdolgozatod miről írtad? Ezt ritkán szoktam megkérdezni, de ez érdekel engem.
6: A szakdolgozatomat a hegedű történetéről írtam, tehát a hegedű kialakulásáról. Ez egy hatalmas nagy kutató munka volt, hogy de engem nagyon érdekelt. Mert hogy egy csomó ismerősnél láttam ugye ezt a hegedű készítő, hegedű javítás, hegedű mindennel kapcsolatos dolgot, és ebbe úgy valahogy soha nem láttam bele igazán. Csak mindig felületesen. És jött ez a szakdolgozat téma, és akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy Istenem, hát miből írjam, és akkor gondoltam, hogy ez úgy is érdekel engem, úgyhogy ebbe beleásom magam, és akkor egy nagy kutató munka után sikeresen megírtam a szakdolgozatot ebből a témakörből.
5: És végül is abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy miután kikerültél a Zeneakadémiáról, szinte azonnal bekerültél a Koncertó Budapest keretei közé.
6: Igen, próbajátékot hirdettek, én úgy hiszem, hogy talán szeptemberre vagy július végére, és júniusban diplomáztam, és hát úgymond még akkor formában voltam, teljesen kézben volt az anyag, és hát egy nagyon-nagyon kemény kis próbajáték volt, ami úgy zajlott egyébként abban az évben a koncertóban, hogy az összes delikvens egymás előtt játszotta el a kiválasztott zenekari részleteket egymás után. Tehát egymást végig kellett hallgatnunk, ugye ez úgy szokott lenni, hogy paraván mögött, egyesével bejövünk, stb. És ez úgy zajlott, hogy mindnyájan egymás mellé kiállva játszottuk el egymás után ezeket a zenekari részleteket, és ez azért volt nagyon nehéz egyébként, mert az ember akarva akaratlanul befolyásolja az, ugye, amit hall maga előtt. Hallja az ő tempóját, hallja az ő esetleg így játsza, vagy úgy játsza, hú, akkor én nem jól vagy, akkor én is lassabban, vagy én is gyorsabban, tehát itt nagyon tudatosan kellett hozzáállni a dologhoz, és ezt nem véletlenül csinálta így, tehát, hogy de egy nagyon sikeres próbajáték volt, hárman is bekerültünk az akkor diplomázott évfolyamból, és mai napi kolléganök vagyunk.
5: Melyik a jobb szerinted, a paraván mögött, vagy akkor így nyíltan, hogy esetleg egymást meg tudjátok hallgatni?
6: Megvan az előnye és hátránya, épp most volt egy próbajáték, amit csináltunk a Koncertó Budapestben.
5: Ez paraván nélkül zajlott, ha jól tudom.
6: Így van, ez most paraván nélkül zajlott. Hát őszintén nem sok értelmét látom a paravánnak. Először is azért, mert lefogja a hangot. Másodszorban azért, mert az, hogy valakit befolyásol az, ha esetleg ismeri a pacienst, aki jön, az egy dolog. De amit hallunk, az viszont nem hagyhat kivetni valót maga után. Másik az, hogy van egy pontrendszer, ami alapján ugye szavaz a zenekar. És hogyha ez az ember nem felel meg azoknak a kritériumoknak, akkor az ember nem tud vele mit csinálni, ha ismeri, ha jó barát, ha testvér, sajnos ebben nem tudunk mit kezdeni.
5: Igen, mert objektívnek kell ilyenkor lenni, tehát.
6: Így van.
5: Mert különben akkor az ember kellemetlen helyzetbe kerül utána.
6: Persze. Hát erre volt már precedens.
5: Nagyon nehéz dolog, hiszen azért valahol ez élet-halál harc.
6: Az.
5: Hiszen, hogyha bekerül valaki egy zenekarba, akkor ott azzal stabilitást nyer az élete.
6: Azoknak a fiataloknak egyébként, akik most indulnak a pályájukon, vagy most fogják elkezdeni ezt az egészet, nagyon nagy útra való szerintem az, hogy avval kalkulálni kell, hogy, és visszatérnék itt az előzőhöz, amit mondtam, hogy igen, mindenki szólista ez egy bizonyos szinten, de reálisan kell látni az összképet mindenkinek magáról. Tehát vagy kamaraművészi irányba elmenni, vagy tényleg a zenekari gyakorlatra nagyobb hangsúlyt fektetni, az egy később tényleg meghozza a gyümölcsét, mert mindenkiből nem lehet szólista. És a zenekari, én azt látom, hogy a zeneakadémiai évek alatt nagyon pici hangsúlyt fektetnek arra, hogy egy igazán jó zenekari zenészt neveljenek.
5: Gyakran panaszkodnak egyébként erre a karmesterek.

0: Mikor egy bizonyos hétről hétre kell új darabokat tanulni, és koncert van, és ott meg kell felelni, és tényleg, tehát itt az a nehéz, hogy egy darabot kigyakorolni mondjuk 3 hónap alatt, az is igen egy szép teljesítmény. De az, amikor 5 nap alatt kell tényleg egy szimfóniát, egy versenyművet, meg még egy versenyművet, meg még egy nyitányt is tényleg arra a szintre kigyakorolni, hogy az tényleg a Zeneakadémián vagy a Műpa színpadán megállja a helyét, azokkal a kérésekkel, amit éppen a karmester kér tőlünk, az egy másik fajta munka. És egy másik munkatempó. Tehát itt az a nehézség, amikor bekerül egy frissen végzett, magamat is beleértve, hogy itt fel kell venni a tempót. Azt a tempót, azt a munkatempót, amit éppen diktál a zenekar. És ezért nagyon hasznos az, hogyha valaki éppen a zeneakadémiai évek alatt kisegít bizonyos zenekarokban, mert bele tud kóstolni abba, hogy na hát mi is az, amire igazán készülnöm kell nekem majd az életemben.
1: Lakatos Ennikő hegedű művész és főállású anyuka volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a visszatéréséről a Koncertó Budapest szimfonikus zenekarba és művészi kiteljesedéséről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap!
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior. Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a fennálló alkotmányos kérdéseket, és szakértői segítséget nyújtson az ellentmondásos helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota pénteki közlése szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás az európai alkotmányos értékek figyelembevételével szülessen meg. Sólyog Tamás egyúttal megerősítette, hogy továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a jogalkotás az alapvető alkotmányos és uniós elvek érvényesülését szolgálja, nem kívánja akadályozni a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozást. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló tanácsadó testülete, amely a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén segíti tagállamait. Őrsi Gergely, a második kerület polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a hamarosan leszerelésre kerülő parkolóórák helyére, ahol a közműhálózat lehetővé teszi, fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás lezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte az új szerkezet beemelését, csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hídat teljesen lezárják, ami a kerékpárutakat is érinti. A teherautók számára az M4-es autóút lesz a kijelölt terelőút.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 30-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos Ennikő hegedűművész és főállású anyuka a mai vendégem, aki mesél nekünk a visszatéréséről a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarba és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Mesélj egy picit, hogy nálatok a Concerto Budapestben hogyan zajlanak ezek a próbák, hogyan zajlanak ezek a felkészülések egy-egy koncertre. Hiszen azt azért tudjuk, hogy ott nagyon feszített munkatempó van.
5: Igen, rengeteg koncertünk van, és nálunk egy bizonyos projektre való készülés az úgy indul, hogy szólamonként, szekciónként külön szólampróbák vannak. Már a szólampróbákra felkészülten kell érkezni, hogy a szólam ki tudja dolgozni az adott szólamot arra a szintre, hogy a vonós próbán össze tudják húzni a vonósok. Majd a vonós próbát követi a tutti próba.
4: Tehát ahol már minden zenekar itt tagott van.
5: Tehát ez egy két lépcsős fokozat, és aztán csak akkor kezdődik el a tutti próba. És a tuttival körülbelül általánosságban egy olyan 4-5 napot próbálunk, de van hogy egy hetet. Például most a Bartók Fesztiválra készülnek, ugye? Ma van a koncert, és holnap ezt egy 2 hetes periódus előzte meg. Mert ugye 4 koncert van, és rengeteg darab. Tehát, hogy és nyilván a Bartók művekre felkészülni azért az nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy itt nagyon alapos munka zajlik.
4: Mennyi felkészülést, otthoni felkészülést igényel mondjuk egy ilyen fesztiválra való gyakorlás? Hiszen a kéthetes periódust, amit tulajdonképpen a zenekarban gyakorol, a zenekarban tölt egy zenekari zenész, azt megelőzi az otthoni gyakorlás. Ha esetleg még nincs olyan tapasztalata egy fiatal zenésznek, hogy mondjuk ezeket a darabokat esetleg játszotta volna, akkor az nyilván óriási energiabefektetés.
5: Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés nekem. Egyébként ez egyénfüggő, de nálam egész életem során én mindig azt mondtam, hogy sokkal jobb 2 órát koncentráltan gyakorolni, mint 8-at úgy, hogy hát igen, gyakorlok, de azért még kicsit szomjas vagyok, kimegyek is. Tehát, hogy ezt a fajta gyakorlást, igen, ez ismerős, de nem, tehát én inkább gyakoroltam 2 órát úgy, hogy tényleg odafigyelek, és a tanulással is ugyanígy voltam, hogy inkább az órán figyeltem oda, hogy otthon ne kelljen annyit tanulni. De én a gyakorlással is így voltam, hogy én nem voltam az a nagyon nagy gyakorlós. És mai napig nem vagyok az a nagyon nagy gyakorlós, viszont ha gyakorlok, akkor tényleg úgy gyakorlok, tehát gyakorolni is meg kell tanulni. Tehát gyakorolni is azt kell gyakorolni, hogy tudni kell, hogy mit kell abban az adott darabban gyakorolni. Mert hogyha azt gyakorlom, hogy de szép legyen benne a hang, meg ez, tehát az nem biztos, hogy egy célra vezető dolog, mondjuk egy zenekari munkát tekintve.
4: De azért jó esetben ezt már megtanulja az ember konziskorában, hogy hogyan kell gyakorolni, nem?
5: Hát azért...
4: Mert egy zeneiskolás nyilván még azért még kicsi ehhez, és még nem feltétlenül tudja.
5: Ehhez kellenek a jó professzorok, hogy megtanítsák, hogy hogyan is kell Isten igazából gyakorolni.
4: Szóval fontos egy jó tanár, igaz?
5: Nagyon. Igen, ezért is emeltem ezt ki, hogy annyira, nekem annyira jó emlékeim vannak zeneiskolából, és nem feltétlenül voltam a legfelkapottabb tanárnál, és nem feltétlenül voltam a legjobb zeneiskolában, ahol lehettem volna, viszont olyan zenei közegben voltam pont abban az időszakban, amikor ez fontos, ami engem előre vitt. És nyilván a tehetsége megvan az embernek, jó, ehhez tehát szerencse is kell, hogy otthonról is ugye kap az ember segítséget a zenei közeg miatt, de tényleg, tehát, hogy lehettem volna jobb tanárnál is, és lehettem volna jobb zeneiskolában is, nem biztos, hogy előrébb jutottam volna. Abszolút.
4: Nagyon fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a zenét. Tehát tulajdonképpen az alapfokú zeneoktatás az végül is erről szól.
5: Így van. Abszolút egyetértek. És egyébként nagyon-nagyon fontos az alapoktatásban az, hogy szerintem azért én nagyon becsülöm az alapoktatásban tanítókat, mert hogy az egy nagyon nehéz feladat egy kicsi gyereknek meghozni a kedvét, megtartani a kedvét, és az alapokat lefektetni. Mert ha valakinél rosszak az alapok, utána az egész konzis évek arról szólnak, hogy azt hogy is kéne kijavítani. És ez viszont egy borzasztó nagy munka. Az egy nagyon nagy munka.
4: Az esetedben nagyon érdekes, hogy te nem csak akkor a zenekari zenélésre fordítottál a Zeneakadémia elvégzése után nagy hangsúlyt, hanem a kamarazenélésre is. Milyen fontos szerepet játszik a kamarazene az életedben?
5: A kamarazenével Isten igazából Brüsszelben kerültem szorosabb kapcsolatba, és ezt kamatoztattam utána itthon az utolsó években, és a férjemmel együtt alapítottunk egy kvártettet, az Azzurri kvártettet, amivel rengeteg rendezvényen játszunk, és sok koncertfelkérésünk is van. Nyilván ez most a baba miatt háttérbe szorult, és átadtam a lehetőséget az egyik barátunknak, de hogyha úgy hozza az élet, akkor nagyon szívesen fogok visszatérni.
4: Nagyon érdekes ezeken a rendezvényeken való játék, hiszen beszélgettünk már korábban erről, hogy valahol a rendezvény szervezés is nagyon közel áll hozzád. Hogy jött ez neked?
5: Hát én mindig világéletemben egy ilyen kis fontoskodó voltam, kis szervezkedő, úgyhogy engem nagyon érdekelt mindig az, hogy ugye igen, elhívtak minket ide játszani, oda játszani, és volt egy időszak, amikor a barátnőmmel, Farkas Mirával egyébként, mindig hívtak, ugye ő hárfa művész, és hívtak minket esküvőre. Aztán hívtak ide minket, aztán volt egy másik barátnőm, fuolista, vele is hívtak, ide hívtak, és akkor mindig furcsa volt, hogy de jó lenne, hogyha én tudnám szervezni magunknak ezt az egészet, és akkor így megszületett bennem ez a gondolat, hogy kellene alapítani egy ilyen kis rendezvényszervező kis céget, amit aztán elneveztünk Exclusive Wedding Musicnak, és ezzel egyébként egy csomó rendezvénybe jött nekünk, amiket itt csinálgattunk még azt hiszem, hogy a zeneakadémiás évek alatt is, meg aztán utána is, és utána ez kinőtte magát, utána rendezvényekre hívtak minket, meg utána egyre több mindenfelé, és azóta is előszeretettel szervezünk ilyen eseményeket.
4: Nagyon ritka szerintem az a zenész, aki tud egy kicsit a menedzseléssel is foglalkozni, hiszen egy zenész az mindig azzal van elfoglalva, hogy gyakoroljon, fejlessze magát, és tulajdonképpen az egész életét a zenében tölti. De ha már esetleg ki kell tölteni mondjuk egy adóbevallást, vagy esetleg egy számlát, akkor nagyon sokan már ezzel bajban vannak. Tehát neked egészen másként forog akkor az agyad. És a menedzselés akkor ezek szerint fontos egy zenész számára?
5: Szerintem nagyon. Nagyon, főleg ebben a világban, amit élünk, tehát itt mindenki self-managementet csinál gyakorlatilag már, hogy érvényesülni tudjon. Igen. De egyébként ez emberfüggő. Tehát ehhez kell azért egy attitűd, hogy valaki ezt tudja csinálni.
4: Igen.
5: Nagyon, most már szerintem a Zeneakadémián is, nem tudom, hogy itthon, de külföldön mindenképpen ott oktatják ezt a menedzsmentet, amire egyébként nagyon nagy szükség van. Tehát az egy dolog, hogy valaki mondjuk zenekari zenész, és akkor ott a zenekar a projektjeim belül működik, de amikor valaki mondjuk egy kamaramuzsikus, vagy egy szóló muzsikus, akkor ott bizony kell a menedzsment. És akkor ott valaki is vagy saját magát menedzseli, vagy esetleg egy menedzsmenthez kapcsolódik, ugye? De hát ehhez azért kell egy háttértudás, amit sajnos az emberek nagy része nem szerez meg.
4: Régen azért voltak menedzserek, akik felkapták ezeket a nagy művészeket, és akkor ők vitték különböző turnékra. De mostanában ezt nem látom.
5: Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a digitalizált világnak a hozadéka. Tehát elárasztja az internetet mindenki ezzel a self-managementtel és brandépítéssel, tehát most már mindenkinek brandje van, és mindenkinek egy gyakorlatilag az AI által mindenki olyan önéletrajzot kreál magának, amilyet szeretne. Na most nyilván ezt meg kell alapozni tényekkel is, de most nem olyan régen találkoztunk egyébként erre példával, hogy például a próbajáték alkalmával olyan önéletrajzok akadtak a kezünkbe, aminek gyakorlatilag semmilyen alapja nem volt. Tehát, hogy álltunk ott, hogy hát igen, ismerjük is, és hát mégse, tehát, hogy nem jön valahogy a kép a hanggal össze, de tehát ilyen is van. Ilyen is van. És úgy gondolom, hogyha valaki ezt normális szinten tudja csinálni a social médiával, akkor nagyon nagy előnyre tehet szert. De ezt is meg kell tanulni kezelni, szerintem.
4: Ez is egy szakma.
5: Így van.
4: Tehát az, hogy valaki mondjuk jó időben posztoljon, hogy minél több nézettséget elérjen egy videója, megfelelően kezelje a különböző felületeket, hiszen minden felület egy picit más, és más embereket kell megcélozni.
5: Igen.
4: Sőt, ezt még megelőzi az is, hogy kell felvételt készíteni. Egy zenésznek tudnia kell azt is, hogy mi a két kábel közötti különbség, hiszen az egyiket nem tudom bedugni arra a helyre, hova.
5: Igen.
4: Igaz? Tehát, hogy meg milyen mikrofonokat használunk, stb., mert bemegy az ember egy stúdióba, iszonyatos pénzbe kerül.
5: Így van.
4: Tehát ma már viszont elérhető az is, hogy az ember vesz magának egy mikrofont, egy kis hangkártyát, mondjuk így rádugja a számítógépére, tabletre, telefonra, bárhogy, és igazából nagyon sokan csinálják azt, hogy ezekből a könnyen elérhető technikákból otthon tudnak akár felvételt készíteni.
5: Igen.
4: Tehát tulajdonképpen ez is mind hozzátartozik ahhoz, hogy az ember menedzselje magát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez még az itthoni képzésbe teljesen beleszivárgott.
5: Nem hinném. De egyébként én úgy látom, hogy most már egyre több fiatal próbál beletanulni ebbe az egészbe, és nagyon, nagyon okosan teszik, mert ahhoz, hogy valaki felépítse önmagát és a saját karrierét, ahhoz kell egy bizonyos háttértudás. Kell egy háttértudás arról, hogy tudom elmondani azokat az eredményeket, amit én elértem, hogy tudom tálalni, hogy kell nekem azt tálalnom, milyen platformra kell azt tálalnom, ki az, akihez el kell, hogy érjen, ahhoz, hogy egyáltalán, mert ez egy olyan dolog, hogy hiába ér el valaki bizonyos dolgokat, hiába tett le nagyot az asztalra, hogyha nincs kifelé ezt jól kommunikálva, akkor sajnos láthatatlanná válik ebben a világban.
4: Sajnos az inger küszöbük is az embereknek nagyon megemelkedett, tehát most már vagy mezitláb játszik az ember, vagy nem is tudom, nem akarom ezt túlfokozni, ezt a kérdést, mert lehet nem még természetesen, de valamivel gyakran fel kell hívni magukra a figyelmüket a zenészeknek, ami nem feltétlenül előny az érték közvetítésben, de ez egy más téma. Egy picit az AI-ra visszatérve, nagyon sok mindenre jó az AI. Azon kívül, hogy zenét is lehet vele generálni, csak úgy mellesleg, meg természetesen önéletrajzot. Nekem például abba is segít, időnként megkérdezem, hogy kiadom magam egy zongora tanulónak, és megkérdezem tőle például, hogy ezt a Bach kétszólamú invenciót, amit egyébként gyakran még a hegedűsök is játszanak, hogyha esetleg zongora kötelezőt tanulnak, mondjuk ennek a Bach kétszólamú invenciónak a közép részét hogyan játszam, hogyan gyakoroljam ki. És képzeld, az AI tökéletesen szinte, mint hogy egy tanár mondaná, leírja. És olyan tanácsokat ad nekem, amiket tanulóként mindenféleképpen érdemes megfontolnom. Tehát akár a tanulók, akár a tanárok a tanítás közben is használhatják mondjuk arra, hogy én meg szoktam kérdezni időnként, hogy milyen darabot adjak a növendékeimnek. Gyakran persze ugyanazokat mondja ő is, mint amiket én is tervezek, de vannak olyanok, hogy felhívja a figyelmemet egy olyan zeneszerzőre, akire esetleg nem gondoltam, és akkor eszembe jut, hogy tényleg miért ne lehetne esetleg ezt a kevésbé játszott zeneszerzőt is bevenni a repertoárba mondjuk. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre fel tudjuk használni, tanulás és tanítás közben is, nem csak arra, hogy életrajzot generáljunk. Neked mi a véleményed arról, hogy a zenészek szerintem azért még nem annyira használják ezt megfelelőképpen? Legalábbis ez a tapasztalatom. Tehát, hogyha például a zene generálásról kérdezem őket, akkor gyakran nem is hallottak még erről.
5: Szerintem a klasszikus zenészek annyira nem nincsenek otthon ebben, de azt gondolom egyébként, hogy akik poppal foglalkoznak, vagy esetleg könnyebb zenével, vagy esetleg jazz zenével, azért ők ezt aktívan használják, ahogy én látom. De egyébként szerintem a klasszikus zenészeknek erre nincsen kapacitás.
4: Most ja, így igen, a kapacitás. Kiindul,
5: igen. Ez már nem fér bele.
4: Tudtad, hogy például operát is lehet generálni?
5: Ezt nem.
4: Készítettem a ChatGPT-vel egy opera szöveget, majd a Suno-ba ezt átültettem, és a Suno ezt természetesen felénekelve kidobott nekem egy operát, mint hogyha Verdi írta volna. Döbbenetes számomra. Azt. Hogy valójában milyen magaslatokat sikerült elérni. Természetesen azért nem közelíti meg a nagy zeneszerzőknek a kreativitását, a szép érzékét, de valami olyan érdekes egyveleget hallhat ilyenkor az ember, ami egyszerűen ledöbbentő. Nem fognak ezek bennünket helyettesíteni egy idő után?
5: Azt gondolom, hogy az AI egy olyan technológia, ami nagyon sok mindent ki fog zárni az emberek életéből, tehát nagyon sok mindent le fog váltani. Viszont, ami szerintem örök és utánozhatatlan, az az egyéniség. Uh-huh. És ezt szerintem az AI nem tudja helyettesíteni. Tehát azokat az egyéni, pici, nüansznyi dolgokat, amit egy zenész bele tud lopni mondjuk egy előadott műbe, azt szerintem soha nem fogja tudni rekreálni.
4: Legalábbis mi zenészek ebben reménykedünk. Hogy látod egyébként a klasszikus zene jövőjét? Milyen tapasztalataid vannak? Kik azok az emberek, akik járnak a Koncertó Budapestnek a koncertjeire?
5: Hát ezt nagyon büszkén mondom, hogy egyébként nagyon, nagyon széles a repertoár. Nyilván az idősebb korosztály az nagyon koncertjáró, tehát úgy mondom, hogy ők nyilván a bérletes koncertsorozat, tehát ők rengeteg bérletet vásárolnak. Viszont a koncertjeinken nagyon sok fiatallal találkozunk. Tehát nagyon, szinte mindegyik teltházas koncert, ezt büszkén mondhatom, és nagyon sok, rengeteg fiatallal találkozunk a koncerteken, ami egyébként nagyon bíztató a jövőre nézve. Tehát azért elég széles ez a réteg, aki mondjuk a korombeliekkel, tehát mondjuk ott már gyerekekkel jönnek, és azért ez tényleg jó. Meg a koncertónak van egyébként egy gyerekeknek szóló rendezvény sorozata. Ott is egy csomó családi rendezvény van, amik hétvégente szoktak lenni. Simon Isabella is csinál egy ilyen projektet koncerton belül, ami gyerekeknek szól. Tehát, hogy megcéloz egyébként a koncerton minden egyes
4: korcsoportot,
5: igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nagyon, nagyon vegyes az az a közönség, ami jár a koncertjeinkre.
4: Tehát végül is egy zenekarnak ez is a célja, ez is a felelőssége, hogy nevelje a fiatal generációt, hiszen hogyha csak egyszerűen kiszolgálná mondjuk az idősebbeket, akik alapvetően koncertre járók, akkor viszont nem lesz utánpótlás. Tehát ez valahol szükség is.
5: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy a koncertónak azért az évadterve alapján elég vegyes a műsor, amit játszunk. Tehát azért minden stílust kiszolgálunk szerintem. Uh-huh. Úgy a kortárs zenétől a romantikusig. Tehát nagyon, nagyon széles a repertoár, amit játszunk, és szerintem mindenki megtalálja a kedvére valót ebben.
4: Gyermeked már 2 éves. Térjünk hozzá egy picit vissza, hiszen nagyon kíváncsi lennék, hogy te hogy látod, mikor érdemes elkezdeni a zenei fejlesztést? Nyilván a születés előtt 9 hónappal, ezt már Kodálytól tudjuk, illetve az anya születése előtt 9 hónappal.
5: Egyetértek. Hát a kérdés jó. Tulajdonképpen mi nem terveztük azt, hogy őt nagyon bevezetjük ebbe a zenei világba, tehát tudatosan nem készültünk a dologra, nem is kellett, mert ő ezt megoldotta magának. Körülbelül olyan 10-11 hónapos lehetett, amikor az első érdeklődő jelet mutatta el fel, de egyébként, ahogy kinyitotta a szemét, de tehát, hogy amikor úgy tényleg azt vettük észre, hogy amikor bekapcsoljuk otthon a zenét, vagy elkezdünk játszani, akkor tényleg gyakorlatilag megmerevedik a gyerek, tehát, hogy tényleg leblokk, teljesen olyan annyira összpontosít, és magától kialakult az egész. Tehát már van saját hangszer, visszaénekli a dolgokat, a ritmust visszatapsolja, tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és hogyha nem az enyém, és nem látom, biztos, hogy nem hiszem el. Tehát nyilván volt a családban, igen, zenész gyerek, meg nyilván láttam felnőni neked, de azért mindenki úgy van vele, hogy hát biztos egy picit azért hozzátettek a dologhoz. Én is így voltam vele eddig, szkeptikus voltam, de most, hogy látom, ahogy ő fejlődik, és ahogy így rálátok erre zenei szemmel is, megdöbbentő. Megdöbbentő, és ami nagyon megdöbbentő, és visszacsengenek a Perényi Eszter szavai a fülemben, hogy nem szabad kiölni egy emberből azt, ahogy születünk, és azokat a mozdulatokat, amik bennünk vannak alapvetően, azokat meg kell tartani. Mert utána elkezdik tanítani az ember, meg tanítatni a gyerekét, és egyszerűen kiölik belőle ezeket a mozdulatokat, amik vele születetten működnek.
4: Tehát gyakran zongora órán is az első órák, hogy akkor így tartsd a kezed, úgy tartsd a kezed, ahogy egyébként még én is tanultam, mintha egy alma lenne a kezedbe, igaz? Tehát ez neked is biztos ismerős, és onnantól kezdve valami olyan idegen tartást vesz fel a gyermek, ami már nem a sajátja.
5: Igen, és egyébként az összes professzorom egyébként, most hogy jobban visszagondolok, Róna Széki Tamás is, és a Sós Natasa is, és mindenki ugyanazt mondta, hogy nem szabad kiölni azokat a dolgokat, ami velünk születik. Tehát a természetes módon való hangszerhoz való hozzáállás az egyik legnagyobb kincs. És utána minden hegedűor avval akar kezdődni, hogy hát akkor kicsit emelt feljebb, meg lejjebb, meg tedd ide, meg tedd oda. Igen, biztos megvan egy, igen, hogy ezt persze így kell, meg úgy kell. Nyilván.
4: Igen, igen, igen.
5: De kiölni egy gyerekből azt a természetességet, amivel születik, Azt szerintem nem szabad. És ezért nem is nyúlok bele, és nem is engedem a férjemnek se, hogy belenyúljon. Le legyen, ahogy ő csinálja, szerintem az most úgy a legjobb. És majd meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle.
4: Én azt tapasztaltam, hogy Andriska, aki most ugyebár 15 hónapos, hogy mielőtt megszületett volna, nyilván mi is hallgattattunk vele zenét, klasszikus zenét. Tehát ő például Mozartra aludt rendszeresen anyukával együtt, és én is sokat zongoráztam neki, és amikor megszületett, és meghallotta először ugyanazt a Mozart zenét esetleg, vagy valami hasonlót, akkor egészen kinyílt a szeme, és nagyon rácsodálkozott, hogy most másként szól. Most a saját fülével hallja, és nagyon imádta, nagyon örült neki. Akkor ti is ezt tapasztaltátok, gondolom.
5: Hát ez nagyon érdekes sztori, mert férjemmel nagy kedvencünk a Kátya Batnyisvili, zongoraművész. És abban az évadban, amikor én terhes voltam, volt szerencsénk vele játszani, és hát imádjuk.
4: Hát
5: tényleg egy lehengerlő, egy olyan jelenség, hogy még női szemmel is azt mondom, hogy úristen.
4: Igen.
5: Mind zenei, mind látványra tényleg azt mondom, hogy na hát ez igen. És Rachmaninov zongora versenyt játszottunk vele, és hát óriási élmény.
4: Zeneakadémián Zeneakadémián. Ott voltam, igen,
5: igen, óriási élmény tényleg. És hát azért a Rachmaninov azért egy dinamikus zene, tehát ott azért nem az a nyugtató jellegű. És mi gyakran hallgattuk a férjemmel ezt otthon is, amíg én terhes voltam, és amikor megszületett a kisfiú, igenis volt, hozzátenném, hogy még volt egy Bach darab, amit ő játszik a Kátya. Most nem tudom pontosan idézni, de van egy Bach darab, amit folyamatosan hallottunk, és ezt adta ráadásnak azon a koncerten.
4: Uh-huh.
5: És amikor megszületett a kisfiú, ugye ott maradtam az első este vele, egyedül, amikor úgy rácsodálkozik az ember, hogy na ő az, aki megszületett 9 hónap hordás után, és igen, és akkor itt vagyok én meg te ketten, és akkor úristen. És hirtelen nem tudtam mit kezdeni a helyzettel az első sírásnál. És akkor azt jutott eszembe, hogy hú, hát bekapcsolom neki azt a Bachot a Kátyától.
4: Jó, de jó.
5: És így benyomtam a telefon, és abban a pillanatban elhallgatott. És nézett rám ilyen közelről, soha nem fogom elfelejteni. És csendben volt, és mind a ketten elaludtunk. Arra zenél. Szóval, hogy visszatér az embernek az életébe azok a, egyébként minden életszakaszba szerintem. Tehát vannak bizonyos zenék például az életemben, amik köthetők bizonyos eseményekhez. És például ez is egy ilyen dolog, hogy például most, hogyha látom a gyereken, hogy úgy nyüglődik valami miatt, vagy valami, ezt a zenét beteszem neki, és biztos vagyok benne, hogy megnyugszik.
4: Ez nagyon szép történet.
5: Igen.
4: És mi a tervetek? Akkor zenész lesz? Vagy ezt majd eldönti ő?
5: Na, én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy döntse elő. Uh-huh. Abban is biztos vagyok, hogy hátrányt avval nem okozunk egyik gyermeknek sem, hogyha tanítatjuk, mert uh-huh. szerintem minden képességét fejleszti a zenetanulás, mint a gondolkodásban, mint mechanikában, tehát hogy finom motorikában, tehát uh-huh. hogy ez csak előnyére válhat. Az, hogy mi lesz belőle, az majd kialakul. Nyilván ez a kitartásán is múlik, mert ez is szükség van, akármilyen tehetséges is legyen. Borzasztó nagy kitartásra van szükség, borzasztó nagy szerencsére van szükség, és egy olyan jókor jó helyen, én azt mondom, uh-huh. erre is szükség van ahhoz, hogy az ember az legyen, aki.
4: Mit tanácsolnál mondjuk egy konziskorú, vagy egy zeneakadémia elején lévő zenét imádó, rajongó, szinte még gyereknek, aki hasonló karriert szeretne, mint akár te is?
5: Én azt tudom javasolni mindenkinek, egyébként van a családban is, férjem oldaláról, aki most kezdte a Zeneakadémia első évét, hogy járjon nyitott szemmel. Minél nagyobb betekintést mindenféle zenébe, próbáljon belekóstolni mindenbe, a kortárs zenétől kezdve, a műhely munkán át, a nagyon aprólékos munkától kezdve, akár egy pop projekt, tehát hogy próbáljon mindenbe belekóstolni, hogy minél több inger érje, mert azt hiszem, hogy ez fejleszti a legjobban az embernek a zenei létét, hogy nagyon sok instrukciót kap kívülről, nagyon sok élmény éri, és ezáltal tud az ember fejlődni. És nagyon fontos az, hogy az ember megtisztelje magát avval, hogy megfelelő mennyiségű munkát fektet abba, amit el szeretne élni.
4: Mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
5: Nehéz kérdés. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a szorgalom nagyon sokáig elvisz egy tehetségtelen embert is. De amikor elér egy bizonyos pontig, és kellene az a plusz, na ott jön be az, ami már neki nem sikerül, és a tehetségesnek valószínűleg igen. Viszont ott az ellenpélda is, hogy a tehetséges ember szorgalom nélkül viszont semmit nem fog tudni elérni az életben, hanem megmarad egy tehetséges embernek, akinek nem sikerült. És erre sajnos, hogy nagyon sok példa van. Ugyanolyan fontos mind a kettő, ez az igazság.
4: Én egyébként úgy látom, hogy főleg a tanulmányok elején fontos a tehetség, hiszen ott azért a szorgalmat valahogy még ez kompenzálja. És hát, ahogy te mondod, egy bizonyos szint után, egy szint fölött, mert akkor már, ha ez nincs meg, akkor nincs meg az a kapcsolat esetleg a földön túli léttel, ami szerintem szükséges valahogy a játékhoz, az előadáshoz. Számodra mit jelent a vallás? Milyen szerepet tölt be az életedben?
5: Ez egy érdekes kérdés. Igazság szerint a vallás az gyerekkorunktól átszőtte a mindennapjainkat. Keresztény családban nevekedtem. És azt nem mondhatnám, hogy templomba járó vagyok, bár most így tegnap előtt pont lent voltam a templomban, de imádkozni az ember, legalábbis ezt most a saját tapasztalatban mondom, hogy imádkozni én csak így inkább magamban, hogyha imádkozom. Viszont a vallási kérdés nagyon sokszor előjön a zene kapcsán is. Tehát, hogy az ember játszik egy... Például játszottunk, van egy projekt a Gabora Gyulának, ami templomban zajlik. Ez egy kvartett koncert, vagy kvintett, vagy éppen énekessel kiegészítve. És mi rengeteget játszunk templomokban. És ki kell, hogy emeljem Mága Zoltánnak a 100 templomi koncert, jótékonysági koncertsorozatát, amit szerintem hát legalább 5 alkalommal megcsináltunk már, ami az 500 templomot érint. Tehát, hogy rengetegszer szembe jött velünk az, hogy templomban, székesegyházakban, bazilikában, tehát, hogy az egy másik atmoszféra. És mindig jobban megérinti az embert. Mindig mélyebbre hatol, és hát vallás. Igen, vallásos vagyok, de nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy átszövi a mindennapjaimat.
4: De valahol én azt gondolom, hogy a művészethez hozzátartozik, hiszen nem lehet hit nélkül úgy közvetíteni a zenét.
5: Így van.
4: Nekem legalábbis ez a véleményem erről.
5: Így van.
4: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album CD, amit magaddal vinnél? Ez nyilván életkoronként, szakaszonként azért ez változik, ezért kérdezem, hogy most éppen mi lenne az az 5, amit magaddal vinnél?
5: Hú, hát egy Spotify-t vinnék magammal. Hát könnyebbet és kettőt. Megmondom őszintén, hogy én a klasszikus zenén kívül nagyon szeretek cigányzenét is hallgatni. És nagyon szeretek jazz zenét is hallgatni.
4: Hát ez nem is meglepő valahol.
5: Igen.
4: A családi gyökerekből adódóan.
5: Nem tudok kiemelni. Uh-huh. Nem tudok kiemelni, nagyon nagy.
4: Zeneszerzőt esetleg?
5: Bartókot nagyon szeretem. Rachmaninovot nagyon szeretem. Brahmsot nagyon szeretem. Most játszunk majd Brahms szimfóniát is, alig várom, hogy visszatérjek. Mi az, amit még szeretek? Az opera az nem a szívem csücske, az őszintét megmondva. Az annyira nem az én világom. Diana-kra nagyon közel áll. Cigányzenébe pedig szívesen meghallgatok mindenkit.
4: Hogy látod a cigányzene jövőjét? Fontos egyébként számodra?
5: Fontos. Egyébként sokszor szembe kerül az ember evel a kérdéssel, és felszokták tenni, hogy nem volt hátrányod abból, hogy esetleg roma voltál, és elvégezted a zeneakadémiát, nem soha nem származott belőle hátrányod. Nem, én mindig büszkén éltem a nevemmel egyébként, ugye Lakatos, azért ez egy elég megosztó név, sajnos, de nekem mindig csak előnyöm származott belőle, és én büszkén felvállalom bárhol, és a munkahelyemen is, és akárhol, és mindenhol tudják azt, hogy én roma származású vagyok, és hogy cigányzenész az édesapám, és hogy cigány családból jöttem, és szerintem ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy egy tradicionális cigány családból egy egyetemet végzett hegedűművész kerül ki, és azt hiszem, hogy ez tovább is fog menni, és hogy edukált tud maradni ez a család a jövőben is.
4: Ez nagyon érdekes kérdés, mert bennem ez a kérdés fel sem merül. Azért nem, mert én is ugyanebben a cipőben járok, mint te, és én is ugyanezt tapasztaltam. Tehát akár a konziban, akár a zeneakadémián is, az, hogy van egy roma növendék, egy roma diák, ez teljesen természetes. És ott inkább talán még előnyt is jelent, mint hátrányt, az, hogyha valaki mondjuk cigányzenész családból származik.
5: Én azt gondolom, hogy a zenészek, a klasszikus zenészek ebből a szempontból előnyt éveznek. De mondjuk egy másik szakmában nem biztos, hogy ez előnyt jelent. Sajnos. Bár a mi családunkban tényleg ez nem jelentett soha problémát. Tehát én, hogyha esetleg másik területen is dolgoztam, például dolgoztam zenei producerként film gyártás területén, és ott is előszeretettel mondtam, hogy én igen, cigánylány vagyok, és nagyon rám néztek, hogy úristen,

0: családodnak.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Lakatos Enikő hegedű művész és főállású anyuka volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk a visszatéréséről a Koncertó Budapest szimfonikus zenekarba és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. De

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sui Sápon. Péntek éjjel az autóban utazó három ember meghalt, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarra elindult S60-as vonat. Sui Sápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Botka László Szeged, Csőzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márkizai Péter hódmezővásárhelyi polgármestere írta alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallott a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költség vetési helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 6-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Suki István, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás, aki mesélt nekünk a Rajkó zenekarról és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm a meghívást.
3: Természetesen már az elején tisztáznunk kell, hogy ez a Suki név, ez nem véletlen, hiszen mi első unokatestvérek vagyunk. Ugyanis az én édesapám és a te anyukád, a Julianna,
4: édes testvérek.
3: Pontosan édes testvérek, úgyhogy nem kellett messzire mennem ahhoz, hogy megtaláljuk így egymást. Igen, így a riport szempontjából. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi is az a tánckari prímás.
4: Hát a tánckari prímás az jelen esetben annyit akar, hogy ugye én a Rajkó zenekarban vagyok, és ott egy műsor keretén belül föllépünk tánckarral is, zenekarral is, és a vannak zenekari prímások, vannak tánckari prímások. Persze a tánckari prímás is vezet zenekari számokat, de a tánckari prímásághoz kell egy kicsi plusz, ami a tempótartást, a részek megjegyzését, és itt inkább a memóriára kell kihelyezni a dolgokat, a részek megjegyzését előtérbe tudja helyezni az ember számára, és valamilyen módon annak idején gyerekkoromban valahogy én jobban meg tudtam jegyezni a táncnak a részeit, hogy mi van kétszer, mi van másfélszer, mikor jön vissza az első dallam, mikor jön vissza a bevezető része, és valahogy ezt rám jobban ragadtak ezek a dolgok, és tánckari primásnak neveztek ki.
5: Ezt úgy tudom elképzelni egyébként, mint amikor mondjuk egy zongorista balettkorrepetítor. Hát így az van. Is valami egészen különleges képességeket igényel.
4: Igen, tökéletesen is... így van, amikor a korrepetítor mondja meg, akár az énekesnek is, hogy ezt még egyszer vegye balettban, igen, még egyszer, igen. Ezt nézzük meg ezt, mert nem stimmelnek a tempók, vagy akkor, itt nálunk megmondom, hát a tempókra is, meg hát a rengeteg, ugye ezek a koreográfiák, rengeteg visszaismétlést, kihagyást, kiállást, és akkor ugye ezt tudni kell, és ugye vannak 8-10 perces tánckari művek is, azt azért észbe tartani, kotta nélkül kellett egy kis memória hozzá, szóval.
5: Mondjuk a kotta nélkül való játék az a rajkósoknál eleve nem jelent problémát, de hát nyilván a táncosokkal együttműködni az egy teljesen külön műfaj, mint ahogy az is nyilván, hogyha az ember kiáll egy kis öttagú zenekar elé, az is más képességeket igényel. De te ezt is egyébként csinálod.
4: Igen, csinálom hát, hogy... ezt is persze, hát a étteremben is, hát most már így idős fejjel az éttermi munkát is az embernek el kell vállalni, mivel családot el kell tartani, és minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt tudjon keresni az ember. Erre az idei nyár is nagyon jó példa volt, ugye. Például van elindult ez a Muzsikáló Magyarország, ami köszönhető a kormánynak, ami nagyon jó, mert valamilyen szinten megpróbálja visszahozni a régi éttermi cigányzenét, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó kezdeményezés, és úgy néz ki, hogy beválik, mert idén is ugye 4 hónapon keresztül tudott nem közel 100 zenekar, 4-5 tagú zenekarok éttermekbe játszani, úgyhogy az állam segítségével az állam fizette tulajdonképpen az zenészeket. Az étterem tulajdonos meg, hogyha szüksége volt rá, akkor beengedte, és akkor az étterem tulajdonosnak is jó volt, meg a zenésznek is jó volt. Meg hát most lett vége tulajdonképpen 28-án ennek a 4 hónapos programnak.
5: Hol muzsikáltál egyébként?
4: Én Csepelen muzsikáltam egy étterembe. Az volt volna neve, hogy Lecsó étterem. Semmi különös, de egy nagyon-nagyon dekoratív kis házias kis magyaros étterem.
5: Magyaros.
4: Igen, hát nagyon jó, nagyon jól főznek. Úgyhogy
5: és mi volt a visszhang egyébként?
4: Nagyon kellemes volt.
5: Szerették a vendégek.
4: Szerették a vendégek. A négy hónap alatt sikerült törzsvendégeket szereznünk, úgyhogy...
5: Újakat.
4: Akik egyszer eljöttek hétvégén, akkor észrevették, hogy bejönnek hétközben is, és egy visszajáró vendégeket sikerült a 4 hónap alatt szereznünk. Na hát, hogyha most ez ugye évekig tartana szerintem, ugye akkor biztos vagyok benne, hogy törzsvendégeket tömkelegével járnának oda.
5: De akkor ők direkt azért jöttek vissza, mert cigányzenét hallottak az étteremben, ebéd közben vagy vacsora
4: így
5: közben.
4: Igen, pontosan szokatlan volt nekik először, félve nyitottak be az ajtón, a légkondi ment, félve nyitottak be az ajtón, mert nem voltak hozzászokva, hogy ott az ajtóban 4 zenész ott csinál valamit, benyitottak, és akkor leültek, elcsodálkoztak, hallgattak egy kicsit minket, csak azt vették észre, hogy hétvégén már jöttek vissza megint.
5: És szóval tetszett nekik.
4: Tetszett nekik. Hát szeretik, tehát a magyarok szeretik a magyar zenét, és ugye mi meg játszottunk mindent, magyar tánczenét, jazz, amire lát, hogy a fiatalabbak jöttek, akkor filmzenéket, ugye, amiket ismernek, és hát az ember, meg amit ugye kértek, mert lehet rendelni is a cigányzenésztől, köztudott. Úgyhogy nagyon szerették, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert talán vissza lehet hozni a régmúltat.
5: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy egyébként kérnek is, hiszen kíváncsi lennék, hogy mit kérnek a mai fiatalok, vagy hát akár a mai időseket is kérdezhetném.
4: Hát a fiatalok, bocsánat, ugye szabadba vágunk, a fiatalok ugye inkább a tánzenéket kérik, filmzenéket.
5: Harry Potter vagy.
4: Na hát, valamikor azt is kérik, de ugye azért nekünk is véges a tudásunk, nem mind egy cigányzenekarral nem mindent lehet eljátszani, de inkább ilyen klasszikus filmzenéket kérnek, mint a Keresztapának a zenéje, vagy a Love Story-nak a zenéje, ő hát azért tudják, hogy azért tisztában vannak vele azért, hogy mit lehet. Vannak, mikor elrugaszkodnak persze, de tisztában vannak azért a cigány zene kereteivel. Inkább ilyen klasszikus filmzenéket. Uh-huh. Az idősek meg ugye kérik a magyar nótákat, kérik az operetteket, úgyhogy...
5: Tehát szeretik, ismerik őket, ismerik, sőt, még énekelnek is veletek?
4: Természetesen, hát mondják, édesapám nótáját el tudna játszani, persze, a Kácos úr természetesen, aha, és aha. Akkor éneklik, van meg, hölgyek, megkönnyezik. Uh-huh. Szóval van az a réteg, még mindig van az a réteg, akinek erre szüksége van, és igénye is van rá.
5: Hát ők viszont direkt egy ilyen helyre mennek, ahol van cigányzene.
4: Igen, igen.
5: Ha csak 4 hónapig is, de legalább
4: igen, igen, és mikor megtudják, hogy csak 4 hónap, épp tegnap beszélgettünk a szünetben egy idős nénivel, aki kijött hozzánk, ugye a szünetben is mondta, hogy hát elég beteges, de és mondtuk, hogy hát vége van nekünk is, 20. Jaj, de kár, lehetne egy éves is, meg minden. Hát mondtuk, hogy ez ki tudja, mi lesz belőle. Egyelőre még csak így megy, hogy évente, mert már az több éve megy, ugye ez a Muzsikáló Magyarország.
5: Igen.
4: És most talán azt hiszem a 4. éve, és most még ilyen 4-5 hónaposak, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Lehet, hogy még majd lesz több is.
5: Neked azonban a fő profilod, az mégiscsak a Rajkó. És hát a Rajkónak, a tánckarának a kísérése, illetve a zenekarnak a vezetése. Milyen fellépések voltak most a nyáron?
4: Hát elég mozgalmas volt a mostani nyarunk. Ugye az ilyen táncos fellépések, folklor műsorok mellett lekötöttek 11 néhány templomi koncertet, ahol hát ott inkább klasszikusokat játszottunk vidéki templomokban, de nagyon szerették azt is, Bachot, Ave Mariát, kiséi zenét, ilyeneket játszottunk, Liszt Rapszódiát, a Weiner Raónak a rokatáncát.
5: Igen, Kodály esetleg.
4: Kodály,
5: hát akkor ez a Rajkónak a kettős, szokásos
4: igen. Hát, igen, mert a Rajkónak vannak műsorai, van folklór, van klasszikus, van operett, van Strauss műsora, és itt ugye templomban inkább van ez a templomi koncert, amit direkt erre állítottunk össze, hogy ne legyen túl lassú se, ne legyen túl altató se, mert ugye ezek az avameriek általában gyönyörűek, de lassúak. Próbáltunk becsempészni egy kis Monty Csárdás, mert azért a cigányzenekar, nem igazi cigányzenekar, aki a Monty Csárdás nem játsz el, de próbáltunk elmenni a klasszikus zeneszerzők irányába. Uh-huh. És nagyon szerették ezt is, hogy teltházal ment minden ilyen templomi koncert, és a végén állva tapsolták a zenekart, úgyhogy aztán jöttek a polgármesterek, megköszönték, úgyhogy az emberek ezt is szeretik, úgyhogy nem igaz az, hogy nem az emberek elfordulnak a zenétől, mert nem. Nagyon szeretik az emberek a zenét, főleg azt a zenét, ami igényes és hallgatható.
5: Meg hát azért a Rajkónak van egy nimbusza. Tehát az, hogy 1952-ben alapította Farkas Gyula a Rajkó zenekart, és azóta töretlenül folyamatosan megy, és most már tulajdonképpen párhuzamosan még az iskolával együtt is működik.
4: Igen, hát 1952-ben alakult, ugye most már 72. éve, 73. éve, azóta töretlen, voltak azért hullámvölgyek, természetesen a zenekar életében sajnos, de most ugye a rendszerváltás után sok problémánk volt, de azért most, hogy megalakult a profi zenekar is, meg az iskola zenekar is külön, ez így nagyon jól kiegészíti egymást. Uh-huh. A rendszerváltás után nehéz volt ugye talpra állni, mert addig ugye az állam dotálta a zenekart, aztán keresni kellett különböző vonalakat. Most is a kormány azért dotálja a zenekart is, iskolát is, szóval nincs ezzel a probléma, csak hát ugye a piacon megélni nehezebb, mint annak idején, ami az ember ölébe hullott, most azért meg kell, nem nekünk, a vezetőknek meg kell érte dolgozni.
5: Említsük meg itt még mindig Gerendási Istvánnak a nevét, aki, ha jól emlékszem, már 1996 óta a zenekarnak a menedzsere.
4: Így van. Az igazság, hogy ő is 1976-ban került az együttesbe.
5: Ja, akkor, pont akkor, amikor te is.
4: Velem együtt, igen. Mert jövőre lesz 50 éve, hogy az együttesnél vagyunk. Akkor még mint nevelő tanár volt az együttesben. Aztán, amikor jött ez a hullámvölgy, akkor át kellett valakinek venni az együttes igazgatását, és ő volt, aki az igazság, aki megmentette a Rajkó zenekart. mert nem igazán akarták ezt fölvállalni, mert nagy munka volt akkor újra szervezni. Akkor még az iskola nem működött, csak a zenekart kellett újra szervezni, aztán megalakították az iskolát, és láss csodát, így a kettő együtt nagyon jól működik most már így együtt.
5: Voltak rendkívül nehéz időszakok, amiről már beszéltünk, ez volt az egyik, de aztán volt ott például egy olyan időszak is, amikor át akarták venni a Rajkó zenekart.
4: Én ezt a nehéz időszakot erre céloztam, erre pontosan. Nem tudjuk, mai napig nem tudjuk, hogy kik, miért, de, hogy mondjam, tulajdonképpen el akarták orozni a nevet. Hát igen, a Rajkó zenekar az egy bejáratott név volt, sőt, hát 1952-ben alakult meg ez a Rajkó zenekar, amiben mi vagyunk, de már előtte a New York kávéházban volt egy Rajkó zenekar, akkor még azt nem Ostendél kávéház.
5: Ostendél kávéház, igen, így van. Amiben még a Farkas Gyula bácsi is benne volt,
4: így van,
5: volt,
4: a Farkas igaz? Gyula bácsi, aki a mi Rajkó zenekarunkat alakította, ő abban játszott, abban a régi Rajkó zenekarban. Tehát igen, el akarták venni, meg akarták szüntetni ezt a fajtát. Mai napig nem tudjuk, legalábbis mi a zenekar tagjai, hogy miért akarták ezt csinálni, fogalmunk sincs róla, de hála Istennek nemet tudtunk mondani. Voltak, akik elpártoltak tőlünk, nemet tudtunk mondani, és vissza tudtunk térni a régi kerékvágásba, és most van egy jól működő Rajkó zenekarunk, és mellette meg egy nagyon jól működő iskolánk, aminek talán már 800 növendéke van, ahol hát te is tanítottál egy
5: így van,
4: te
5: így
4: is
5: van.
4: Tanítottál egy ideig.
5: Ha jól emlékszem, amikor diplomáztam 2005-től, attól tanítottam 2018-ig.
4: Sőt, valami igazgatói álláson is volt ott. Zongorát
5: tanítottam, és tagozatvezető voltam, igen,
4: mondom,
5: a vége fele.
4: Ha jól emlékszem.
5: Ez egy nagyon szép időszak volt számomra. De visszatérve a Rajkó zenekarnak a történetére, én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikere volt, amikor a 16. Benedek pápának játszott a Rajkó zenekar.
4: Hát igen, igen, igen. Hát ez a legnagyobb ez élmény, és igen, ez egyik legnagyobb nimbusza, persze, hogy a Benedek pápának tudtunk játszani. Én nem voltam mind a kettőn ott, a másodikra tudtam kimenni. Az elsőre nem is tudom, hogy miért, nem emlékszem, olyan rég volt. A másodikon voltam ott, akkor viszont a pápához oda is férkőztem, egy kész sok idejéig.
5: Így van. Van egy fotóm is,
4: amit kiraktam odahaza. Úgyhogy ez szerintem az egész zenekarnak a legnagyobb élménye.
5: Így van.
4: A legnagyobb élménye. De azért a Rajkó zenekarnak van mellette sok. Az elején elmondtad ugye, hogy nekem személy szerint a kitüntetéseimet, de a Rajkó zenekarnak viszont ami meg közös, rengeteg Kodály-díjtól kezdve a Budapest Márka-díj, számtalan olyan kitüntetése van, amivel szakmailag megvan becsülve. Az mindig is úgy volt tulajdonképpen, hogy szakmailag mindig is meg voltunk becsülve. Uh-huh. Anyagilag az egy más kérdés,
5: igen.
4: De a szakmai megbecsülést az soha nem vitatták el tőlünk.
5: Melyek a legkedvesebb emlékeid a zenekarral kapcsolatban? Akár egy turné, egy nagy utazás, egy fellépés.
4: Hát itt lehetne lapozgatni a történelem könyvében, de ugye 11 éves koromban kerültem ki Amerikába 1979-ben. Uh-huh. Hát el lehet képzelni.
5: A híres amerikai turné.
4: Igen. Ez a híres amerikai turné sorozat, ami 1972-től indult, két évente volt, és 1981-ben fejeződött be. És én 79-ben voltam, akkor még gyerekprímás voltam. Uh-huh. Akkor tudtam kijutni a zenekarral Amerikába. Hát az az egyik legmeghatározóbb élmény. Uh-huh. Aztán ugye bejártuk Nyugat-Európát, voltunk Ausztráliába, Japánba, Kínába. Ami a meghatározó élmény az, hogy barátokat szereztünk ezeken a turnékon. Együtt voltunk jóban, rosszban, hidegben, melegben, volt mikor luxusszállodában laktunk, volt mikor kollégiumban laktunk, ahol majd megfagytunk, szóval. Uh-huh. A jó és a rossz együtt alakította ki azt a fajta barátságot, ami mai napig úgy van, hogyha itt 20 éve nem láttam, és találkozok vele az utcán, ugyanúgy el tudok vele beszélgetni, mint hogyha tegnap találkoztunk volna, mert egyek az élmények. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy volt kollégium is. A kollégisták még jobban benne voltak ebbe a dologba, úgyhogy nagyon nagy élmény. És ugye persze játszottunk a pápának, hála Istennek, de játszottunk a Jordán királynak, ott voltunk a svéd királyi bálon, Úgyhogy hála Istennek a zenekar bővelkedik ilyen dolgokba, és ugye hát a barátságok meg régi dolgok ott kialakultak. Hát egy fiatal ember életében nem kell ezt azt hiszem nagyon taglalni, minden volt.
5: Tulajdonképpen a Rajkó zenekar nem is egy egyszerű zenekar, hanem inkább már egy nagy család. És egyébként nem csak képletesen értem, hanem szó szerint is, tehát azért ott a család azért valahogy nagyon jelen van. A Suki család is egyébként több szempontból is.
4: Természetesen.
6: Úgyhogy, ha csak a Suki családot nézzük, ugye nem kell messzire menni, édesapád.
5: Igen.
4: És ott volt Prímás, ugye, aki tulajdonképpen engem odavitt a Rajkó zenekarhoz 8 évesen, és ugye akkor utána jött az én két öcsém, ők is a Rajkó zenekar tagjai voltak.
5: Béni és a Csabi.
4: A Béni és a Csabi.
5: Béni Brácsás,
4: a Béni pedig Cimbalmos. A kisebbi öcsém Cimbalmos, ő aztán abba hagyta, kiment Kanadába, kiköltözött a családjával, mai napig is ott vannak. De az öcsém, a Benedek, ő ugye Brácsás, ő meg mai napig az együttesben van.
5: Így van.
4: Úgyhogy de említhetnék más családokat is, akik majd jönnek hozzá, talán vendégnek, nem akarom lelőni a poént. Úgyhogy vannak persze rokoni szálak. Mert hogyha az egyik ember, mondjuk én bekerültem, természetesen azon voltam, hogy a rokonok is be tudjanak kerülni, mert ez jó, mert nevelt minket, pénzt tudtunk keresni, tanultunk, intelligenciát tudtunk szerezni a zenekaron belül, mert azért azt el kell mondani, hogy ha nincs a Rajkó zenekar, akkor az a rengeteg, szerintem ezres nagyságban lehet arról beszélni, akikből nem tudtuk volna, hogy mi lesz.
5: Így van.
4: Ez rám is igaz, bárkire, aki ott nevelkedett, meg ott vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lett volna belőlünk.
5: Tehát Farkas Gyula bácsi és a Rajkó zenekar tulajdonképpen generációkat nevelt fel.
4: Így van. Farkas Gyula bácsi és Szigeti Pál, aki ezt megalakította 52-ben, ők generációkat neveltek föl, generációkat tanítottak viselkedni, muzsikálni, beilleszkedni a társadalomban. És ugye, hogy most a tánckarról beszéltünk, mi egy tulajdonképpen egy buborékban éltünk itt a Rajkó zenekarban. Addig, amíg ez ugye nem volt diszkrimináció, nem volt olyan, hogy ezt éreztük volna, mert egybe voltunk. Bementünk reggel az iskolába, lement ugye a humán tantárgyak lementek, aztán lementek a klasszikus zenei oktatása, a kotta, meg mit tudom én, aztán jött délután a tánckari próba, hogyha nem volt tánckari próba, akkor meg ültünk a buszra, és mentünk vidékre egy héten 4-5-ször a kis faros busszal, meg az első Ikarusz buszokkal, ami nem volt gyerekjáték, mire lejutottunk Hajdúszoboszlóra, az egy 4 órás út volt, akkor még
5: ez az.
4: Akkor az még egy 4 órás út volt. Na és akkor itt ment a hülyéskedés, a viccelődés, egymás ugratása, egymás, szóval, és ebbe benne ugye partnerek voltak a táncosok, táncos lányok, és így életre szóló barátságok köttettek.
5: Na most, te 8 évesen bekerültél a zenekarba 76-ban.
4: Igen.
5: Azért ez egy 8 éves gyereknek nyilván az elején még nem annyira megterhelő, hanem inkább egy kihívás, és egy jó bulinak tűnik, de azért mégiscsak munka. Hogy fogtad te ezt föl akkoriban, abszolút, hogy ilyen sokat utaztatok? Hát, hiszen akkor korán már gyerekprímása voltál.
4: Igen, ugye a hallgatók tudják, a gyerekprímás az annyit jelent, hogy a 2 órás műsoron belül nekem volt egy önálló kis blokkom, amit bementem, elhegedültem, egy ilyen népdalok, amikor már fejlettebb voltam zeneileg, akkor volt egy variációs csárdás blokkom, és minél tovább fejlődött az ember, annál nehezebb feladatot kapott, és ennyit jelentett, ez jelentette azt, hogy gyerekprímás. És ugye én 8 éves koromtól tulajdonképpen 79-ig, mert az utolsó turnén az amerikai turné volt, ami még külföldön, még gyerekprímásként vettem részt, akkor voltam 11 éves. Akkor voltam 11 éves, és megterhelő, természetesen nagyon megterhelő, mert akkor még ugye kint jártam az általános iskolát, mert a iskola a Rajkó zenekarban csak 5. osztálytól volt.
5: Ja,
4: aha. 5. osztálytól volt. Én meg akkor voltam ugye 2. általános iskolába. Tehát én kim voltam a iskolába, aztán be az együttesbe, onnan be kellett mennem, át egyedül a köztársaság téren be a Rajkó zenekarba, és ott megkezdődött a zeneoktatás, meg minden, ami kell. De most ez ment ugye 11 éves koromig. Aztán abban az időben még több zenekar volt, több korosztályú zenekar, ahogy kiéregettem a gyerekprímásságból. Volt tulajdonképpen egy ilyen üres évem, amikor még se ide, innen, itt már fiatal voltam, mint gyerek, vagyis oda már öreg voltam, mint gyerekprímás, hogy bekerüljek az úttörő, akkor úgy hívták, úttörő zenekarba, akkor még fiatal voltam, mert 12 éves, uh-huh. Volt egy üres ilyen se ide, se oda, de ott voltam persze a Rajkó zenekarnál. Uh-huh. Aztán 13 éves koromtól már az úttörő zenekar prímása voltam. Uh-huh. Szóval úgy kezdődött az egész, hogy ott elkezdtem prímáskodni, ott is már táncori prímás voltam, aztán mikor eltelt ott 2-3 év, aztán már a Farkas Gyula bácsi, mikor új tánckari számok születtek, áthívott a nagy zenekarhoz, hogy ott vezessem le a tánckari számokat, mert valahogy, amit az említettem, megfogott ez nekem bejött ez, hogy mi hányszor van, milyen tempók vannak, és akkor átjártam, és 15 éves koromtól voltam, meg vagyok a nagy zenekarnak a primása is.
5: Ha jól emlékszem, három zenekar volt akkoriban, az a Csermák, Lavotta és a...
4: Igen, nagyon jól tudod, ez így van.
5: És tulajdonképpen ezek azok a zenekarok, amiről most így beszéltél?
4: Így van, a legkisebb volt, azt hiszem, a Bihari, aztán volt a Csermák, és utána jött a nagy zenekar, így van. Azért mondom, hogy volt egy év, amikor még lejárt, már nem voltam gyerekprímásnak, mert annak nagy volt, de még a Bihariban, ott a 13-14 éves gyerekek voltak, ugye, oda még kicsi voltam, hát ott még ilyen időskorban még egy-két év is számít, ugye. Aztán jött a Bihari, és utána meg a nagy zenekar. Uh-huh. Az nagyon nagy dolog volt, hogyha valaki átkerült egyik zenekarból a másikba, oda azért sok mindent kellett tenni. Az nem úgy volt, hogy elértem azt az évet, hogy most már 16 éves vagyok, és akkor megyek a Bihariból a Csermákba, azért sokat kellett gyakorolni, meg tenni, meg meghallgatás volt, hogyha nem felelt meg az ember, akkor nem került, tehát hiába volt már annyi idős, hogy elvileg ott kellene lennie.
5: Gyula bácsival milyen volt a tanulás? Hiszen azért legendákat zengenek róla.
4: Hát Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás. Aha. Gyula bácsival nagyon kemény volt a tanulás, ott, hogyha az ember nem felelt meg, az nagyon hamar kihullott. Uh-huh. Az nagyon hamar kihullott. Hát úgy kezdtük, hogy reggel skálázás egy óra hossza.
5: Hegedűsöknek.
4: Uh-huh. De inkább a hegedűsöket. Először kiállított bennünket úgy sorba, nem is húztuk meg a hegedűt, csak álltunk, aztán elkezdtünk skálázni, és akkor most a nyárról beszélek, mert természetesen amikor iskola van, akkor az iskolával kellett kezdeni, de a nyári szünet nekünk nem volt nyári szünet, nem volt nyár, ugyanúgy próbáltunk nyáron is, télen nyáron, nem volt ilyen, hogy hónapokig nem mentünk be az együttesbe. Nyáron meg teljes gőzelővel csak a próbák mentek, és úgy kezdtük a napot, hogy egy óra hossza skálázással ott a hegedűsök. Úgyhogy Gyula bácsival nagyon kemény dolgok voltak, és aki nem felelt meg, az kihullott. Uh-huh. Az kihullott. De azért azokat, akiket fölvettek, ugye akkor még 2-3 napos felvételek voltak, akiket felvettek, azért a 90%-a tudta teljesíteni. Azt nem, hogy Gyula bácsi elvált. Gyula bácsi nagyon szigorú volt, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, szép szavakkal, úgy verbálisan le tudta szidni az embert, mint hogy utána könnyekkel jött ki a próbateremből. De megérte, mert olyan zenészek jöttek ki a keze alól, aztán akik megfeleltek bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben.
5: De hát volt egy kulcsomója is.
4: Igen, nem szerettem volna erről beszélni, mert ugye a mai világban már, hogyha a gyerekeket inzultus éri, nem szabad hozzáérni. Igen, hát a mai világban...
5: Ez kellett szerintem, tehát akkor nem, ez még elfogadott.
4: A mai világban nem tudom, szegény Isten nyugosztalja, hol köt neki, hogyha ezt megtudná egy gyermekvédelmi szervezet, vagy valami. Igen, hogyha valaki nem úgy viselkedett, fegyelmezetlen volt, vagy nagyon már nem tudtam, mit csinálni kell, akkor az a fa kulcsomó, ez egy ilyen körte alakú fa kulcsomó volt. Igen, hát úgy hívtuk, hogy Koki.
5: Aha.
4: Kaptunk vele eleget. Uh-huh. Eleget. De érdekes módon a szülők is tudták ezt.
5: Hát hogy?
4: Szülők is tudták ezt, és nagyon-nagyon elenyésző volt az a szülő, aki bejött, és azt mondta, hogy már pedig az ő fiát miért verte meg ezt. Mert nem verte meg, miért kokizta meg a Gyula bácsi. Nagyon kevés szülő volt. Az én szüleim is tudták, hogy az ember kapott egyet-kettőt, de hát valahogy... Nem,
5: természetes
4: akkor
5: volt,
4: természetes volt. Tudom, hogy ma ez lehetetlen lenne. Ma ez már lehetetlen lenne, de akkor természetes volt. Viszont akit meg nem kokizott meg, meg nem foglalkozott vele, nem ért ilyen, az általában azok voltak, akikkel be nem látott fantáziát, és akkor őket békén hagyta, mert fölöslegesen nem bántott ő senkit.
5: Hát persze.
4: Igen. Fölöslegesen nem bántott senkit, azokból hozta ki így ezzel a megoldással a maximumot, akiben látott valamit.
5: De bevált.
4: Bevált.
5: És ez a lényeg. Tehát akkor nagyszerű pedagógus
4: uh-huh. volt, egy rosszot nem lehet rá mondani, ennek ellenére sem. Persze. Ennek ellenére sem rosszot nem lehet rá mondani, mert ugye utána, amikor ennek vége volt a próbának, utána kiültünk szünetre, ugyanúgy beszélgetett velünk, leült, oktatott, magyarázott, például nyakkendő nélkül nem mehettünk a próbájára.
5: Jó, de jó.
4: Na, egyszerűen nem, aki úgy ment be, elfelejtett, az hazaküldte, öcsi, menjél haza, vegyél nyakkendő, gyere vissza, nem, ezért nem bántotta, menjél haza, gyere, akármilyen messze lakod, hazaküldte, és visszahívta nyakkendőbe, de szóval abban a pillanatban, amikor megkaptam a kokit, akkor persze rossz volt, de amikor utána kiültünk a büfébe, beszélgettünk, akkor már ugyanúgy beszélgettünk, mint semmi nem történt volna. Hát ő neki egy ilyen habitusa volt, de ezért nem haragudott rá senki. Elenyésző tényleg az, aki szólt, hogy az ő fiát ne.
5: És hogyan tanított egyébként?
4: Hát ő az a híres Rajkó módszert használta a tanításával, úgyhogy kézről tanított mindent. Kézről tanított mindent, minden hangszert. Ebből ez az ő zsenialitása tulajdonképpen. Ez az ő zsenialitása, hogy minden hangszernek meg tudta mondani, hogy hogy kell játszani. Hegerisnek ugye nekünk egyszerű volt, mert nekünk megmutatta kézről is, de a bőgősöknek, cimbalmosoknak, azoknak elmagyarázta. Sőt, volt olyan, amikor a bőgősöknek is kivette a kezéből a bőgőt, mert ugye nem tudott bőgözni, de az új rendet, amit ő elképzelt, azt meg tudta mutatni, hogy így vegyed ezzel az újra, ha már nem értette az a bőgős, hogy öcsi, most fog meg, mindig mindenkit öcsinek nevezett, most fog meg első ujjal, harmadikkal, negyedikkel, és ha nem értette, oda ment, elmagyarázta neki. Jó, persze, nem úgy fogta meg, de el tudta neki magyarázni, meg tudta neki mutatni, és utána a bőgős azt tudta, hogy merre, hány méter, hogy mit kell csinálni. Ugyanígy volt a cimbalmosokkal, meg tudta mondani, most mondjuk van egy C-dur, nem mindegy, hogy hol üti meg a C-dur, mert ugye egy cimbalom elég nagy, hát neked nem kell mondani, zongoraművész vagy, hogy zongorán is van 1000 billentyű, nem mindegy, hogy melyik akkordot hol ütöd le. Na most Gyula bácsi ezt minden nagyon jól tudott. És ő el tudta magyarázni a cimbalmosoknak, malinérosoknak, brácsosoknak, hogy mit, hol kell venni ahhoz, hogy az úgy szólaljon meg. És ez a Rajkó módszer nem csak azért csodálatos, mert ugye így kézről tanított, hanem azért csodálatos, hogy a klasszikus műveket át tudta ültetni cigányzenekarra. Uh-huh. És ez szóval nálunk van ugye 6-7 hangszer, vagy 8, jó, a hegedűsöket szét lehet választani, szekundra, tercre, mit tudom én, a brácsosokat is lehet kétfelé osztani, ugye alul, fölül, ugye, hogy brácsozzanak, cimbalmosokkal nagyon sok mindent meg lehet oldani, de ő tudta, hogy valahogy érezte, valahogy nem tudom, hogy milyen adottság kellett neki ahhoz, hogy át tudta ültetni azokat a klasszikus műveket, egy Offenbachot, mondjuk vagy bármelyik Liszt művet, át tudta úgy ültetni a cigányzenekarra, hogy szinte nem lehetett hallani különbséget. Valahogy ő érezte, mert ugye egy klasszikus zenek van fagott, mit tudom én mi, az lehet, hogy ő mondjuk egy fagottot úgy érezte, hogy majd az a cselló tudja hozni, vagy nem tudom, mert ha tudnám, akkor nagyon jó lenne.
5: Ha tudnám, ez akkor, az ő zseniálitása.
4: Igen, ebbe is zseniális volt, nem csak a módszerben, ahogy tanított, hanem ahogy átültette a klasszikus műveket cigányzenekarra, és ezért ugye a cigányzenek, a Rajkó zenekar azért volt mindig híres, meg hát olyan művekhez nyúlt hozzá, mint Költőparaszt, Orfeusz az alvilágba, a Liszt rapszódiákat teljesen földolgozta mind a cigányzenekar.

0: keresztel, valamint Dankó Pista életmű díjjal kitüntetett Tánckari Prímás, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.